0: Gyáng dalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő. Kulturális életének a legjavával kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és Ferenc Sándor szerintem jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked. Még nem találkoztunk.
2: Még nem.
1: Sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik.
2: First time, igen.
1: Mit mondjak, hogy brand manager vagy?
2: Igen.
1: Vagy olyan alkotó, aki szeret létrehozni nagy dolgokat.
2: Az utóbbi mindenképp jobban hangzik, a brand manager az ilyen megfoghatatlan.
1: Meg fodrász is mellette.
2: Ja, igen, de hát arról most nem kell beszélni.
1: Jó, okay,
2: de okay. Amúgy emiatt mondanám azt, hogy igen,
1: az
2: alkotó ember, igen, amúgy ezt így, ez egy szép megfogalmazása, ja. Lehet ilyen.
1: Szeretsz tényleg létrehozni olyan, és azért is örülök, hogy végre beszélgethetünk, mert közösségépítés. Uh-huh. Az meg a mai világban nagyon fontos, amikor te is tudod, hogy ott van az információs stráda a zsebünkben, millió, hát mindenfajta információ, azt ember legyen a talpán, aki ki tudja választani, hogy melyik a hiteles, de lassan már a barátokkal is igazából üzenetben tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak az olyan események, amiket te összehozol. És ráadásul jubileum lesz idén?
2: Igen, ugye, igen, az 5. jubileumához érkezett a Budapest Park legnagyobb népzenés rendezvénye, a Folk Park Tánchez Fesztivál.
1: Hát az is óriási dolog, hogy oda be tudtad ezt vinni, végig tudtad menedzselni.
2: Igen, nyilván ez kellett a csapatnak a támogatása, meg az a nyitottság, ami alapvetően benne van a Budapest Park értékrendjében, hogy olyan kulturális misszióink legyenek, amik nem biztos, hogy a mainstreamben, a fősodorban megállják a helyüket, de fontos, hogy megjelenjen és foglalkozzon velük, szóval ez a támogatás volt az, ami életre hívta ezt az egészet, meg az a néptáncos múltam, népzenei szeretetem, ami gyerekkorom óta végigkísért, majdnem 20 évig, úgyhogy egy szép jubileumot ünneplünk most ezzel. Szem szerint nem olyan sok, mert 5., de az a bejárt út, ami most így van előttünk, az ment mögöttünk, és most már láthatóan előttünk is, az egy szép szám, és tényleg azt lehet mondani, mert a legnagyobb ilyen fémjelzés ennek a küldetésnek, hogy a második legnagyobb ilyen táncházas rendezvény lett.
1: Mennyi embert érint ez évről évre?
2: Hát egyre több szerencsére, hát ilyen 1000 plusz nagyság, uh-huh. Tehát több ezer ember az, aki így egy-egy estén ott táncol. Az első ilyen megmozdulásunk, az 2019-ben volt, az még csak egy ilyen próbálkozásunk volt a Szabó Balázs bandája koncert után, hogy hozzunk létre egy táncházat. És emlékszem, hogy ott a koncerten is nagyon sokan voltak, talán majdnem ilyen teltházas létszámról beszélhetünk, és tényleg rengetegen táncoltak a csillagosség alatt, tehát ilyen elképesztő tömeg volt, nagyon-nagyon szép pillanat volt, és ez azóta növekszik, és a fesztivál életre hívásával, meg még inkább szerintem ez így ott van a radaron az embereknél.
1: Ja, maga a táncház mozgalom, maga név is ilyen nemesebb,
2: igen,
1: küldetést enged sejtetni. Na most hogy zajlik egy táncházi kezdeményezés a Budapest Parkban? Tehát tényleg csak akik nem voltak ott, azoknak írd le, kérlek. Vagy meséld el, hogy ott mi zajlik ilyenkor?
2: Lényegében a DJ pultot felváltja az élőzene, a hangszerek, és mondjuk ezen a fesztiválon, a Folk Parkon, 3 tánctéren különböző zenekarok zenélnek, és ilyenkor az egész park területén népzene szól. Hogyha most én nagyon szépen akarok fogalmazni, akkor népzenébe öltözik a park, népzenébe borul, ezt szoktuk használni amúgy így promószövegekhez. Okay. De ez valid, tehát tényleg az van, hogy azon az estén nincs más, csak népzene a parkban, élőzenével, és tényleg olyan, mint egy fesztivál, egy mini fesztivál, hogy a kisebb táncterek között tudsz mozogni, és hogyha másfajta népzenére, muzsikára, más stílusra vágysz, akkor szimplán csak átsétálsz, és ott becsatlakozol találkozol egy ilyen táncforgatagba, aminek van lépésmestere is minden helyszínen.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy valaki ezt akkor irányítja?
2: Igen, minden helyszínen többen vannak, és ők, akik így viszik a hátukon. Ez nem azt jelenti, hogy most ilyen nagyon merev, oktatásszerű dologként kell ezt elképzelni, sokkal inkább egy olyan személy, egy lépésmester, aki a hátán viszi a hangulatot, meg a zenét lekövetve, a zenekar együttműködve csinál, teremt egy milliót, de szabad a tánc. Tehát te leköveteted azt, amit az a táncos, az a táncművész mutat, de ez igazából az a lényeg, hogy élvezd, és úgy, mint egy buliban.
1: De ott nincsenek gondolom beöltözve az emberek.
2: Nincsenek, de vannak, akik így, mint egy ilyen tematizált bulinál megragadják az alkalmat, és egy picit folkosabbra veszik a stílus, de egyébként nem kötelező a népviselet.
1: És nem néznek ki, hogyha
2: nem úgy is, vagyunk nem, öltözve. Ez egy nagyon-nagyon befogadó közeg szerintem. Igen, pedig nem ezt gondolná az ember elsőre, tehát nyilván így a népzene, a népi kultúra az valahogy egy ilyen archaikus, réges tartást hordoz magában, ami feltételezhet egy olyan stílust, hogy talán ez egy sokkal zártabb, zordabb, vaskalaposabb dolog, de nem. Ez egy nagyon-nagyon szabad és nagyon-nagyon mai trendekre és hullámokra ráfekvő dolog szerintem. Tud azonosulni, simulékony.
1: Mi van azokkal, akik életükben nem néptáncoltak, de érdekli őket?
2: Hát reméljük, hogy megjön az indítatás, hogy eljöjjenek. Nekem nagyon sok sikersztorim van olyan emberektől visszahalván egy-egy ilyen esemény után, hogy tényleg így nem, egyrészt nem is érezték, hogy helyük van ott, féltek is attól, hogy úristen, táncolni kell, botlában van, kinéznek, és amikor bekerültek egy-egy ilyen forgatagba, vagy esetleg még egy-két pia után még be is lazultak annyira, hogy így nagyon gyorsan így átálltak fejben erre a sztorira, akkor az jött vissza, hogy életük bulia volt, és annyira érezték ezt az egészet, mert megtörténik, tehát annyira ősi, ilyen zsigeri kapcsolódások vannak a népzene által, ami nagyon-nagyon megmagyarázhatatlan.
1: Tehát kinézés nincs?
2: Nincs. Nem, miért lenne?
1: És az ősi zsigeri mozdulatok azok táncban is? Tehát, hogy aki életében nem tanult ilyet. De tisztázzuk, meg tud mindenki tanulni? Néptáncolni?
2: Nem biztos, hogy tud, de nem is biztos, hogy kell.
1: Nem biztos, hogy kell, oké. Okay.
2: Nem kell. Egyáltalán nem kell. Pont az a lényeg, mint egy buliban, hogy érezd, hogyha te tiszteled a ritmust, és nem lépsz rá, de élvezed a zenét, és a partnak a szlogenjével élve kint hagyod a valóságot, aha, senki okay. Nem fog foglalkozni azzal, hogy ez most jó okay. Vagy sem, vagy hogy neked 3 piercing van az orrodban, vagy be van fonva a hajad, vagy éppen kiáll melletted és kivel táncolsz.
1: Uh-huh. Olvastam sok mindent, amit rólad el lehetett olvasni, hogy készüljek a beszélgetésre, és azon gondolkodtam, amíg vártalak téged, hogy a magyar táncház mozgalom, meg egyáltalán ez a műfaj hálás neked? Vagy nem érzed? Vagy nem kell, hogy hálás legyen?
2: Szerintem az utóbbiak vannak így közelebb a válaszhoz. Ezen még nem gondolkodtam, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem érzem, hogy hálásnak kéne lennie, mert nem azért csinálom, hogy így.
1: De akkor is sokat teszel a műfajért.
2: Ezt visszahallom, és akkor mindig nagyon szerény vagyok, és ez például a Berec Pityú barátom, aki a táncházainak így az arca lépésmestere, művészeti kurátora, ha lehet így mondani, ő mondja azt minden egyes alkalommal elmondja, ha bemutat valakinek, hogy ő a Sanyi, és hú, hát olyan táncházakat csinálsz, stb. És mindig elmondja, hogy ne legyél szerény, mert tök nagy dolog, amit csinálsz, de valahogy ez nem így érkezik meg hozzám, és nem azért, mert ne látnám azt a munkát, ami bennem van, hanem sokkal inkább nem ez az indítatás, hanem az, hogy szeretem azt, amit csinálok, és megtörténnek olyan szép dolgok, amiket nem úgy minősítek, hogy most éppen valahol úgy hivatkoznak rám, hogy most ő a Sanyi. Lehet, egyébként nem is tudják, hogy ki vagyok szerintem ebben a színában, ha meg mégis akkor meg, amikor megismernek, az meg tök jó. Úgyhogy ez egy jó dolog.
1: No, de amikor éppen nincs Budapest Park, akkor te jársz még, vagy nincs időd arra?
2: Táncolni, gondolod. Hát én 2018-ban hagytam abba az együttesben való táncolást, és onnantól kezdve csak a parkos szintéren van jelen az étteremben, az életemben. viszont fel-fel sejlik bennem azért, hogy hiányzik a mozgás, és pont a Kamaró Budapest Band vezetőjével, Farkas Zsoltival nagyon jó barátságba lettünk, és ő egy ilyen legutóbbi beszélgetés során mondta, hogy ő tart táncoktatásokat, és így fejembe vettem, hogy amint időm engedi, szeretnék eljárni hozzá, mert nagyon hiányzik a például a cigány kultúra, a cigány tánc, amit annyira szerettek, és pont legutóbb ők muzsikáltak nálunk egy ilyen táncázas alkalmon, és olyan jó volt táncolni velük, és visszatérni abba a régi kerékvágásba, úgyhogy vissza fogok, szerintem valahogy így kacsingatni okay. ebbe az irányba.
1: Oké. Okay. Augusztus 21.
2: Augusztus 21.
1: Péntek és 22-e is?
2: Nem, augusztus 21-én a Bagossi Brothers egyébként népzenei koncertje igen. után 10 órától egészen hajnalig nyomjuk.
1: A 22-e az miért van itt?
2: Azért, mert dupla napot csinálunk.
1: Ja, értem.
2: Az, okay. egyik, ez az egyik a Csillag az égen műsor 21-én, ez okay. a népzenei átdolgozás, a másik pedig egy klasszikusabb.
1: De ez mind a két napra érthető?
2: Nem, mert nem. Tehát, hogy a pont az van, hogy az első nap van ez a népzenei koncert, okay. amit lekövet a Folk Park Táncház Fesztivál, szombaton pedig egy
1: világos, okay.
2: normál értelemben vett
1: Bagossi. De ez az ötödik jubileumi Folk Park
2: igen, ez,
1: Táncház
2: ez, ez,
1: Fesztivál. Igen. Akinek pedig van koncertje, de az
2: maradhat, igen, maradhat. Bulizni, úgyhogy ez ilyen komplex népzenei élmény. Igen.
1: De milyen jól élet, úgy virágzik a folk. Mm. Na most azt mondod, hogy vannak ősi dolgok, uh-huh. amit csak föl kell egy picit, vagy kicsit le kell porolni, hogy mi a helyes megfogalmazás?
2: Szerintem alapul kell venni, mert ezek olyan dolgok, amiket nem kell és nem is szabad megmásítani, viszont tudni kell kontextusba helyezni, mai kontextusokba is szerintem. Remélem nem beszélek ilyen nagyon irodalmian, de máshogy nem lehet megfogalmazni szerintem a legegyszerűbben, tényleg csak úgy, hogy teret kell adni neki. Például volt most egy ilyen tök jó élményem a Művészetek Völgyében, a Folk udvarban, ott ugye minden este vannak táncházak, és egy ilyen páros tánc volt, körbe kellett állni, és akkor mindenki fogott magának egy párt, és két fiú együtt táncolt, és a lépésmester az így odaszólt, így nyilván poénosan, de srácok, annyi szép csaj van, hogy így valakit csípjetek már meg, és akkor ők mondták, hogy nem, mi együtt szeretnénk táncolni. Mm-hmm. És akkor mondta a lépésmester, hogy jó, hát hogyha nektek jó, akkor nekem is jó. És bele is vágtak, és így aha. elkezdték a táncot, és ez egy ilyen szép pillanat volt, és szerintem ezzel jól tudtam érzékeltetni azt,
1: igen,
2: hogy,
1: igen, igen.
2: hogy megmaradt minden úgy, ami van, de mindenkinek kialakult saját kis világa ebben a sztoriban, és megfért egymás mellett.
1: Mit ad a tánc, ez a fajta tánc az embernek? Miért jó belekapaszkodni?
2: Szerintem szabadságot ad nagyon. Uh-huh. Tényleg az olyan értékrendek mentén, amit mondtam, hogy nem kell megmásítani, és nem kell átalakítani.
1: De ez értékrendet is ad?
2: Értékrendet is, nagyon sokat tanulsz a táncból, tartást fizikálisan és lelkileg is, kapcsolódási formákat látsz, kötődést látsz, és tényleg, hogyha visszatérhetünk az első mondataidra, hogy ez a közösség és emberi kapcsolatok, azt ad, tehát egy ilyen uh-huh. pillanatnál, amikor összekapcsolódsz valakivel, akit már lehet, hogy 8 éve ismersz, de egy teljesen másikon vagytok, amikor táncoltok, vagy lehet, hogy csak 2 percet találkoztatok a pultnál, de valami elindul, valami megtörténik, uh-huh. amit tovább visztek, és ez egy tök szép dolog.
1: De ha már továbbvivés, akkor ez a hétköznapokra is átvihető? Az értékrend, meg amit ott kapsz ebben?
2: Szerintem abszolút, igen.
1: Tehát hatással igen. van.
2: Hát, hogy csak azokat az éveket nézem, amikor tényleg gyerekkoromtól kezdve néptáncos körökben mozogtam, én nagyon sokat fejlődtem, nekem azt tett ahhoz hozzá, hogy most így itt beszélgessünk, én egy borzasztó visszahúzódó kisfiú voltam, engem azért irattak be néptáncra, hogy legyek közösségben, hogy mozduljak ki, de hogy...
1: És ez segített?
2: Ez segített. Aha. Én évekig ilyen kis csendes emberke voltam, nem szerettem, hozzám szóltak, nem szerettem interakcióba kerülni, és utána meg teljesen kinyíltam, így, hogy noszogattak, ahogy vittek a színpadon, megélhettem egy másik személyiségemet. Teljesen hozzátett ahhoz, aki most ma vagyok, és rátok büszke vagyok.
1: Na, de akkor a színpadon mennyien megélhetnek más személyiséget?
2: Igen, és egyébként ez a Táncpark 2-en is lehet, tehát pont azért mondom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen nagy esemény kell hozzá, ott a park táncterén is lehetsz az, aki is táncolhatsz úgy, ahogy uh-huh. ezek fontos momentumok szerintem.
1: Mit tapasztalsz évről évre, hogy hölgyek, urak egyformán és egy előarányban vannak, Vagy van, amelyik nem több?
2: Amelyik nem erősebb. Szerintem amúgy sokan vannak így mindkét oldalról. Szerintem vegyes. Tehát igen, igen, itt azért nem mondható el ez a, az a értsd jól lustaság, mint amit is szoktak mondani nagyon sztereotíp módon a fiúkra, hogy jaj, hát ők nehezen mozdulnak meg, meg olyan inkább a pultnál vannak. Nem, tehát a néptáncos rácok azok tényleg jönnek, ott vannak, csajoznak, stb. Tehát
1: ezt akartam kérdezni, hogy ez erre is jó? Társkeresésre
2: is? Persze, igen, aha. Igen. Tehát pont Berec Pityúnak volt egy nagyon ikonikus mondása, amit utána nagyon sokan így át is vettek, meg így ez is szájra kelt, hogy tényleg egy-egy ilyen táncházzal, nem tudom, 6-7 randi is átugorható, mert olyan intimitás, aha, történik így a tánc nyelvén keresztül, ami nem biztos, hogy megtörténik egy sima találkozó során.
1: Na, hát akkor kedves hallgatóink, ez több funkciós.
2: Igen.
1: Augusztus 21-e Budapest Park, te ott vagy mindig?
2: Igen.
1: Be is állsz táncolni?
2: Szoktam. Inkább megfigyelő vagyok, azért így a szakmaiság ott van bennem, de most például a legutóbbi ilyen cigányzenés mulatságon nagyon jót táncoltunk, és lehet, hogy most is be fogok állni, de azért nézem tehát félszemmel mindig szakmailag ott nézem, hogy mi történik, minden oké, technika, nem tudom, de sok jó segítőm van meg.
1: Mert hogy te ilyenkor te vagy a felelős ennek a...
2: Lényegében igen, alapvetően nem kéne minden estén ott lennem, de szeretnék, tehát szeretném látni meg, de most még nagyon szépen átidaltuk szakmailag is így a dolgokat, mert ugye a működésünk alapvetően mainstreamre volt berendezkedve, tehát DJ-s lemezes produkciókra, de volt benne jó pár évünk, 5 évünk, 5-6, hogy azért így szépen beérjen, úgyhogy a kollégák is már értik, tényleg csinálják ügyesen, úgyhogy nagy segítséget.
1: De te egyébként a park valamennyi rendezvényen ott vagy?
2: Nem mindegyiken, nem. Változó. Igazából nagyon sokan azt hiszik, hogy nekünk mindig minden koncerten ott kell lenni, ez nem így van, hogyha tudunk, akkor ott vagyunk, mert jó látni a munkánk gyümölcsét, meg nagyon sok történés van, amit akár adhok kell lekezelnünk, meg nyilván látni így a későbbiekre is, hogy mit, hogyan kell csinálnunk. De ettől függetlenül szerintem fontos, hogy megmaradjon a saját privát életünk, hogyha egy ilyen nagyon erős főcsapás van benne, mint a Budapest Park, ami egy nagyon jó hely.
1: De szerintem rajtad kívül ember nem látott ennyi koncertet egybe.
2: Hát ezért a csapatból van. Jó, hogy így értem, amit mondasz. Hát ja, igen.
1: És nincs két egyforma koncert?
2: Szerintem nincs. Ez pont ez a szépsége is. Mindig ezt mondtam, hogy a munkánknak így van igazán visszaigazolása, tudod, hogy lehet, hogy nagyon kemény 3-4 promó hónap volt előtted, amikor így próbáltátok ezt a koncertet vagy eseményt felfuttatni. Aztán egyszer csak így jönnek be az emberek, egyik este a kis tarisznyás színes hajólányok, aztán a kőkemény rockerek sörrel a kezükben, máskor meg nem tudom, néptáncos arcok, első ránézés a néptáncos arcok, úgyhogy ez sokrétű, izgalmas.
1: Egyébként ti a néptáncosok megismeritek egymást?
2: Szerintem igen, aha, van egy ilyen kapcsolódás, meg tudod, mi nagyon árulkodó, és ez szerintem minden laikus embereknek is a tartás.
1: Aha.
2: Kicsit megint visszatérve. Nagyon, igen, igen, igen, igen.
1: Akkor rajtam látszik, hogy életemben nem néptáncoltam.
2: Miért mondod? Nem, egyébként tényleg az van, hogy látszik, tehát szerintem elsőként így a fizikai megjelenéseden látszik, fiúk, lányok egyaránt, aztán meg ahogy egy helyzetben vagy, ahogy kommunikálsz, az látszik, az egy ilyen, van egy ilyen leugró ilyen üzenet, hogy igen, ő vagy táncol, vagy néptáncol, de szerintem ez beazonosítható.
1: De akkor hihetetlen, hogy mennyi mindenre, amiről már beszéltünk, használható.
2: Abszolút.
1: Igen, a néptánc.
2: Igen, sokkal több rétű, mint ami van a fejekben, de amúgy szerintem ez elindult már, hogy megkiguljon az a kép, hogy a néptánc az egyenlő azzal, hogy piros szalag, piros szoknya, aha, és akkor így megy a tánc, hanem ez már sokkal színesebb, tehát tényleg egy ilyen reneszánszát
1: éli. Te szerettél beöltözni?
2: Én szerettem, én imádtam 40 fokban a sátorban öltözni és táncolni. Ez olyan szép, amikor felveszel egy nagyon szép viseletet férfiként is, és ilyen tartást, hogy így megérkezel, és ott a kalap, és a toll, és így, az szép, ez olyan jó. Ilyen megvan kis fűszer az egésznek, igen, ahogy a színpadra tudsz lépni.
1: De így most az 5. évben, akár tavaly is láttad, hogy vannak, akik tényleg felkészülten beöltözve mennek?
2: Vannak, viszont ők szerintem amúgy is így járnak a hétköznapokon. Értem, nem olyan durván, de mondjuk...
1: Tehát nem miattatok öltöznek.
2: Nem, de azért vannak olyanok, akik eleve úgy készülnek, hogy szoknyában. Most a lányoknál is például az van, hogy felveszik a szoknyát, de hogy ez lehet egy bármilyen szép színes szoknya, nem kell, hogy feltétlenül népi motívum legyen rajta. Uh-huh. Hajukat befonják, feltűzik, de ott sem kell, hogy most akkor szalag meg. Ez az én egyedi, tehát mindenki úgy formálja, uh-huh. hogy ez jól essék. És hogyha hozzá lila színű hajad van, na bum, tehát senki nem fog kinézni. Ja,
1: belefér.
2: Belefér
1: az is. Na jó, mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt augusztus 21-én?
2: Sok táncos talpat, igen, meg egy jó találkozásokat szerintem. Reméljük, hogy sokan lesznek. Sokat várunk az idei folkparktól, mert először tudunk pénteken, egy hétvégi napon ilyen eseményt tartani. Mi bízunk benne, hogy az augusztus 20-ai hosszú hétvége miatt is egy ilyen szép együttállás lesz, úgyhogy hát meg reméljük, te is ott leszel aztán, beállsz egy ilyen
1: hallgatókkal együtt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ferenc Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, ami beletesz imádott hivatásában, figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm,
2: szépen,
1: hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Sanyi is lehet?
2: Persze.
1: Sanyitól most elköszönök, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
2: Merkel Tíme a vállalkozói mentor Budapest 13. kerületében dolgozik azon, hogy a hozzáforduló, kezdő és fejlődő vállalkozók átlássák a működésüket, tudatosabban építsék fel a cégüket és fenntartható rendszereket alakítsanak. Ki. Személyes mentorprogramjaival, kis létszámú vállalkozói estjeivel és üzleti tapasztalatával olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a résztvevők gyakorlati tudást, szakmai kapcsolatokat és egymástól használható tapasztalatokat kapnak.
1: Jó rég láttalak, örülök, hogy visszajöttél hozzánk. Szia!
3: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
1: És azért jöttél, azért is hívtalak, mert olyan egyedi dolgot képviselsz itt a fővárosban, ami persze kiterjed, nem csak a fővárosra. Esteket tartasz vállalkozóknak itt Budapest szerte, és hát egy olyan szolgáltatási csomagod van, ami tulajdonképpen senkinek a piacon. És annyira rálátsz egy tulajdonképpen az egész vállalkozói létre, de azon belül is akár a kezdők vállalkozókra is, ahogy más nem. Úgyhogy adj nekünk valami fajta helyzetjelentést, hogy vagyunk most mi vállalkozók kedvel, felkészültséggel, rátermettséggel, és mi az, amit ehhez hozzá tudsz tenni. Örülök neked.
3: Köszönöm szépen.
1: Ezek fontos témák, amiket felölelsz. Kezdjük talán az estekkel.
3: Abszolút, köszönöm.
1: Azokra sincs nagyon konkurenciád, mert ilyen kis csoportos estek, ahol figyelni lehet egymásra kellő időben, azok nem nagyon vannak.
3: Így van, így született meg a fejemben a gondolat, hogy szüksége van igazából arra, hogy mi vállalkozók egymást tudjuk támogatni. Ezek az estek, ezek úgy néznek ki gyakorlatilag, hogy a mastermind csoportoknak és a kicsit kötetlen beszélgetéseknek a keveréke, általában egy 8-10 vállalkozó szokott nálam lenni, ezeket jelen pillanatban még így az irodámban tartom.
1: És ami a belváros.
3: Ami a belváros, a 13. kerület szívében van, igen, és nagyon jó hangulatúak szoktak lenni ezek az estek, pont azért, mert hogy kis csoportban sokkal könnyebben megnyílnak a vállalkozók, és olyan témaköröket tudunk átvizsgálni közösen, mint például az árazási stratégiák, vagy hogy hogyan delegáljunk feladatokat ugye cégen belül, hogyan alakítsuk ki az üzleti folyamatainkat, de sok minden másról is tudunk beszélni, tehát költséghatékonyság, költségoptimalizálás, folyamatfejlesztés, célok kitűzése, és hát ezek az egész csoport, illetve a csoportos programjaim arról szólnak, hogy felhasználjuk a kapcsolatainkat. Tehát gyakorlatilag ezek kapcsolatépítő estek is kis csoportban. Uh-huh. Nagyon sok olyan vállalkozó jár nálam, vagy járt már nálam, akik például nem szeretik a tömegrendezvényeket, nem érzik magukat otthonosan abban a közegben, ahol több száz fő között kell, ugye valamilyen szinten egymást leszólítgatnunk, hogyha úgy mondhatjuk.
1: Igen, az mindig ilyen kínos.
3: Igen, valakinek ez megy, valakinek nem megy. Nekem ez nem okoz gondot. Tehát én teljesen simán odalépek bárkihez, bemutatkozok, elmondom, hogy mivel foglalkozom. Nyilván persze a kapcsolatépítés az nem ilyen egyszerű, meg hát nem is így szokott menni a gyakorlatban, hogy így ráugrunk a másikra, és próbáljuk a termékünket rögtön promózni. Mi nők egyébként azt hiszem, hogy nagyon könnyen megtaláljuk egymással a kapcsolódási pontokat a legkülönbözőbb helyszíneken is, még akár a női mosdóban is. Tehát, hogy ott is olyan beszélgetések tudnak kikerekedni. Abszolút. Tehát, hogy én igen. És én mindenkit arra bíztatok, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. Nagyon könnyen lehet kapcsolatokat teremteni, és nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki ebből az egészből, illetve én azt gondolom, legalábbis nekem nagyon olyan sikeres támogató hátterem van a kapcsolati hálómból, amit gyakorlatilag bármikor fel tudok használni arra, hogy a többi résztvevőt is támogassam. Tehát egyrészt az egyéni ügyfeleimnek is felszoktam ajánlani a kapcsolati hálómat, mindig azt figyelem, hogy kinek hol tudok segíteni, kinek mi lenne az a pont, ahol esetleg be tudok hozni egy olyan szemet, ami túlmutat mondjuk az én az én tevékenységi körömön, és ezt amúgy nagyon szokták szeretni a résztvevők, tehát akik így gyakorlatilag eljönnek egy-egy ilyen este. Sok sikeres kapcsolódás van mögöttem, tehát például podcastekbe mennek azáltal az emberek, hogy ott összeismertetem őket olyan tulajdonosokkal, hogy hívjuk ezeket így rendesen, akik a podcast
1: tulajdonosok. Gazdákkal.
3: Igen, akikről tudom, hogy jó podcasteket csinálnak.
1: De gyakorlatilag itt a kapcsolati ilyen, háló a lényeg.
3: A kapcsolati háló a lényeg, tehát egy ilyen esten a kapcsolati háló a lényeg, és az, hogy ténylegesen egymást támogassuk. Tehát, hogy nem konkurenciaként vagyunk ott, nem azért vagyunk ott, hogy a másikról minél több információt kiderítsünk, és esetleg majd egyszer felhasználjuk valahogy ellenet, tehát ez nem erről szól. Itt nem harcolunk mi egymás ellen vállalkozók, hanem pont arról szól az egész dolog, hogy támogatjuk egymást. És mindez tényleg így jókedvűen, étel, ital, minden biztosított, úgyhogy nagyon-nagyon sokat szoktunk nevetni közben, vannak feladatok.
1: Jó, tehát szokták, szórakozva kapcsolatot, és tulajdonképpen egymást motiváljátok.
3: Így van, ez egy nagyon-nagyon nagy motivációs lehetőség is, illetve most ez egy divatos kifejezés, hogy én idő, de hogy én időnek se rossz. Tehát, hogy az, amikor kiszakadsz otthonról, a családtól, és ugyan vállalkozók között vagy, de mégis kötetlenebbül, mint hogyha te csak azért mész oda, mert neked feltétlenül muszáj bármit is ott eladnod. Uh-huh. Tehát ez nem erről szól, ez arról szól, ez egy ilyen kis, jelen pillanatban egy kis mini közösség, de nagyon szeretnek visszajárni a vállalkozók.
1: Pont azt gondolkodtam, amikor hívtalak téged, hogy nálad többet talán ember nem tesz a vállalkozókért itt Magyarországon, mert hogy minden erőddel azon vagy, hogy komfortosabbá tedd, meg eredményesebbé az ő életüket. És akkor jön a következő, azon túl, hogy te esteket tartasz itt a fővárosban, azért mentorálod is őket, tehát millió hogy nevezik ezeket, konzultációktól így kezdve, van. Workshopokat, tehát komplett szolgáltatási csomagod van arra vonatkozva, uh-huh. hogy tulajdonképpen egy cégfejlesztést, azt még a lélek részéről is
3: így van.
1: Fontosnak tartod.
3: Így van, én arra vagyok nagyon büszke, hogy gyakorlatilag komplexen összefogok egy vállalkozás fejlesztést, vagy egy olyan csomagot tudok kínálni, amiben magát a vállalkozót és a vállalkozását is figyeljük, fejlesztjük, odafigyelünk tényleg minden egyes részletre, mindegyik mentorprogramom személyre szabott. Ezek jelen pillanatban még személyesen érhetőek el, majd tervezem az online formáját is. Kezdővállalkozókkal és már felfutottabb vállalkozások mentorálással is foglalkozom. Kezdővállalkozásoknak nagyon-nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag a mentoráltnak az önismeretével kezdjük az egészet, az önismeret fejlesztésével, onnantól kezdve, hogy mit jelent neki az, hogy vállalkozás, miért akar ő tulajdonképpen vállalkozó lenni, mert nagyon sokan már az elején elbuknak, tehát hogy vágynak egy szabadságra, vágynak egy kötetlen életre, és gyakorlatilag nem tudják, hogy ezzel az is együtt jár, hogy bizonytalan a jövedelem, hogy bizonytalan a piac, és hogy a kezdeti időben rengeteg energiát és munkát bele kell tolni, és sokszor hajnalokig dolgozunk. Tehát, hogy az a tévkép, ami sokszor, és leginkább mondjuk a kismamáknál, akik otthon vannak, és azt gondolják, hogy gyerek mellett elkezdenek vállalkozni, mert abból hatalmas nagy profitjuk lesz, és ugye meg fogják keresni azt a pénzt, amit eddig vállalati oldalon munkavállalóként kerestek. Ők nagyon nagyot tudnak koppanni akkor, amikor rájönnek, hogy ez nem így működik. Tehát gyerek mellett mondjuk felépíteni egy vállalkozást, az hatalmas nagy erőforrás megmozgatást jelent az egész család részéről. És nem lehetetlen, nyilván én is 3 gyerekkel csinálom, tehát hogy én erre az élő példa vagyok, hogy azért
1: lehet
3: ez így,
1: ezt így is.
3: Működik, igen, de nagyon-nagyon fókuszáltan, nagyon jól szervezetten, és hát nem árt, hogyha az ember mellett van valaki, aki tudja támogatni, és ez most vagy mentor, vagy befizet egy bármilyen vállalkozásfejlesztési programra, vagy eljár közösségekbe, ott beszélget a többi vállalkozóval. A lényeg az, hogy mindenképpen az önismeretünket fejleszteni kell akkor, hogyha vállalkozást szeretnénk indítani. És ugye a másik pedig az, hogy milyen formában egyáltalán, hogy akarok vállalkozni. Sokan nincsenek ezzel tisztában, hogy mi az, hogy egyéni vállalkozás, vagy KFT, vagy melyiknek milyen adózása van. Nyilván ezeket mind-mind átbeszéljük a folyamat elején.
1: De egyébként honnan lennének?
3: Hát honnan lennének, ugye? Hát
1: nem
3: persze.
1: Nem való, ezt nem tudják.
3: Nem. Ez egy teljesen normális dolog, hogy nem tudják. Én ezért építettem fel így a mentor programjaimat, hogy ezeket mind átbeszéljük. Hogy mi az, hogy üzleti terv? Hát nagyon sokan nem hallottak arról, hogy üzleti terv, annak milyen részei vannak. Egyáltalán mondjuk egy pénzügyi tervet hogy kell összerakni? Van bárkinek számviteli fogalma, vagy pénzügyi fogalma mondjuk, amikor elindít egy egyéni vállalkozást?
1: Hogy hogy kell üzleti tervet. Tehát abban azt írod le, most bocs a bárgyú kérdésért, hogy mennyit akarsz keresni, vagy mennyiből lehet fenntartani az egész vállalkozást?
3: Hát ez így most egy elég érdekes kérdés. Egy picit részletesebb lenne kifejteni. Egy üzleti terv.
1: A hallgatókat képviselni.
3: Igen. Egy üzleti terv több részből áll. Tehát először is van egy piacelemzés. Megnézzük a konkurenciát. Tehát ilyenkor így teljesen végig kell menni azon, hogy abban a
1: szegmensben,
3: igen, amiben ő el szeretne indulni, egyáltalán milyen esélyei vannak. Tehát, hogy van egy piacelemzés. Van benne marketing terv, mik a célok, hogy csináljuk. Van benne pénzügyi terv, igen, teljesen cashflow számítástól kezdve gyakorlatilag bele lehet rakni ebbe mérleget, eredménykimutatást, bármit, bár most megint mondtam két olyan kifejezést, úgyhogy én ilyeneket szoktam elmagyarázni egyébként a mentorájtányúnak, amikor ezt így nem tudják, és nyilván egyéni vállalkozásokra teljesen más szabályozások érvényesek, tehát hogy azokra pont mondjuk nincs mérleg, eredménykimutatás, úgyhogy ezért nehéz ezt egy picit megfogalmazni, de az a lényeg, hogy komplexen végig kell nézni azt, a célkitűzések, rövid távú tervek, hosszú távú tervek, hogy áll össze ez az egész. Tehát még
1: olyan
3: akkor is
1: kapaszkodott, most akár, hogy hallgatlak, segítő kezet nyújtasz, amiről egy kezdővállalkozónak tényleg gőze nincs.
3: Tényleg.
1: Hogy ezeket mind össze kellene hangolni.
3: Ez így van, és volt már olyan ügyféljelöltem, aki az első alkalommal így feladta. Tehát konkrétan
1: elmenekült,
3: amikor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor szedjük össze, hogy milyen termékeket szeretnél eladni, mert termékeket szeretett volna eladni, milyen szolgáltatásokat, milyen áron, egyáltalán mennyiért éri meg, mennyit szeretnél keresni vele, mi lesz az a profit, amivel te elégedett leszel a végén, és így rakjuk az egészet egy nagy-nagy táblázatba, és nem sikerült összeszednie, tehát hogy ő

0: egy megalapozott terved, és nincsenek meg az irányok, és nem tartod magad egy bizonyos stratégiához, akkor azon közé, vállalkozók közé fogsz sorolódni, akik majd egy év alatt kihullanak a piacról. Jó, lehet próbálkozni, okay. Tehát mindenkinek
1: tényleg.
0: Ez egy lutri, és igen, és olyanok is vannak, akik elkezdik ezt persze egyedül, mert ők meg tudják oldani, meg most már a ChatGPT és mindenki is a barátunk, és majd megmondja, hogy hogy kell vállalkozást indítani. Van, amit tud, van, amit nagyon jól tud már, de például adózási kérdésekben senkinek nem tudom ajánlani megbízható forrásként, mert nem mindig úgy van, ahogy azért ott még mindig a törvényeket kellene.
1: Te ugye gazdasági ember, szakember vagy, azért is tudod hozzátenni a pénzügyi részt.
0: Igen, igen, igen. Én 25 éven keresztül a pénzügyi, számviteli és HR vonalon mozogtam, tehát hogy ezért tudom hozzárakni gyakorlatilag nem csak a pénzügyi részt, hanem a HR részt is, amikor azt mondjuk, hogy hogyan lehet emberekkel bánni, hogyan lehet őket motiválni, hogyan lehet delegálni feladatokat. Vezető pozícióban voltam több cég, építőipari cégnél, mentőgyárnál például, kaszinóláncnál, tehát így nem olyan kicsi cégeknél, és hát ezt a tudásomat gondoltam kamatoztatni én is a saját vállalkozásom keretében. Egyébként 25 évesen alapítottam meg az első vállalkozásomat, ami egy könyvelőiroda volt, és gyakorlatilag az elmúlt, hát nem is tudom, talán 5 évvel ezelőtt volt az, amikor azt gondoltam, hogy már nekem túl sok, akkor még pénzügyi vezetői állásban voltam, pont a kis tartsai mentőgyárnál, ha ezt így lehet mondani.
1: Már kimondtad.
0: Már kimondtam, mindegy, szerintem senkit nem fog zavarni.
1: Nem, abszolút.
0: A LinkedIn-en az önéletrajzom úgy is pont van, hogy bárki bármikor el tud keresni. A lényeg az, hogy akkor nekem is el kellett gondolkodnom azon, hogy a vezetői pozíciómat, a három gyereket és ezt a könyvelővállalkozást tudom-e vinni, úgy, hogy közben én hozzá szedtem ugye az emberi tényezőket, elvégeztem a coach tanfolyamokat, a life coachot, a business coachot, elkezdtem foglalkozni karrierépítésekkel is, és hát valamiről le kellett mondanom, és én azt mondtam, hogy nekem a könyvelés már túl száraz, túl sok.
1: Nem annyira kreatív?
0: Nem. Nekem egyszerűen tök jó, hogy rákérdeztél, mert hogy a kreativitás hiányzott az egészből, és egy vállalkozás felépítése viszont iszonyatosan kreatív feladat. Tehát egy ebben lehet szárnyolni, és azt a részt viszont bele tudom vinni, amiket nagyon-nagyon szerettem ott is, a tervezéseket, a szervezéseket, a folyamatoknak az optimalizálását, tehát hogy
1: én valahogy
0: így, a stratégia felépítés, így van, én így kerültem át így a vállalkozói szektorba, mert ugye az, hogy 25 éves koromtól elkezdtem vállalkozni, azért teljesen mást mutatott az, hogy egy könyvelő irodában X ügyféllel az ember elégedett, mint az, hogy amivel most foglalkozom, itt ugye folyamatosan új és új ügyfelek jönnek, de nekem ez viszont nagyon-nagyon tetszik, hogy állandóan emberek között vagyok, vezetők között vagyok, fejlődésre vágyó vállalkozók között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél jobb helyen én most nem lehetnék.
1: Na, milyen jó. Mondanám, hogy végszó. Hát lassan már végzünk is, de azt gondolom, hogy nevezhetem ezt valamifajta küldetésnek is? Mint a magyar vállalkozókért teszel?
0: Azt gondolom, hogy igen. Abszolút a mikro és a kisvállalkozásoknak szeretnék abban segíteni, hogy ténylegesen olyan rendszereik legyenek, amik nem veszik ki az embert a saját életéből. Uh-huh. Mert ugye sokszor az van, hogyha csinálom a céget, akkor megszűnt a magánéletem. Tehát, hogy nekem az a célom, hogy olyan a csapdahelyzeteket valahogy kerüljük el úgy, hogyha már elkezdtem vállalkozni, és azért csinálom, mert szeretnék több szabadidőt, és azért csinálom, mert szeretnék esetleg a családommal lenni. Nyilván egy csomó oka van még azért, hogy az ember vállalkozó legyen, de hogy ne kerüljek abba a csapdába, hogy éjjel-nappal dolgozom, a cégem működik, vagy nem, mert sok esetben még akkor sem működik,

0: ott állok, hogy akkor miért vállalkozom?
1: Na, szerintem nagyon, nagyon hasznos, amit képviselsz, és az összes olyan hallgatót, aki érintett a témában, arra ösztönzök, hogy ezt a törekvést, azt a figyelmével hálálja meg.
0: Nagyon köszönöm.
1: Hol találunk meg téged?
0: www.merkeltima.hu honlapom, egyébként Facebook, LinkedIn,
1: hát Instagram. Ott megtalálnak minden.
0: Valaki beírja a nevemet.
1: Oké, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm,
0: is,
1: hogy
0: nagyon köszönöm
1: újra itt voltál. És bízom benne, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, akkor azt mondod, hogy sokkal nyitottabbak, sokkal felkészültebbek már a vállalkozók.
0: Arra, bízom amit, benne.
1: Amiről most még nem tudják, hogy mire kell.
0: Én mindent megteszek azért.
1: Na, ez a végszó.
0: Hogy segítsek nekik.
1: Ez a végszó. Merkel Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak Ferenc Sándornak és Merkel Tímeának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárás mellett szállítanak el Dunában talált robbanószereket a Szabadsághídnál. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szeptembertől ismét megnyílik a Puskin kuckó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Ma hajnalban második világháborús robbanószereket szállítanak el a Dunából Budapesten, ezért több lezárásra és közlekedési változásra kell készülni. Hajnali 4 órától lezárják a Szabadsághidat, valamint több rakpart szakaszt a Rudasfürdő és a Petőfi híd között. A korlátozások várhatóan reggel 7 óráig érintik a közlekedést, a lezárt területre gyalogosan és kerékpárral sem lehet belépni. A 19-es, 41-es, 47-es és 49-es, illetve az 56 A-villamos közlekedése módosul, a 4-es metró pedig sűrűbben 5 percenként jár. A folyó alacsony vízellása miatt felszín közelbe került eszközöket szállítják el, köztük egy szovjet betonromboló gránátot, 8 német vetőcsövet, robbanófejeket és detonátorokat. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonatbefolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. Szeptembertől ismét filmekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja a családokat a Puskin kuckó Budapesten. A Puskin moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Süsű a sárkány, a Szaffi vagy az Egy kupac kufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin kuckóban, emléklapot kapnak ajándékba. A várva várt hidegfront hatására ma a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás vagy jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható. Napközben 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos nyári idő várható, 32 fokos maximummal. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezem maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétségkívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyőhasználat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információtechnológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezem maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak, a tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szombaton derül ki, hogy ki lesz a Tisza köztársasági elnök jelöltje. A mai hidegfront után is folytatódik a hőségriadó. Az iskola kezdésre átadhatják a Flórián téri felüljárót. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szombaton dönt a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bújdosó Andrea frakcióvezető. A jelöltek kiválasztása még tart, a tervek szerint a frakcióülésen több személy közül választanak, neveket azonban egyelőre nem árultak el. A hivatalos jelölés határideje hétfő délelőtt 10 óra. A Tisza kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új államfőt. Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény módosítása nyomán július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-áig kell megválasztania az új köztársasági elnököt. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos az ország egész területére elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, mert csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Ma az előrejelzések szerint valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején viszont ismét jön a forróság. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Részleteket ma közöl majd a kormányfő. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskola kezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolat szivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig további korlátozásokkal jár. Szombaton immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta el a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi, művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
3: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a fő helyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még cigánydalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigánydalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés.
2: A Nemzetközi Cigánydalnapja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. Csak átmeneti lesz a mai enyhülés, de a 41 fok után ez is jól esik majd. Záporok, zivatarok érkezhetnek, és az északi a szél felfrissíti a levegőt. Ma 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén szombaton felhősebb, kissé még szeles idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. Vasárnaptól pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, már 35 fok valószínű.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: FM. A legnagyobb slágerek változatosan, éjjel-nappal.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: Süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: program ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a Házastársas az Improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a Házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lángol a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megélt, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárás mellett szállítanak el Dunában talált robbanószereket a Szabadsághídnál. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szeptembertől ismét megnyílik a Puskin kuckó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma hajnalban második világháborús robbanószereket szállítanak el a Dunából Budapesten, ezért több lezárásra és közlekedési változásra kell készülni. Hajnali 4 órától lezárják a Szabadsághidat, valamint több rakpart szakaszt a Rudasfürdő és a Petőfi híd között. A korlátozások várhatóan reggel 7 óráig érintik a közlekedést, a lezárt területre gyalogosan és kerékpárral sem lehet belépni. A 19-es, 41-es, 47-es és 49-es, illetve az 56 A-villamos közlekedése módosul, a 4-es metró pedig sűrűbben 5 percenként jár. A folyó alacsony vízellása miatt felszín közelbe került eszközöket szállítják el. Köztük egy szovjet betonromboló gránátot, 8 német vetőcsövet, robbanófejeket és detonátorokat. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonatbefolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. Szeptembertől ismét filmekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja a családokat a Puskin Kuckó Budapesten. A Puskin moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Süsű a sárkány, a Szaffi vagy az Egy kupac kufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin Kuckóban, emléklapot kapnak ajándékba. A várva várt hidegfront hatására ma a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás vagy jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható. Napközben 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos nyári idő várható, 32 fokos maximummal. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Koncsik Lilkát köszöntöm nagy szeretettel, művészettörténész, de hát akár író is vagy, ugye azt is mondhatnám.
2: Így van, igen, most itt művészettörténészi
1: minőségemben
2: vagyok.
1: Tudom, minőségedben vagy, örülök neked.
2: Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: A K Galériát is képviseled egyébként. Sok-sok kulturális csoda dolgot adtok a közönségnek, és csoda dologgal várjátok őket. Ott a galériában is, de hát tulajdonképpen közeleg, augusztus 29, nem még, dehogy is, 29 is benne van, de 22 és 29 között Magyarország legnagyobb képző művészeti tehetségkutatója. Ez a negyedik. Te mióta vagy benne?
2: Én azt hiszem, hogy nekem ez a harmadik lesz.
1: Na, hát azért...
2: Úgyhogy nem teljesen az elejétől, de már egy ideje, igen.
1: Szereted?
2: Nagyon.
1: Belülről
2: szeretem.
1: Is megélni?
2: Nagyon, borzasztóan inspiráló.
1: De az inspirál, ahogy sok művész egymás között van, és az energia megsokszorozódik?
2: Egyébként ezt nagyon jól mondtad. Az a rengeteg energia, amit az alkotóktól kapunk, az, amit a közönségtől kapunk, a látogatóktól, illetve magukból, az alkotásokból is szerintem. Nagyon sokszor kapjuk azt vissza, hogy ugye ennek az eseménynek most már idén másodszor a Mon Park fog helyet adni, egy gyönyörű nagy 700 négyzetméteres kiállító tér, de ugye ez egy bevásárlóközpontban van. És mi nagyon sokszor kapjuk azt vissza, több ezer látogató látja ezt a kiállítást, hogy ő nem is gondolta, hogy itt ilyen van, és hogy olyan emberek, akik lehet, hogy nem mennek el egy művészeti galériába, rengeteg művészettel találkoznak.
1: Tehát milyen jó, hogy egy bevásárló központba be lehet vinni a kultúrát.
2: Így van.
1: És szórakoztatva lehet eljutatni az értéket, meg a minőséget hozzájuk.
2: Így van, és hát ehhez én azt gondolom, hogy ez a tehetségkutató tökéletes alkalom, hiszen hivatalosan 4 kategóriánk van, amiben lehet indulni. Festmény, grafika, szobor és fotó. Vannak néha egészen különleges alkotások, de alapvetően így ez a 4 kategóriánk. És tavaly már 500 alkotás fölött volt itt kiállítva.
1: Az 500 alkotás, az 500 alkotó is tartozik?
2: Nem,
1: valaki többet
2: valaki többel, maximum 3-mal lehet ide pályázni hozzánk, de nagyon sokan vannak, igen.
1: Ugye, ha valaki, akkor te azt a saját bőrödön tapasztaltad, hogy milyen tehetségkutatón elindulni, vagy befutni.
2: Bizonyos szempontból igen, ugye említetted itt az én egyik másik
1: lábadat,
2: szenvedélyem, az írás.
1: Az
2: igen,
1: lábadat.
2: Igen. És én egy kiadói pályázatot nyertem meg az első regényemmel, és így került kiadásra, és azt gondolom, hogy ebben mondjuk az irodalmi körök, meg a művészeti körök, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni, tehát hogy nagyon nehéz olyan kapukat találni, még akkor is, hogyha én nagyon tehetséges vagyok, nagyon elszánt, nagyon kreatív, egyszerűen nehéz olyan kaput találni, ahol ezt egyáltalán megnézik. Hozzáértők, akár mondjuk mi művészettörténészi részről, mondjuk az én részemről, galéria vezető, aki még szintén a csapatunkban van, vagy akár ugye az, hogy szakmai zsűrit kérünk fel erre a tehetségkutatóra minden évben.
1: Izgalmas, akár, hogy nézzük. Az egész folyamat az elejétől egészen addig, hogy bemegy a közönség és megnézi az alkotásokat. De mi a legizgalmasabb része az egésznek, amikor akár egy olyan ember állott az alkotás előtt, vagy a mű előtt, aki az életében meg nem nézett hasonlót, de valami miatt megállítja?
2: Hát az is nagyon-nagyon izgalmas. Rengeteg beszélgetésünk van ez alatt a...
1: Ilyen pódium beszélgetés?
2: Nem, egészen spontán beszélgetések. Magukkal, az alkotókkal is, akik inspirációt szereznek akár a többiektől is, arra csodálkoznak rá, hogy az ő saját művük mondjuk hogyan kerül párbeszédbe sok másik művel, ami mellette van, vagy ahogy te is mondtad, ugye a látogatók közül rengeteg lelki állapotban lévő ember van ott.
0: Hát meg micsoda személyiség kavalkád.
2: Igen.
0: Esemény. Na, örülök, hogy művészettörténészként jöttél, mert én ezt rendre kérdezem az alkotóktól is, a kurátoroktól is, amikor beszélgetünk egy-egy esemény kapcsán, hogy ugye nyilvánvalóan az alkotónak van egy szándéka az alkotással, valamilyen üzenet jellege. De, és azt kérdezem, hogy te akár szervezőként, vagy művészettörténészként mit tapasztalsz? Az az üzenet megy át a nézőhöz, amit az alkotó szánt, vagy más érzelmi gombokat nyomogat, mint amire ő gondolt?
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, vagy nem mindig az az üzenet megy át, vagy inkább nem mindenkinek, de ez egyáltalán nem baj. Szerintem nem baj, ez a művészetnek a csodája.
0: Tehát, hogy éppen milyen hangulata, kedve van az adott nézőnek, vagy közönségből bárkinek, hölgynek vagy úrnak, az úgy fogja érinteni.
2: Pontosan.
0: Az ő lelkiállapotának megfelelően.
2: Igen, vagy akár a saját emlékeinek megfelelően.
0: Igen, jogos, ha már valamit hozzátársított korábban.
2: Igen.
0: Te is vagy így? Bizonyos tárgyakkal, vagy alkotásokkal?
2: Abszolút. És nálunk, ugye azért is különleges ez a tehetségkutató, mert tudomásunk szerint, Magyarországon egész biztosan, de tudomásunk szerint egyébként talán az európai országokban is ez a legnagyobb és legkomolyabb ilyen esemény, ami ugye nyitott autodidakta alkotók előtt is.
0: Na most ez hogy ide pályázni kell hozzátok egyébként?
2: Igen.
0: Tehát ha én most bármit itt kedvet kapok ehhez, akkor én még most valamivel jelentkezhetnék?
2: Így van, még augusztus 10-ig várjuk a jelentkezéseket a honlapunkon keresztül.
0: Ezt mondd is el, kérlek, az oldal nevét, vagy elérhetőségét.
2: Az oldalunk az theartistchamber.com, angol-magyar nyelven is megtalálhatóak vagyunk, és itt lehet pályázatot beadni hozzánk erre a tehetségkutatóra. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy előnye ennek a versenynek, hogy aki nevez művész, az mindenképpen bekerül a kiállításra, hiszen ebből jön létre ez a hatalmas, inspiráló nagy kiállításunk, és a szakmai zsűri onnan válog a díjazottakat.
0: Tehát érdemes elindulni.
2: Így van. Nálatok. Igen.
0: Na, de oda van írva például az alkotásokhoz, címek vannak? Hogy
2: persze. Címek, technikák, méretek, és hogyha valaki árral szeretné kiállítani, akkor árral is.
0: Ja, mert azt is lehet.
2: Aha. Így van, ezzel is szeretnénk az alkotókat támogatni, és számos eladásunk van minden évben.
0: Szuper. Általában egyébként képeket készítenek? Vagy nem feltétlenül? Tehát festenek?
2: A festészet, igen, a legnépszerűbb, mi azt tapasztaljuk, de azért más médiumok is mindig vannak.
0: Mik? Csak egyet-kettőt?
2: Hát ugye grafika, az azért elég sok van, ugye a vízfesték is grafikába tartozik, aha, akkor különböző nyomatok, vannak szobrok, vannak fotók, nagyon, nagyon izgalmas technikák, néha textilfestészet, akkor pirográfia, ami ugye a fa, égetés, nagyon-nagyon sokféle.
0: De itt van olyan megkötés, hogy csak azok jelentkezhetnek, meg szerepelhetnek, akiknek úgy nincs nevük, vagy nincsenek egyéb kiállításaik máshol?
2: Mi úgy kezdtük el szervezni ezt a versenyt, hogy ez tényleg mindenki előtt nyitott legyen, akinek van benne kreativitás, inspiráció, van benne valami, amit meg szeretne mutatni a művészetben, úgyhogy mi nem szabtunk ilyet.
0: Nincsen.
2: Sőt, van olyan pályázónk, kiállítónk, aki már sokszor indult ezen a versenyen, és ő végzett művész, végzett festő.
0: Aha, értem. Jó, azért gondoltam erre, hogy egyenlőek legyenek az esélyek. Mert mondjuk, aki ott nálatok a galériában kiállít, gondolom nem egy tehetségkutatón fogja megmutatni az új.
2: Igen, általában azért ezt az nagyon sok szempontból azért külön van választva, aki akadémikus, végzett képzőművész, de hogy nagyon nehéz érvényesülni, és én azt gondolom, hogy ez a művészre van bízva, hogy ő hol szeretne egyrészt megmutatkozni, ezért ez közönség méret, presztízs szempontjából egy nagyon nagy dolog.
0: Abszolút, jó, értem én.
2: Igen.
0: Hogy több emberhez eljutnak.
2: Igen, igen.
0: De az akadémikusok például elfogadják?
2: Ez egy nagyon nehéz dolog. Ahogy beszéltünk is róla, ez egy kicsit zárt kör, nagyon nehéz ebbe a körbe bekerülni, de például ugye a szakmai zsűrink, aki értékeli őket, ők akadémikus képzőművészek.
0: Világos.
2: Van egy úgymond 3-4 fős zsűrink, ebből Eifert János, Balog Rudolf díjas fotóművész, fotográfus, ő már egy negyedik éve állandó tagunk, Csurka Eszter, Munkácsi díjas összművész, ő is állandó tagunk, és aki főleg festészettel, grafikával foglalkozik, vagy ilyen szemlélettel jön, ő az, akit minden évben mást kérünk fel, hogy más műfaj, más szemlélet legyen. Idén Takács Márton festőgrafikus, de volt például Sinkó István festők társaságának az elnöke, és hogy ők végigjárják ezt a kiállítást, megnézik az összes művet, ugye díjazottakat válogatnak, és hogy tőlük is azt kapjuk egyébként vissza, hogy ez nagyon, nagyon inspiráló az ő számukra is.
0: No, hát ugye arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon komoly szakmai fórum, ami akár egy ugródeszkaként is
2: így van
0: használható, de láttok abban különbséget, hogy a közönség például tesz-e különbséget a, most nevezzük így, a profi és a csak profi válni szerető. Most nem tudom, jól mondtam-e, de érted biztos a kérdést alkotó között.
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én azt tapasztalom, hogy ha nem mondjuk befektetési szándékkal jön valaki, vagy nagyon-nagyon kifinomult művészeti érzékkel, vagy ilyen elitista művészeti szemlélettel, akkor én azt tapasztalom, hogy nem. Mert hogy rengeteg kreatív, gondolatébresztő, különleges, technikailag nagyon jól kidolgozott, és egyszerűen esztétikusan szép művel lehet mondjuk találkozni ezen a tehetségkutatón, és ez ugyanolyan élményt ad, mint mondjuk egy végzett képzőművésznek a kiállítása.
0: Te ott vagy végig minden nap?
2: Nagy részt igen.
0: És ha végigmész a kiállított alkotásokon, szoktál találni bennük olyan nézőpontokat, amiket korábban nem vettél észre?
2: Rengeteget, igen. Igen. Sőt, még a legutolsó napon is mindig fedezünk
0: fel. Ez tényleg
2: úgy
0: van, hogy ránézel bármire, és akkor az éppen az adott hangulatban eltalál?
2: Számomra
0: igen. És ha minden nap
2: igen.
0: más hangulatban, vagy akkor minden nap más
2: igen.
0: jön át?
2: Igen, igen. Sőt, amit én nagyon szeretek, hogy ugye mi bejönnek hozzánk ezek a művek, ez az 500 plusz alkotás, és mi rendezzük személyesen be a kiállítást. És én nagyon szeretem az összes kiállításunkon azt, amikor eldöntjük, hogy milyen témák, milyen érzetek, stílusok szerint rendezzük el őket, és ahogy párbeszédbe kerülnek egymás mellett a képek, azt én nagyon élvezem mindig.
0: Ott te a galériában kortárs alkotókat?
2: Igen, mi kortárs figurális elsősorban, ami a galériának a profilja, de az autodidakta alkotóközösségünkben ott mindenféle. Nyilván kortárs, de hogy korosztályban, stílusban mindenféle.
0: Világos. Ugye a K Galéria Calvin tér?
2: Igen.
0: Vagy közelében
2: igen,
0: található.
2: Igen.
0: És értsd jól a kérdést, ezt én már színészektől is kérdeztem meg talán ebből a műfajból is, hogy hát ugye vannak alkotók, akiket ünneplünk 100 év után, és most a képzőn éppen Strube Lebad van, 170-et ünneplik, mint jubileum, de szerinted, művészettörténészként kérdezem, benne van a pakliban, hogy a mai kortárs alkotókat is majd 100 év múlva így fogjuk ünnepelni?
2: Én azt gondolom, hogy ez mindig benne van, mert aki egy olyan vizionárius a saját korában, azt egyébként a saját korában talán ritkán értik meg. Viszont, hogyha nem művészet történészként, hanem csak a saját lelkemből válaszolok, akkor pedig azt gondolom, hogy nem mindegy az, hogy engem fognak-e ünnepelni, hogyha én az életemet mondjuk akár végzett, akár autodidakta művészként azzal töltöm, hogy gyönyörű dolgokat alkotok, ami nekem ad valamit. Akkor talán mindegy is, hogy 100 év múlva mondjuk ünnepelnek engem.
0: Oké, jogos. Először mindig a művésznek kell, hogy adjon?
2: Szerintem igen.
0: Mert akkor tudja közvetíteni hűen a
2: közönsége felé? Én azt gondolom, hogy igen.
0: És te művészettörténészként melyik alkotási folyamatot kedveled a legjobban?
2: Mármint amikor mi kiállítást szervezünk?
0: Igen, annak melyik része az, amit igazán szeretsz az egészben?
2: Én nagyon-nagyon szeretem, azt is nagyon szeretem. Nagyon szeretek találkozni az alkotókkal, beszélgetni velük, kérdezgetni,
0: tehát
2: hogy ez
0: még a felkészülés során?
2: Akár, de akár a kiállításon is. Sokszor van olyan, hogy beérkezik hozzánk egy kép a pályázatra, nyilván mi abból látunk valamit, de aztán eljön az alkotó, elhozza, kikerül a falra, és megkérdezhetjük, hogy ez mit jelent neked, hogy hogyan született meg, és az mindig nagyon izgalmas.
0: Az kerül ki végül az ajánlóba is?
2: Néha igen.
0: Oda az alkotás alá?
2: Igen. Néha a művész saját gondolatai, de mondjuk én sokszor tartok megnyitót, és én szeretem a személyességet fűzni, mondjuk akár a művészet történeti kapcsolatokkal, ami lehet, hogy nem is tudatos, de egy nagyobb keretbe foglalja ezt a kiállítást mondjuk.
0: Mit tapasztalsz, és akkor ezt most kérdezem, nem csak a galériában, hanem akár itt a tehetségkutatóban is, hölgyek vagy férfiak azok, akik általában?
2: Nem készítettünk még erről statisztikát, talán több hölgyel találkozunk, de egyébként ez is, mint a kor, tehát hogy nagyon-nagyon változó. Nagyon változó. Szerintem talán egy picit több hölgy, de fele-fele.
0: Aha. Na jó, hát ez érdekes, hogy miért pont ők azok, akik kreatívabbak?
2: Szerintem nem is feltétlen kreatívabbak, csak lehet, hogy előbb találnak utat a saját kreativitásukhoz, vagy akár a spirituális lelki dolgaikhoz.
0: Mert ezt szégyelli az ember sokáig? Hogy tud valamit? Vagy azt hiszi, hogy...
2: Vagy talán azt vagy gondolja, hogy nem hiszi, hogy nekem ez mondjuk menne.
0: Aha.
2: Nagyon sok olyan alkotónk van ebben az autodidakta közösségünkben, tehetségkutatónkon is, aki élete során nem fogott ecsetet mondjuk 30-40-50-60 évig, és aztán egyszer igen, és nem tudja abba hagyni.
0: Na hát, kedves hallgatóink, akkor augusztus 22 és 29 között a MOM Parkban Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetségkutatóján, ami már a negyedik, akkor ezek szerint egy motivációs workshop is kezdetét veszi.
2: Tehát ez inspiráló, kreatív.
0: Inspiráló, na, hát pont ez a lényeg, hogy akinek eddig ott bujkálta az alkotás, de nem mert neki kezdeni, hát ha most kap egy löketet.
2: Így ezzel. Van. És aki pedig alkotó, és úgy érzi, hogy van benne valami, amit ő megmutatna, még augusztus 10-éig tud jelentkezni.
0: Még van idő, úgyhogy ne csúszanak ki, úgyhogy igyekezzenek, kedves hallgatóink, de biztos, hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat. Ott is lenni, tehát hogy mindenkinek ajánlom, hogy nézzék meg, hogy hol tart ma a kortárs művészet, egyáltalán milyen gondolatok foglalkoztatják, erre van valami válasz, vagy amit ti megtapasztaltatok?
2: Talán mi inkább azt tapasztaljuk, hogy rengeteg minden. Tehát, hogy
0: vegyes.
2: Nagyon
0: mint
2: színes.
0: Mint maga a világ, ugye?
2: Igen.
0: Olyan színes, mint a világ.
2: Igen.
0: Na, hát akkor még izgalmasabb elmenni. Jó társaságban repül az idő. Végén vagyunk, de várlak vissza téged is szeretettel. Legyenek sokan, azt kívánom, sok csillogó szempárt nektek, és nagyon drukkolok.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Nemes a cél, nemes a misszió. Te nálad meg várjuk a következő könyved, de amikor legközelebb jössz, akkor majd erről is beszélgetünk.
2: Rendben.
0: Hol tartasz az írói pályadon? Csak Lilkával beszélgettem, kedves hallgatóink, és találkozunk a MOM-ban, a MOM Parkban augusztus 22 és 29 között. Lilkától most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, második részben is újabb izgalmas vendéged, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szombaton derül ki, hogy ki lesz a Tisza köztársasági elnök jelöltje. A mai hidegfront után is folytatódik a hőségriadó. Az iskolakezdésre átadhatják a Flórián téri felüljárót. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szombaton dönt a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bújdosó Andrea frakcióvezető. A jelöltek kiválasztása még tart, a tervek szerint a frakcióülésen több személy közül választanak, neveket azonban egyelőre nem árultak el. A hivatalos jelölés határideje hétfő délelőtt 10 óra. A Tisza kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új államfőt. Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény módosítása nyomán július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-áig kell megválasztania az új köztársasági elnököt. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, mert csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Ma az előrejelzések szerint valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején viszont ismét jön a forróság. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Részleteket ma közöl majd a kormányfő. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig további korlátozásokkal jár. Szombaton immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta el a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi, művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
2: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a főhelyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még Cigánydal napja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a Cigánydal napja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés.
1: A Nemzetközi Cigánydal napja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. Csak átmeneti lesz a mai enyhülés, de a 41 fok után ez is jól esik majd. Záporok, zivatarok érkezhetnek, és az északi a szél felfrissíti a levegőt. Ma 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén szombaton felhősebb, kissé még szeles idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. Vasárnaptól pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, már 35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Mondám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Slágerkult.
2: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél.
3: Belényesi Béla Budapesten dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók tudatosabban építsék a személyiségüket, az emberi kapcsolataikat és az üzleti életüket. Személyes képzéseivel, zárt közösségeivel és saját digitális platformjával olyan közeget épít a fővárosban, ahol az önbecsülés, a kommunikáció és a gyakorlati tapasztalat közös fejlődésé válik.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Már rég találkoztunk.
4: Nagyon.
2: Rég találkoztunk, de még az éterben így, itt a Slágeren nem, úgyhogy örülök neked. Én már láttam is a te képzéseidet többször itt az elmúlt években, még a változást is láttam, ahogy nem csak azok fejlődtek, akiknek tartottad, hanem te magad is lépdelsz folyamatosan fölfelé.
4: Hát
2: érettségben biztos.
4: A legnagyobb nyertes az nyilván mindig én vagyok. Felkészülök, elmondom, látom a reakciókat, mindig én vagyok a legnagyobb győztes.
2: Na, örülök neki.
4: Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb fejlődés az akkor lehet, hogy az emberekhez beszélsz. Uh-huh. Én ezt tartom, és ezt megigénylik is. Tehát, hogy pont azért, mert egy A helyről eljövök, elhozom információt egészen B helyre, és mint egy ilyen közvetítő, mint egy összekötő vagyok. Különböző szakmák között, különböző nézőpontokkal. Hát téged is azért hívtunk meg sokszor.
2: De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te nagyon régóta emberekkel foglalkozol. Mindenféle rendszerekben, de tényleg személyiségfejlesztő hozzáállással.
4: Abszolút.
2: És azt mondtad, amíg nem éltek a mikrofonok, hogy pont most jutott eszedbe, hogy te hozzá látsz valamit egy-egy emberhez. De mit látsz?
4: Ez ugye... Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes előadást azzal kezdek, hogy én nagyon jól beszélem a magyart. Uh-huh. Tehát az a hozzálátni, tehát bármilyen feladatot az ember kitűz magának, akkor úgy látunk hozzá a feladathoz, hogy hozzátesszük azokat a dolgokat, ami szükséges a feladat ellátni. Tehát beszélhetünk mi értékesítési csapatokat, mikor képzek. Uh-huh. Akkor kell vinni valami olyan dolgot nekik, amit ők mind nem láttak hozzához a szakmához. De kell nekik, és tudjuk én, nyilván személyiségfejlesztő emberként, hogy tudom, hogy az neki kell. Majd odaviszek neki egy nézőpontot, és azt mondja, hogy erre nem gondoltam. Tehát nem láttam hozzá még igazából a feladathoz. Tehát én, amikor oda megyek, hozzálátok a feladatot, hozzáadok neki valami plusz értéket, akkor sikeresebb lesz. Mert olyan dolgot lát, amit előtte nem látott. Uh-huh. De ezért vagyunk mi. És én nekem valamiért, Istentől ki miben hisz, én ezt megkaptam, hogy én nagyon sokkal többet figyelek, mint beszélek. Sokkal
2: jó, beszélsz is eleget egyébként, mert akkor nem tudnál közösséget építeni, de mondom, én azt saját szememmel láttam, hogy hogyan hozol létre egy közösséget, egyszer a közösségek együtt is maradnak? Vagy ha szétszéled a társaság, akkor utána más-más közösségben újra egymásra találhatnak?
4: Alapvetően a tevékenységem az nem hívom magamnak trénernek, mert nem vagyok az.
2: Na de közben meg úgy viselkedsz, mint egy tréner, hiszen tréningeket hát tartasz.
4: Igen, a testbeszédtől kezdve tényleg a most saját social media platformot építek, van saját applikáció, ez mind arra szolgál.
2: Hát akkor mondjuk ki, van saját Facebookod.
4: Hát
2: nagyon le akarjuk egyszerűsíteni.
4: Szoktam viccelődni, hogy két embernek van a földön Facebookja, nekem meg Zuckerbergnek.
2: Na, oké. Okay.
4: És annyi a különbség, hogy én nekem még nem akkora. Januárban indítottuk el, több ezre vannak már rajta. Annyi a különbség talán, hogy csak értéket és csak olyan dolgokat osztunk meg, amitől több leszel.
2: Tehát ott vagy az online térben is, abszolút, de közben meg arra is nagy gondot fordítasz, hogy te itt Budapesten találkozz. Most azért vagyok egy picit gondban szimpatizánsaiddal, követőiddel?
4: Ebben a sorrendben.
2: Fejlődni vágyó emberekkel?
4: Ebben a sorrendben.
2: Okay.
4: Mindenféle ember eljön. Aki szimpatizál velem, még vannak olyanok is nagyon furcsa, akik nem szimpatizálnak.
2: De szeretnének jobban élni?
4: De szeretnék jobban élni.
2: Tehát és ezért fordulnak hozzá.
4: Így van, és amikor kijönnek tőlem, akkor azt mondják, hogy hát nem ezt hallottam rólad. Hát mondtam, hogy akkor jó, akkor volt onnan feljönni, és onnantól kezdve már nem csak, hogy ő jön, hanem a környezetéből, vagy a csapatából.
2: Jó, hát már mennyi motivációs gurúról hallottunk mindent, azt ott vannak az előadásokon, akkor is hiába, hogyha...
4: Én nagyon fontos dolgot megtanultam, én azt gondolom, hogy az igazi értéket, tehát nem is tudom, hogy kitől hallottam, hogy a az igazi értéket, ahol valóban lehet fejlődni, azt már csak zárt közösségekben osztják meg. Nyilvánossággal nem. Az nem igazi tudás, hogy hogyan kerestem 4 óra alatt 170 ezer forintot, így gyere elmondom a titkot. Nem, ezeket a dolgokat, ami igazán valóban működik, az a zárt közösség. Én nekem is az olyan zárt közösségem, mert az igazi dolgokat én azt gondolom, hogy zárt közösségekbe osztják meg. Uh-huh. Kint már, ami arról szól, hogy elárom a titkot csak neked, csak itt, és ezt kitesz, nem.
2: Az, ezeknek vége van.
4: Én nem láttam még benne értéket. Én. De más.
2: Hát sokan próbálkoznak ezzel.
4: Hát igen, de ők, figyelj, erről azt tudom neked mondani, amit hallottam én is a halálos íromban valamelyik részében, hogy olvasásból ötös. Uh-huh. Elolvassák, elmondja, mert egyetért vele, nem próbálta ki, nem tudja, nem vállal érte felelősséget. Mondja, mert hallotta, mert tetszett, mert tudok vele azonosulni, uh-huh. De hát ez az értékközvetítés, ez nem erről szól.
2: Az, hogy valaki értéket közvetít, ez értékrend is? Arról igen. Is szól? Tehát te abszolút. Értékrendet is próbálsz
4: abszolút.
2: Formálni?
4: Ja, hát igen, ez is egy szójátékból jön belülről, hogy tele vagyunk kincsek. Az igazi kincsek azok belül vannak. Az igazi kincsek az emberi kapcsolatok. Az igazi kincsek az, hogy hogyan szólok egy emberhez. Tehát nézzük meg, hogy hány és hány külsőségekben rendben lévő ember hogyan szólít és hogyan kezeli a környezetét. Elképesztő. Uh-huh. Pedig lehetne a kettőt egyszer is csinálni. Én arra tanítom az üzlettársaimat, és meg akikhez most beszélek, hogy belül legyél nagyon értékes, és hogyha még kiszállsz véletlenül Porsche-ból, mert úgy sikerült az élet, uh-huh. Akkor is tartsanak értékesnek.
2: Oké, de ez már valahol önbecsülés is.
4: Amikor a folyamat
2: tartsa magát.
4: Amikor elindul a folyamat, akkor igen, kell minden. De én azt gondolom, hogyha egy jó helyen, jó emberek között igazi értéket adsz, egyébként még a pénz is ott van mellette. Uh-huh. Tehát, hogy ezt se tudod olyan elkerülni. Tehát nekem is nagyon nagy erőfeszítésbe tellene egyébként elugrani a pénztől.
2: Uh-huh. És nem is kell.
4: Hát nem, hiszen vannak a közösségünkben olyan emberek, akiknek lehet, hogy az első segítség, amire szükség, az a pénzügyi segítség. Uh-huh. Az is odaadom. Tehát, hogy...
2: Uh-huh. És tudnak élni vele?
4: Az van, aki tud.
2: Gesztusokkal?
4: Van, aki tud. Nem mindenki, de én a hitemből fakadó, én nem válogatok. Én uh-huh. segítem azt, akit én kapok.
2: Na de az látni kell valamit a másikban? Hozzá kell látni valamit?
4: Hát jó, hogyha ez a fajta látás megvan, akkor kevésbé futsz lukra. És ezt itt nagyon fontos tanítást tanultam meg most a 2 héttel ezelőtt, hogyha rájössz, hogy a cselekedeteid milyen értékesek, akkor tudni fogod, hogy a mondataid semmit nem ér.

0: Persze. Persze, mai napig.
1: Na de azok előre visznek? Tanulsz belőlük?
0: Nagyon sok.
1: Felhasználod?
0: Igen, igen. Tapasztalat. De egyre jobban én is térek át arra, hogy a cselekedeteket figyeljem. Uh-huh. Mert önmagukban mondatok tényleg semmit nem érnek.
1: Ami miatt én hívtalak téged ebbe a műsorba, hogy mondd már el nekünk, hogy állunk mi az önbecsüléssel, a tudatossággal, az élethez való hozzáállással.
0: De ez két, én azt gondolom, hogy ez két dologból, két részből áll. Az egyik az, hogy mi hogy állunk, az én azt gondolom, hogy jól. Az, hogy a környezetünkből mit kapunk, és az, hogy visszük át a saját szülőt, ott már baj van. Aha. Egy bántott, egy kizsákmányolt, egy bántó, fájdalmas, félelmekkel teli világban élünk, és van, akire a világ hatással van, és azt átveszi. Valaki lát egy olyan embert, ezt tapasztalom, hogy valaki határozott, erőszakos, kiabálós, odamondós, és úgy lesz eredmény, akkor ő is, ugyan a személyisége nem olyan, ő nem olyan ember, ő tudja, hogy neki nem ezt kell csinálni, de elkezdi azt csinálni, mert hátra ad viszi őt sikerre. Majd mikor rájön arra, hogy ez nem viszi sikerre, akkor visszatér önmagához, és elkezd önmaga lenni. Én is ilyen voltam, magamról beszélek most, hogy én is azt hittem, hogy ez visz előre, és most mindenki azt mondja, hogy megváltoztál. Én meg mindig azt mondom, hogy nem változtam, még ilyen voltam. Az tény, hogy nem ilyennek ismertél meg. Mert én is a környezetemből vettem le, hogyha én erőszakosabb, határozottabb, meg nem tudom milyen vagyok, akkor nekem majd lesz eredményem. És elkezdtem is azt csinálni, nem én voltam. Lett is valamilyen eredmény. Uh-huh. De most meg amikor azt mondják az emberek, hogy megváltoztam, még mindig azt mondom nekik, hogy nem visszatértem ahhoz, ami én vagyok, és megpróbálom most én magam, én végigcsinálni, és a világot figyelmen kívül hagyni, és azokra a dolgokra, amit nagyon sok embertől megtanulok, a gesztustól kezdve, a kedvességen keresztül, a szereteten keresztül, nekem most a legnagyobb érték az életem az ölelés. 52 évesen. Hogy bemegyek a csoportba, hogy miért mész mindig fél órával előbb? Az, hogy mindenkit meg tudjak ölelni.
1: Ez én... korábban nem volt? Nem?
0: Ölelés, hagyjad már, tehát üzletember, mit ölelgessem én.
1: Na, mert csak mondjuk el a hallgatóknak, hogy te azért nagyon komplex képzéseket tartasz, személyiségfejlődés, ugye önismeret, önbecsülés, de közben üzleti téren is. Hogyha abszett. Valaki ezt igényli, és ha tényleg jobban szeretné élni, akkor abban is adsz tanácsokat, hiszen a te életed a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet gyakorlatilag a semmiből felépíteni nagy dolgokat anyagilag is.
0: Mindig a semmiből, igen.
1: Mindig a semmiből, hát oké, de ez a művészet, nem? Pénzből igen. Pénzt csinálni, azt mondják, hogy az
0: könnyű. Ezt mindenki tud. És jött még az, hogy mindenki tud, igen, igen. Igen, hát én nekem valahogy mindig úgy alakult az életem, igen, hogy a semmiből kellett, és lehet, hogy talán az több időt, energiát, meg motivációt ad, hogy a semmiből lehet. Lehet, hogy én el vagyok teremtve, hogy a semmiből.
1: És azt megszokja az ember, hogy mindig újra kell kezdeni? Vagy már ez sem feltétlenül igaz?
0: Most már tudom, hogy nem fog semmit újrakezdeni. Most már biztos, hogy olyan platformokat építek, olyan tapasztalat, olyan üzletbe, olyan hozzáállásra, hogy tudom, hogy már nem kell újrakezdeni. Uh-huh. Már nem kell.
1: No, a másik, ami miatt hívtalak, az a közösségépítő szereped. Hogy te képes vagy arra, hogy nagy tömegeket egyé kovácsolj. Nyilván ugyanazon hát mondanám, hogy értékrenden alapuló embereket, de ahhoz te is kell lesz. Meg ők is kellenek, hogy azért sokszor menjenek el. Mennyi idő alatt változik meg egy ember, ha megváltozik, és meg tud-e változni? Szóval sokrétű a kérdés. Mennyit kell hozzád járni?
0: Hát nézd.
1: Valaki változzon.
0: Ez megint teljes mértékben 100%-ben emberfüggő. Én az Andráshoz, az én mentoromhoz egyszer mentem föl, és megfordult velem a világ.
1: Egyetlen találkozástól.
0: Egyetlen találkozástól.
1: Gyenis Andrásról beszélünk?
0: Igen, igen.
1: Akkor
0: igen.
1: Innen csókoltatjuk, hogyha most hallgat minket.
0: Igen, igen, igen, igen. Most kint él Tenerifén a családjával.
1: Én már hívtam ide a műsorba többször, úgyhogy...
0: Én meg majd erőszakkal idehozom.
1: Most is innen az invitálás.
0: ő egy zseni, ez teljesen egyértelmű. De alapvetően megint az én példámat tudom elmondani. Nekem, ahogy találkoztam vele, elkezdtem, elhittem neki. Az én példám az bizonyít, hogy nekem is három és fél év kellett, mire tényleg elhittem neki, hogy ez tényleg komolyan mondta. Uh-huh. Hogy az volt az ajánlat, amikor fölmentem hozzá, hogy azon fogok dolgozni, Béla, hogy neked minden napod, vagy minden nappal egyre jobban legyél, és egyre jobb ember legyél. És én néztem, hogy ez milyen ajánlat, mi ez? Ez, uh-huh. Ez nem ajánlat, ez provokáció, ez, uh-huh. hogy milyen ember.

0: De és aztán, és ugye 3,5 éve eltelt, mire eljöttem, hogy ezt az embert, ez tényleg nem érdekli, se a pénz, se az üzletünk, se az üzletünknek hogy mekkorák vagyunk, se az, hogy mekkora bevételt, semmi nem, az érdekli, hogy én minden nap jobban legyek. És elkezdtem koncentrálni azokra a kérdésekre, meg elakadásokra, utána, amiket már tényleg őszintén megmertem vele osztani, és akkor már igazi problémákról tudtunk beszélni. Tehát az, hogy én mennyi idő alatt jutok el például egy emberre, akivel én beszélek eddig a pontig, hogy igazán az igazi problémáit elmenni mondani, ez már rajta múlik.
1: Mert hogy olyanok is megkeresnek, akik ugye nem akarnak pénzt keresni, vagy üzletelni, hanem személyiséget formálni.
0: Abszolút. Mind a kettő, ugye a testbeszéddel kapcsolatban, én nagyon sok minden kapcsolatban tartok előadást, nagyon sokat.
1: Hát több könyvet is írtál, ezt mondjuk el.
0: Igen, 2 könyvet írtam, de hát ez egy külön történet, mert én nálam nagyon sokszor az, hogy csak történnek dolgok. Én nem akartam könyvet írni. Én leírtam egy hölgyel, 4 órát beszélgetünk, a 4 órás beszélgetés végén az lett, hogy ezt le kell írni. Mondom, mit? Hát amiről beszéltünk. Miről beszéltünk? Hát ez vagyok én. Hát most ez mindenki,
1: mindenki így,
0: nem, ezt nem így sem. Na és akkor lett belőle könyv. Megjelent a könyv, kiraktuk a különböző platformokra, elolvastuk, jaj, de jó, csoportok jöttek létre, az Egyesült Államokból jöttek, Mexikóból jöttek visszajelzések, hogy megkapták a könyvet, és nem hajlandók visszaadni annak, akitől kölcsön kérték, és jött a kérdés, mikor írod a másodikat? Nem akarok másodikat, de elsőt sem akartam írni. Tehát, hogy velem így történnek dolgok.
1: A mai napig.
0: Mai napig. Ugyanúgy, tehát, hogy én azért szeretek csoportokban, meg közösségben járni, nekik információt átadni, mint én tudok, mert én meg rengeteg mindent tanulok tőlük. És azt hiszik, amikor oda meg valahogy, hogy ez a Bélet, ez mennyi mindent tud, hát tőletek kapom a felét.
1: Aha.
0: Tehát, hogy én is abból épülök, hogy ezt a talentumot beviszem a közösségbe, a közösség meg visszaigazol, én meg még tudok afelé menni, mert az embereknek kell. De ez nem működne például online. Én nem tartok online képzést. Én személyesen.
1: Ja, értem, tehát, hogy teljesen más az, hogy van egy saját platformod, ahol tudjátok tartani a kapcsolatot, tehát a szoftverfejlesztő része vagy az applikációfejlesztő, de egyébként te folyamatosan élőben találkozol.
0: Abszolút élőben, ezeket rögzítjük, ott már föltesszük a platformra, mint egy figyelemfelkeltő, és oda már be tudják hívni az embereket, mert az én platformomat azt megint csak a megfigyelésem alapján én úgy tartom, mint az Airbnb-t, úgy tartom, mint az Uber-t, hogy az Uber-nek sincsen taxia, az Airbnb-nek sincsen szállása, csak akinek van igénye, meg van a vásárló, azt összehozzák egy közös platformon. Én azokat az embereket, akik még az értékesítés felé, vagy az önfejlesztés felé nem akarnak elmenni, annak létrehoztam egy olyan platformot, ami még lehetővé tesz, hogy minket már megfigyeljen, de még nem kell nem kell nyilatkozni, hogy akar-e tőlünk bármit is. Úgyhogy ez a platform azért létre, hogy mi már elmondjuk, amit tudunk, megmutatjuk önnek az eredményét, a végeredményét, és ő följön, tud döntés hozni annék, hogy velünk beszélne. Viszont nekem olyan emberek van szükségem, akik már hoztak döntést.
1: Aha.
0: Mert aki nem hoz döntést, azzal, hát én is adok mit kellene.
1: Nem tudsz, mint oké. Láttál nagy sorsfordulókat?
0: Most is, hát persze. Az elmúlt 2 hónapban is, hogyne.
1: Tehát akik ott vannak, akikkel foglalkozol, azoknak mérhetően?
0: Abszolút.
1: Változik az élete?
0: A legutóbbi üzlettársam, tavaly október 18-án döntött úgy, 1,5 évig volt egy helyen, nem volt igazi eredménye, viszont a pénze az fogyott. Én elkezdtem vele dolgozni októberben, és a személyiségfejlődésről beszélve, most ott tart, hogy szinte mindent egyedül csinál, és még most már 2-szer akkor az eredménye, mint amit például velem csinált, pedig hát velem is olyan rekordot csinált.
1: Tehát az önállóság itt a fő.
0: A végcél az az.
1: Aha.
0: A végcél az az.
1: Oldani.
0: És most már én is egyre jobban hajlok egyébként afelé, amit én is kaptam a tréneremtől, hogy amikor én elmentem az első ilyen 250.000 fontos képzésre, és kérdeztem tőle, hogy mit fogok én kapni ezzel a 250.000 fontos, mert csak érdekes, mondta, hogy semmit. Mondom, azért a 250.000 semmi, az nem egy jó ajánlat, is mondták, de az összes olyan rosszat, negatívat, mindent, ami rád került, azt leszedjük, és akkor előkerülsz te. Mert alapvetően mindannyian normálisak, mindannyian tudjuk, mit akarunk, hogy akarunk, nem akarjuk az embereket bántani, nem akarjuk senki, hanem egyszerűen az, ami a környezet van. És mi a legtöbbet nekem is azt tanították meg, hogy ezeket hogyan hagyom figyelmen kívül, és akkor elő tudok jönni én.
1: Mert egyébként rengeteg lehúzó, eltérítő erő van a hétköznapokon az útunk során?
0: Hát a legutóbbi Facebook idézetet tudom mondani, hát én azt hittem, hogy kiugrok az emeletről. Azért nem fogok soha többet bocsánatot kérni, mert így kezdődött a mondat. Jaj. És lájkolták több ezren. Hát az az ember, aki nem tud bocsánatot kérni, az, menjünk már vissza kettőt, az nem tudja, hogy mennyire van szeretve. Az az ember nem tudja, hogy az, a te, aki szeretve vagy, hogy mennyi mindent bocsátottak meg neked, és ettől neked mennyi mindennel lett könnyebb.
1: Akkor ez legyen most a végszó. Jó. Az első körre nagyon örültem, hogy itt voltál.
0: Én nem viccem,
1: élveztem a beszélgetést. Remélem, hogy ezzel mi is tudtunk egy picit szemléletet elgondolkodtatni a hallgatókat. Ez fontos, hogy aki változtatni akar, az annak lehet, hogy itt az ideje. Belényesi Bélát kell keresni. Megtalálnak a különböző közösségi oldalakon?
0: Meg.
1: Ha beütik a nevedet. Okay. Belényesi Béla. Na, hát köszönöm. Béla,
0: én köszönöm, itt voltál.
1: Kedves hallgatóink, Bélától most elköszönök, önöktől még nem jönnek a legnagyobb slágerek, vagy folytatódnak változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Koncsik Lilkának és Belényesi Bélának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárás mellett szállítanak el Dunában talált robbanószereket a Szabadsághídnál. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szeptembertől ismét megnyílik a Puskin Kuckó Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ma hajnalban második világháborús robbanószereket szállítanak el a Dunából Budapesten, ezért több lezárásra és közlekedési változásra kell készülni. Hajnali 4 órától lezárják a Szabadsághidat, valamint több rakpart szakaszt a Rudasfürdő és a Petőfi híd között. A korlátozások várhatóan reggel 7 óráig érintik a közlekedést, a lezárt területre gyalogosan és kerékpárral sem lehet belépni. A 19-es, 41-es, 47-es és 49-es, illetve az 56 A villamos közlekedése módosul, a 4-es metró pedig sűrűbben 5 percenként jár. A folyó alacsony vízellása miatt felszín közelbe került eszközöket szállítják el, köztük egy szovjet betonromboló gránátot, 8 német vetőcsövet, robbanófejeket és detonátorokat. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonat befolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. A Velencei tó rendkívüli alacsony vízállása miatt a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől. Szeptembertől ismét filmekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja a családokat a Puskin Kuckó Budapesten. A Puskin moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Süsű a sárkány, a Szaffi vagy az Egy kupac kufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin Kuckóban, emléklapot kapnak ajándékba. A várva várt hidegfront hatására ma a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás vagy jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható. Napközben 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos nyári idő várható, 32 fokos maximummal. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között az ott kiépített terelésben lerobbant egy személygépkocsi. A 29-es kilométernél a Hegyeshalom felé vezető oldalon így most csak egyes sávon lehet haladni. A torlódás lassan 5 kilométeres. Nem világos, lerobbant. Jó, mert az átterelt szakasz. Aha, jó, mindkét irányban fennakadást okoz. Ez a lényeg. Lezárták a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között, ahogy Bori is említette a hírekben, tűzszerészek dolgoznak. Lezárásra kell készülni a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon is, illetve számítsanak korlátozásra a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban. Ahogy Bori szintén említette, sem kerékpárral, sem gyalogosan nem lehet a lezárt szakaszon közlekedni, úgyhogy a 107-es buszokat is terelik, azok nem érintik a Petőfi híd budai hídfő és a Budapart közti megállókat. Számítok önökre is az infóikra, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, 0630 30 30 95 8 a számunk. Előre is köszönöm a segítséget.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Az előbb nekem 27,5 fokot mutatott a hőmérő.
4: Annyi volt reggel,
3: jó reggel. 27-28 fokkal, ám de végre egy kis szellővel rúgja ránk akkor az ajtót. Igen. Hidegfront?
4: Nem, hát nem tudom már, minek nevezzük.
3: Hát, hogy nem 45 lesz, hanem csak 36 fok ezután. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Köszönti önöket Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
1: 6:12-kor az utolsó napunkon, mert hogy aztán...
2: Igen!
1: Látszás, ha félértik a hallgatók.
2: Nem, szerintem annak, tehát értik a hallgatók, hát mindenki jár dolgozni, mindenki örül annak, amikor tervezgeti már a szabadságát, és végre eljön a pillanat, és az igen, az annak szólt, hogy mi ugye egész nyáron dolgoztunk, és most augusztusban megyünk Szabira.
1: Pár nap, de igen, most
2: volt egy pár nap, de hogy ez a hosszabb szabadságunk, ez most volt. És nem annak örülök, hogy nem leszünk itt, hanem annak, hogy te is pihenhetsz, én is pihenhetek, hogy tudom, hogy milyen nagy élmény a várakozás, és aztán, amikor ott lehetsz, az is milyen szuper. Szóval én ennek örülök.
1: Oké, két hétig nem találkozunk majd, mostantól fogva. Viszont én elkezdtem így a felkészülést, tehát ez a, most már az utóbbi egy-két évben rászoktam arra, hogy amikor jön a szabadság, próbálok tudatosan belassulni előtt, és olyan dolgokat csinálok, amiket egyébként nem. Így aztán tegnap katasztrófa turistát játszottam.
2: Hol a Dunán?
1: Igen, a szó szigorú, de nem úgy, ahogy gondolnád. Nem úgy, ahogy gondolnád, hanem kicsit olyan kulturális történelmi vonalon, mert hogy eszembe jutott, mentem hazafelé, és az Erzsébet hídon, hogy megint a homlokomhoz csaptam, hogy úristen, hány éve meg akarom nézni, amikor erre alkalom kínálkozik. És akkor most végre megálltam, és oda sétáltam a Petőfi hídhoz, bocsánat, a Szabadság hídhoz, az egykori Ferenc József hídhoz, aminek a roncsaiból most valamennyi látszik a Duna mélyén, mert ugye nagyon alacsony a vízállás, és amikor a II. Világháború végnapjaiban felrobbantották a hidat, és szokták mondani, hogy hála az égnek csak a középső része robbant bele a Dunába, tehát hogy a pillért a rakparttal összekötő mind a két fele megmaradt, csak a középső az így beleomlott, beleszakadt a Dunába, utána annak a nagyját persze kihalásszák a évekkel később, és részben fel is használták az alapanyagokat, de hogy maradtak olyan részei a Dunában, ami most ilyen nagyon sejtelmesen, misztikusan néz ki, tehát odamész, egyébként az érdeklődők kedvéért, akik szép számmal vannak, mert rögtön láttam, hol kell majd megállni, figyelj, tehát folyamatosan cserélődtek az emberek, és nézték, tehát hogy látszik, hogy hol kell figyelni. Egyébként a Szent Gellért tér felüli oldalon, tehát hogy a budai oldal felé közelebb eső pillérnél kell megállni. Ott van is a járdából egy ilyen kiszögelés, a pillérnél pont, ahol kicsit ott kijebb lóg, mint a Lánchídnál is van ilyen. És ott, hogyha benézel még hozzá a déli oldalon, tehát a Petőfi híd felé eső oldalán, akkor ott gyönyörűen látszik, a híd alá kell benézni, hogy párhuzamosan magával a híddal futnak a régi ilyen hatalmas acél elemek, de kicsivel még délebbre ott valami három ilyen csücsök is látszik a víz alatt, ami gondolom valami díszítő elem, vagy nem tudom mi lehetett. És úgy megdobbant azért a szívem, úgy mindenféle értelemben, tehát hogy úgy elképzelhetem, hogy gondold el a II. Világháború végén, amikor ez így...
2: Tehát így készültél te a szabadság.
1: Hát, hogy már egy kicsit turistáskodtam. Igen, mondjuk így.
2: Hát én meg úgy készültem, hogy a tipik nők szoktak készülni.
1: A szabadságra fodrász,
2: így pillás, van pontos.
1: Ebben a sorrendben?
2: Tehát ez a hetem ez azzal telt, hogy voltam pillásnál, hogy szép legyen a pillám, mert nem nagyon szoktam sminkelni, ugye, amikor nyaralni megyünk, mert minek. Elmentem tegnap fodrász, hogy szépen frissen festett legyen a hajam. A körmösömmel múlt héten tudtam csak konzultálni, ezen a héten nem tudtam menni, úgyhogy tudod, ez nem friss. Ilyenkor egy kicsit ilyen gyomortájékon ilyen fura érzése van a nők, de hogy nem tudom, hogy miért, ezt mondják meg a hölgyhallgatóink, hogy miért szeretünk mi úgy menni nyaralni, hogy előtte minden ilyen patika rendben legyen, mint hogyha ha egy héttel előbb mentünk volna, akkor nem tudom, mi történik, szóval nagyon mókás. Úgyhogy én így készültem most a szabadságra, azt hiszem mindent elintéztem, ja, elmentem fényvédőt vásárolni, még tudod, hogy az is nagyon fontos, hogyha napozni szeretnék, meg ilyen kicsi kiszerelésben, ilyen sampon minta, meg pakolás, hajpakolás, hogy ne kelljen a nagyokat vinni, úgyhogy én így készültem.
1: Mondjuk nem tudom, én inkább olyat tapasztaltam hölgyeknél, hogy ez a nyaralás ez a tök mindegy, és inkább bejelentkeztek a nyaralás utolsó napjára, hogy majd amikor visszatérnek a nyaralásról, és aztán indul újra a munka, hogy majd akkor legyenek top formában a nyaralásról hazatérve.
2: Van, de nyugodtan lehet ezt megerősíteni és száfolni is.
1: Beszélgetünk majd ma a gólyát itató közutassal. Ez a videó most bejárta az elmúlt napokban az internetet. Aztán szeretnénk majd egy különleges lehetőséget ajánlani azoknak, akik esetleg anyagi megfontolásból passzolták idén az egyetemi továbbtanulást, mert egy nagyon érdekes kezdeményezésbe botlottunk, ami nekem fenemód szimpatikus, azt kell, hogy mondjam. És arról is szó lesz, hogy TikTokerek most arra biztatnak, hogy tessék átsétálni a Szigetre, mármint hogy a Sziget fesztiválra, mert hogy az fú, hát most a Duna, hogy ilyen picik, ezt szárazlábbal meg lehet tenni, baromság, tehát nyilván nem, meg egyébként veszélyes, de majd erre is visszatérünk, és akkor ezzel kapcsolatban egyébként van egy kérdésünk.
2: Mi lesz a kérdésünk?
1: Hát engem nagyon érdekel, hogy mi volt a legnagyobb hülyeség, amit mostanában így a közösségi médiában láttak. Tehát ami önök elé ugrott felhívás, tehát múlt héten ugye volt ez a csak azért is használj minél több áramot is vizet, mert szóval, hogy ostoba felhívások a közösségi médiában. Mondjuk ez, hogyha volt, találkoztak ilyennel, akkor azt nyugodtan írják meg.
2: Tegnap volt egy nagyon kedves hallgatónk, Zoli, aki nagy Rúzsa Magdi rajongó. Hál' Istennek nyert is a hablatjátékunkba, úgyhogy akár Rúzsa Magdi rajongók, akár a Szikora Robiért vannak oda, nyugodtan lehet jelentkezni, mert hogy mindkét koncertre adunk páros belépőket, és még egy egyéves Sláger FM prémium előfizetésünk is van.
1: Sőt, három wellness hétvégénk, csak az meg ugye a zenei kvízünkben, amit továbbra is ki lehet tölteni a Sláger FM online felületein.
2: Már és csak akkor, pár napig.
1: Már csak pár nap, úgyhogy húzzanak bele, és ott a, például az újdonságokkal kapcsolatban, az újabb dalokkal kapcsolatban is tudják jelezni, hogy jó van így, ahogy van, vagy játsszuk többet, vagy nem annyira tetszik. Szerintem ilyen egyébként kevésbé, ahogy így konzultáltam, akik a háttérmunkát végzik a teszthez, azt mondják, hogy általában jól mennek a dalok, de hát segítsenek, hallgassák meg, győződjenek meg róla. És akkor itt van egy friss ilyen kedvenc, Alex Warrentől a Fever Dream 6:18-kor a Slágeren.
0: Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Petra, visszasétál nálunk ma velem a Szabadság hídhoz?
1: Nem mehetnék akár, igen.
0: Na, mit szerettél volna mondani?
1: Azt, hogy egy dolgot bánok, hogy én nem lehetek ott a Luis Capaldi koncert, és úgy örülök, hogy a hallgatóink közül nagyon sokan ott lesznek, akik nyertek nálunk itt a Sláger reggelben a szigeten, mert hogy egyszerűen ennek a fiúnak a hangja, komolyan, tényleg mindenképpen nézzék meg élőben. Nekem volt szerencsém hozzá, és elájultam. Annyira csodálatos a személyiség, és ez átjön. És egy hatalmas színpadra lerakják a fiút egy gitárral, és egy szál gitárral csodát művel.
0: Ha elsétálsz velem a Szabadság hídhoz, bejátszod neked telefonról ezt az erőt közben,
1: jó,
0: miközben
1: okay.
0: Andalgunk a hídon. Jó. Képzeld, egyszer itt volt egy külföldi haverom, és hát tárlatvezetést tartottam. Én nagyon szeretem büszkén mutogatni a külföldi vendégeimnek, hogy Budapest milyen csodás
1: hát,
0: és szép.
1: És
0: akkor így mondja, hogy van nál egy pici lakat, hogy itt szoktak-e ilyen lakatot tenni. Mondom, hát nem örülnek neki, mert hogy akkor föltenni a lakatot, és lefotózni, és elküldeni a barátnőjének, hogy láss, hogy gondolt rá, mert nem volt itt, a barátnő tök a világ másik végén volt, és mondta neki, hogy jó, de akkor azt kérlek, hallgasd el a barátnőd elől, hogy Szabadságnak hívják a hidat. Tehát, hogy... Mert aztán...
1: Nehogy abból az valami baj legyen.
0: Ja, de hogy... Szóval, hogy azért gondolik visszamenni, mert ugye tegnap megnéztem a hídroncsokat. Egyébként nem jókor, mert pont tűzött a nap. Hát ez ilyen délután 2:30-3 felé volt. Például nagyon kellett sasolni, hogy megtaláljam.
1: Igen.
0: Tehát valószínűleg, amikor nem annyira tűz a nap, és kicsit árnyékban van, akkor jobban látszik. Másrészt azt néztem, hogy már én a pesti oldalon voltam megint, akkor láttam, hogy fie jetskikkel, meg csónakokkal ott köröztek fölötte.
1: De menő!
0: Az milyen lett, mert onnan tényleg látod.
1: Mindent látsz.
0: Tehát föntről a magasból, ugye nem tudom, 30-40-50 méter igen. magasságban ott vagy a vízfelszín fölött, onnan úgy nagyon kell nézni, de amikor ott vagy a roncsok fölött, az fú, szeretem az ilyen misztikus dolgokat. Na, de hogy ha már visszamennék, akkor még amit megnéznék, az meg pont a pesti oldal felé van, hogy ugye Ferenc Józseffel avatták fel a hidat.
1: Uh-huh.
0: Hát ő hozzájárult nagykegyesen, hogy róla nevezzék el, és amikor voltak a millenniumi ünnepségek 1896-ban, akkor az ő jelenlétében avatták fel a hidat, és miközben úgy, képzeld el, hogy az utolsó szegecset, azt ő verhette be.
1: Milyen menő ez?
0: Ugye? De hát azért most ne képzeld el Ferenc Józsefet egy óriási kalapáccsal a kezdve, hogy
1: ding.
0: Mert építettek egy ilyen gőzhajtott a szerkezetet,
1: igen.
0: ami beverte, tehát neki meg kell nyomni egy gombot, gondolod, de 1890-ban meg kellett nyomni egy gombot, és akkor az működésbe hozott egy ilyen szerkezetet, és az ütötte be az utolsó szegecset, méghozzá úgy, hogy ahogy vannak most is tudod ezek a turista érmék, hogy tudsz magadnak préselni, hogy a Ferenc Józsefnek az arcképét nyomta rá a szegecsnek a tetejére, tehát az ott maradt. Ezüstből volt ez a szegecs, és hát nem tudom, hogy pontosan mikor tűnt el, de amikor a 60-as években csináltak egy ilyen átfogó hídfelmérést, akkor tapasztaltak, hogy nincs meg a dísz szegecs, és akkor pótolták alumíniummal, csak azt is azt hitte valaki, hogy... hogy
1: de
0: az
1: mi várjál egy ilyen szegecset, de hogy? Hogy hát veszel le egy ilyen szegecset?
0: Honnan ki feszegette?
1: Tudod, hogy ez, ja, mondjuk, ha valaki. Utána olvasol, akkor persze.
0: Hát persze, tudták. Tehát, hogy, és azt mondják, hogy most is van valami, tehát hogy megint van valami díszes dolog, ami ott arra utal, hogy ott volt egykor az a szegecs, amit a Ferenc József vert be.
1: A vizekben annyi ilyen díszes dolog lehet, amire
0: hát
1: az ember vágyik. Tehát nem csak itt nálunk, hanem szerintem mindenhol a világon, nem? Tehát, hogyha belegondolsz, hány olyan elsüllyedt hajó, kincsekkel teli, arannyal, nem tudom, hát az brutál lehet.
0: Hát azt láttad, hogy ugye, bár tudjuk, hogy csak nálunk kicsi a Duna, mert ugye az osztrákok meg a németek ellopják tőlünk,
1: igen,
0: de hogy egyébként külföldön is most valami második világháborús hajó került elő kompletten a mederből,
1: igen.
0: hogy annyira lecsökkent a vízszint. Meg a Margit hídnál, meg például a Margit hídnak a régi darabjait találták meg, ugye azt is felrobbantották, és akkor ilyen, nem tudom, vas maradványokat is, meg sőt a régi kőkorona, ugye, amiről most mindig lelopják fönt a hídon, letörik a keresztet. Na, ott régen is volt ilyen kőkorona, aztán csak a 60-as, 78-as években nem, de ugye a kőkoronát is lefotózta valaki, hogy ott van lent az iszabban egyébként.
1: Ez igen.
0: Megvan.
1: Azt írja valaki nekünk, hogy sziasztok, a Szabadság híd bomba miatt le volt zárva még egy órával ezelőtt, mikor arra mentem. Eltereltek minket
0: igen.
1: a Petőfi híd irányába, most érkezett az üzenet. Akkor most találtak egy bombát is? Most
0: hát ez az, amit mondott a hírekben a Bori,
1: ja,
0: igen, meg én is mondtam. Igen,
1: ja,
0: viszont
1: hittem,
0: most...
1: hogy van már megint valami
0: Nem, most ránéztem, hogy most nyitották meg
1: na,
0: a budai alsó rakpartot,
1: okay.
0: a Rákóczi és az Erzsébet híd között volt teljes zárás,
1: okay.
0: illetve Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon is zárás volt, ez is megszűnt, tehát elvitték akkor a tűzszerészek, amit találtak. A 107-es busz pedig ismét az eredeti útvonalán közlekedik. Na, ez egyébként az egyik fontos ok, hogy ugye bombamaradványok azok most így előkerülnek, tehát többek között ezért is mondják, hogy nem szabad sétálgatni a Duna medrében, bármilyen csábító, hogy most méterekkel visszahúzod, és ezért eszméletlen felelőtlenség és nagy baromság, hogy valaki például arra bíztat TikTok videóban, sőt most már több valaki, hogy hát Óbudánál, ott okosba menj be a szigetre, mert hogy akkor szépen át tudsz sétálni, mert hogy annyira pici a vízszint. És egyrészt ugye a vízművek, a fővárosi vízművek már múlt héten írt egy közleményt, hogy azért az ott a, tehát hogy ez vízvédelmi terület, ugye Budapesten valóban, hát nem a Dunából szívják ki a vizet és tisztítják meg, de azért a Duna az ugye beszivárog a talajba, igen, tehát a víz ez úgy bejut, és részben valóban a Duna vizét isszuk a csapból. Tehát hogy ez fontos védelmi terület, tehát ne sétálgassunk a Duna medrében, másrészt találhatunk hát mindenféle törött dolgokat, ugye robogók is előkerültek, tehát hogy sérülés veszéllyel is jár, hogyha valaki oda lemegy.
1: Meg szerintük, most csak kérdezem, igen, én ugye amikor a szigetre mentem, mindig hajóval mentem, mert nagyon, nagyon szép és impozáns látvány, ahogy mész a Dunán, és nem kell annyit sorban állni a hátsó részen. Elnézést, amikor te megérkezel, mit gondolsz, hogy nincsenek ott a biztőrök? Szólok, de, tehát ott vannak, ott várnak, szóval nem, az nem úgy van, hogy azon az oldalon csak úgy átsétálsz a Dunán, tehát ilyen hülyeség.
0: Őrültség, igen, de majd erre még visszatérünk, igen, mindjárt, csak egy kicsit szeretnénk terepet engedni Whitney Houstonnak is, ha már itt ilyen nagy multidézésbe kezdtük meg nosztalgiázásba. How will I know? Ezzel folytatjuk fél hétkor a Sláger reggelt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bár már a hidegfrontot ígértem, és valóban állítólag meg is érkezett, hiszen nem lesz 44 fok, meg 42, csak 34, de a záporok, zivatarok jelenlétét egyelőre nem látom, itt sem tapasztaljuk a Márvány utcában, és az előrejelzésben sem látom, hogy itt a főváros környékén esne az eső, pedig nagyon jó volna, mert a csapadékra mindannyiunknak szüksége lenne. Most még egyelőre nem látom.
2: Tegnap elindultam bringázni este 9-kor a Laplástó fel, és mondom, esik.
1: Vártad.
2: Figyelj, kettő csepp, tudod, az alkalod, amikor érzed, nem voltál benne biztos, hogy most egy madár engedte el magát, vagy, de nem, láttam, hogy így csöpögött, és ennyi volt.
1: Ha már tehát, madár, hogy képzeld el, hogy egy barátnőmmel mit értént a Balatonon, egy seregély rápiszkított a szájára. Tehát képzeld el, és így mondtam, nem, ez nem tört. Azt, hogy napoztam, és pont a szábra.
2: Ja,
1: mondom,
2: hogy nem értettem, hogy hogy került, azt elfelejtettem, hogy vízszintes helyzetben.
1: Igen, a Balaton partján. Okay. Érted? Tehát ilyen, hogy történik meg valaki, vagy a szájára?
2: El vannak bódulva már a seregélyek is, ugye, a melegben eltikkadtak.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: A MÁV Inform ügyeletese Jancsu Rák Bence a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon, Bence? Jó reggelt!
4: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A veszprémi fővonalon változásokra kell számítani, mert Veszprém állomáson a vartűz miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Herend és Hajmáskér között várhatóan 7:30-ig pótlóbusz szállítja az utasokat. Ezt követően már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban késések még a délelőtti órákig előfordulhatnak a veszprémi vonalon. Holnaptól ismét a teljes útvonalán közlekedik a H5-ös Szentendrei hév. Ma még a Battyányi tér és Kaszásdűlő között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tart a karbantartás a Lajos-Mizsei vonalon, az S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük az infókat! Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-ás közti terelésben egy személygépkocsi lerobbant az átterelt sávban, Herceghalom közelében. Ez a magyarázat arra, hogy mindkét irányban fennakadás van, legyenek óvatosak. Ráadásul azt nézem, hogy a műszakibás járműre figyelvén egy személygépkocsi és egy kamion közben összeütközött a Hegyeshalom felé vezető sávban, úgyhogy a 29-es kilométer környékén most teljes a káosz. Közben a Nagyszőlős utca elején is helyszínelés zajlik befelé a Budaörsi úti aluljárónál, számítsanak torlódásra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 után 1 perccel. Jó reggelt kívánunk! A visszahúzódott Duna medrébe sétálgatni nem jó ötlet. Erről beszéltünk nemrég. Egyrészt ugye, hogy a fővárosi vízművek is felhívta rá a figyelmet, ivóvízvédelmi védterületnek számít, másrészt pedig tényleg tele van veszélyekkel, törmelékkel.

0: Mi fiúnak a videóját, amit most éppen lecsekkoltam, 314.800-an néztek meg sajnos, akkor úgy mit éreztél úgy gyobortájékom?
1: Vagy ököltájékom.
0: Vagy ököltájékom.
2: Megmondom őszintén, hogy az első reakcióm az az volt, hogy egy jót rögtem.
0: Ja, igen.
2: Mert vicces a srác, és egyébként jó a poén, és tényleg borzasztó alacsony a Duna.
0: Igen. Tehát,
2: én nagyon régóta vagyok a szigetnél, és nem láttam még ilyen alacsony vízállást, de azt hiszem ez azért van, mert rekord alacsony a Duna, tehát igen. Ez nem akkora dolog. Viszont a második gondolatom meg az volt, hogy a jó poén, de nagyon rossz ötlet.
0: Igen.
2: Ugye a szigetnél az egy speciális helyzet, hogy van egy Óbuda irányába egy ilyen kis Dunaág, ami ugye tényleg keskeny is, nem csak most, hogy alacsony a vízállás alacsony, hanem nem sok méterről beszélgetünk. Uh-huh. Ugye arról is szól a videó, lecsétált. Hogy gyakorlatilag 2 perc persze. Alatt átér a két srác a túloldalra. Viszont a probléma az, hogy ahova megérkezel, tehát azon kívül, hogy önmagában a Dunában nem okos dolog sétálni, ugye olvassuk a híreket, hogy ez most sok mindenkinek eszébe jut, és aztán eltűnnek emberek, elsodorja őket a víz, és így tovább. Tehát ezen kívül, ahova megérkezel, az egy úgynevezett galéria erdő nevű terület, uh-huh. ami egy kiemelten védett terület, egy természetvédelmi uh-huh. terület, és ezért ott a fák nincsenek egyáltalán gondozva. Tehát sajnos volt már a sziget alatt is baleset abból, hogy valaki jó ötletnek tartotta lemenni erre a területre, ott sátrazni, és a többi, ami egyébként szigorúan tilos, pont azért, mert egy kisebb szél is óriási ágakat tud letörni, fákat tud kidönteni, úgyhogy eleve ott járkálni önmagában veszélyes, és akkor ehhez hozzájön az, hogy ennek a területnek a tetején van egy ilyen gátszerű képződmény, amit egyébként mi értelmszerűen elkerítünk, de persze. Elsősorban azért, hogy belülről ne menjenek erre a területre a vendégeink, aha. Őrizzük is ezt a kerítést, tehát értelmszerűen, hogyha valaki a Duna felől közelít, ő sem fog tudni bejönni a fesztivál területre. Én nagyon jó sztorit hallottam, hogy lehet a szigetre
0: belógni. Pont ezt akartam kérdezni, na, hogy az biztos az elmúlt években tuti, hogy voltak olyanok, mert én nagyon szeretek hajóval menni hozzátok, tehát ez egy nagyon romantikus és gyönyörű szép útvonal, viszont azért ott mindig ott vannak a biztonsági őrök, meg azok, akik ellenőrzik azt, hogy van-e jegyen, vagy karszalagon, vagy valami. Tehát, hogy
2: a rossz hírem neked az, hogy idén sajnos az alacsony vízállás
0: tudom, gondoltam.
2: A hajó sem fog tudni
0: igen,
2: járni.
0: Tudom.
2: De én nem szeretnék tippeket adni, nyilván nem az én dolgom, hogy tippeket adjak.
0: Isten ments.
2: Nem a hajó irányból szoktak beszökni, aha. De tehát, hogy extrém példákat mondjak, olyan is volt, aki külföldi srác volt, aki egyébként teljesen normális, magasabb vízállásnál azt tartotta jó ötletnek, hogy először bepakolja a hátizsákjába a pár doboz sört.
0: Igen.
2: Azt hiszem 6-8-at, és majd azzal ő átúszik.
0: Óriási ötlet, jó van akkor.
2: Sajnos a fizika törvénye ilyenkor nem tudta segíteni.
0: Igen.
2: De hát ugye készült egy játékfilm is egyébként arról, hogy lógnak be a szigetre. Tehát van rengeteg módszer, tényleg nem hiszem, hogy nekem kell ötletek.
0: Nem.
1: Viszont azt tisztázzuk, hogy bocsáss meg, azért
2: van. Vannak köztük viccesek is, egyébként nagyon sok zenészünk, aki most fellép a szigeten, mind tud egy sztorit mondani, hogy 10-20-30 éve, hogy lógott be a szigetre.
1: De tessék, ez egy tök jó ötlet, tudod, mint a Billy Nye a mi az igazából szerelemben, hogy igen. Legyél rockstar, megkapod ingyen, ő másról beszélt ott, de hogy akkor bemehetsz ingyen a szigetre, sőt, még fizetnek is érte, ugye? Legyél rockstar, ennyi.
0: A titok.
2: Igen, és hát ugye azért azt nem tudom, hogy sokan tudják-e, de az első szigetnél még nem volt karszalag.
0: Aha.
2: Hanem a jegy az egy ilyen nyakvalkasztós passzerű.
1: Emlékszem, volt olyan, igen. Volt.
2: És ugye akkor az volt a móka, hogy bementél és kidobáltad ezt a nyakvalkasztós cuccot a haverodnak, aki simán a nyakába vette és bejött
0: be.
2: Ez a mai napig nincs hivatalos adat, hogy hányan volt az első szigeten.
1: Ki tudja, igen. Most viszont ott van a karszalag, hogyha valakit a munkatársak látnak karszalag nélkül, akkor kedvesen kik is karon fogják, és abban a pillanatban kikísérik? Vagy mi történik ilyenkor?
2: Van egy elég komoly jegyellenőr csoportunk, aki belül a fesztivál területén is járkál és nézegeti, hogy van-e karszalag, illetve hogy érvényes-e még a karszalag, ugye, mert a másik ilyen, hát hogy nagyon szokásos módszer, hogy vesz egy napi jegyet, és aztán ki tudja hány napig
1: nem felejtem.
0: Igen.
2: és akkor ők nézegetik, hogy van-e rajta

0: de nem feltétlenül kísérnek ki a fesztivál területen kívülre, mert van belül is pénztár.
1: Aha.
0: Tehát nagyon, nagyon kedvesen megkérnek, hogyha úgy döntesz, hogy
2: tudod rendezni, persze.
0: Akkor válts meg hát hozzá jegyet.
1: Mi még ajánlunk egy nagyon jó biztos módszert, az ingyenes bejutásra. Figyelni kell a Sláger FM-et, ahol lehet nyerni belépőket.
2: Ennyi.
1: Egyébként folyamatosan mondjuk ezt hetek óta. Ez a legtutibb módszer, és teljesen ingyenes. Kádár Tamásnak a Sziget főszervezőjük pedig.
0: Tuti módszer, igen.
1: Köszönjük szépen a
2: nagyon
1: beszélgetést.
2: Nagyon köszi,
0: Tamás. Szevasz. Köszönöm szépen. Szia. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerezd be minden iskola szert az Osanban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
7: Kezd a vásárlást az Osan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel, 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
6: Részletek tanévkezdés.osan.hu.

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
2: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
6: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: Sláger FM.
9: A reklám után.
8: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Szombaton derül ki, hogy ki lesz a Tisza köztársasági elnök jelöltje. A mai hidegfront után is folytatódik a hőségriadó. Az iskolakezdésre átadhatják a Flórián téri felüljárót. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Szombaton dönt a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, közölte Bújdosó Andrea frakcióvezető. A jelöltek kiválasztása még tart, a tervek szerint a frakcióülésen több személy közül választanak, neveket azonban egyelőre nem árultak el. A hivatalos jelölés határideje hétfő délelőtt 10 óra. A Tisza kezdeményezte, hogy az országgyűlés jövő kedden válassza meg az új államfőt. Súlyog Tamás mandátuma az alaptörvény módosítása nyomán július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök gyakorolja. A parlamentnek 30 napon belül, azaz augusztus 20-áig kell megválasztania az új köztársasági elnököt. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, mert csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Ma az előrejelzések szerint valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején viszont ismét jön a forróság. Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Részleteket ma közöl majd a kormányfő. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. A második ütem a forgalom újraindításáig további korlátozásokkal jár. Szombaton immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta el a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi, művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
11: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a fő helyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még Cigánydal napja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a Cigánydal napja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés.
10: A Nemzetközi Cigánydal napja programjairól az esemény Facebook oldalán tudnak tájékozódni. Csak átmeneti lesz a mai enyhülés, de a 41 fok után ez is jól esik majd. Záporok, zivatarok érkezhetnek, és az északias szél felfrissíti a levegőt. Ma 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén szombaton felhősebb, kissé még szeles idő valószínű, jelentős csapadék nélkül. Vasárnaptól pedig ismét erősödik a nappali felmelegedés, már 35 fok valószínű.
12: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
13: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben elakadt, lerobbant egy személygépkocsi, méghozzá pont az átterelt sávban Herceghalomb közelében, ezért, hogy ott ki tudják kerülni, ezért még inkább sávszűkítés van, hogy az ellenkező irányban is, tehát, hogy ide-oda kicsit lelassult a haladás, de közben ráadásul emiatt a műszakhívás jármű miatt erre figyeltek, ezért egy személygépkocsi és egy kamion összeütközött a Hegyeshalomb felé vezető sávon. Úgyhogy a 29-es kilométernél most egy sávon irányonként váltakozva engedik át a járműveket. Budapest felé 13 kilométeres a torlódás, 13 kilométeres a torlódás, Hegyeshalom felé csak 5. Ez olyan, mint a 42 fokhoz képest, ma csak 36 lesz, vagy 35. Budapesten a budai alsó rakparton volt komoly korlátozás a Rákóczi híd és az Erzsébet híd között egy a Dunamerdében talált bomba, vagy több robbanó szerkezet miatt, ezt most már feloldották, illetve a Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonal is szabadon használható, és a 107-es busz is ismét közlekedik az eredeti útvonalán. Viszont a Nagyszőlős utca elején befelé a Budaörsi úti aluljárónál helyszínelés zajlik. Számítsanak torlódásra, zárva a külső sáv, így az Ajnácskő utcába nem is lehet behajtani. A Jászberényi úton a Tündérfürt utcai felüljáron befelé pedig egy műszakhívás jármű vesztegel.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Lassan világra szóló szenzáció lesz a gólya itatásból, ami itt Magyarországon történt.
16: Annyira csodálatos ez a videó, amit egyébként a Sláger FM Facebook oldalán is megosztottunk. Így. Nézzék meg, hogyha még nem jutott el önökhöz az info.
13: És mindjárt a főszereplőivel beszélünk, persze nem a gólyával. Jó reggelt!
16: Nem!
15: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Jó reggelt kívánunk, 4:08:02 perccel. Most már azt nézem, hogy a nemzetközi csatornákon is terjed a videó, amin az látható, hogy egy gólya, egy szép kifejlett gólya, egy árkon, füves árkon átlépdelve, oda sétál a hazai közútkezelő egyik narancssárga overálos munkatársához, aki egy fél literes palackból, vagy egy ilyen műanyag palackból megitatja őt. Igen. És ez nem AI, mert ugye most már sokszor az AI-ja csinálnak ilyesmit, ez látszik, hogy teljesen valid, igazi. A videón látható úr pedig nem más, mint Nagy Árpád, a Magyar Közút egyik munkatársa, itt a vonalban.
1: Jó reggelt! Szia!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát figyelj, teljesen beleszerettünk a videódba, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyire vigyáztok ezekre a kis állatokra, hiszen az folyamatosan ugye felhívták arra a figyelmünket, hogy tegyünk ki itatót az állatoknak, de az, hogy te oda mentél, és ő pedig oda szaladt hozzád, egy picit először bátortalanul, majd utána elfogadta a vizet, hát ez nagyon nagy dolog ez a...
0: nulladik típusú.
1: Igen, abszolút. Abszolút. Megláttátok, hogy ő ott bandukol, és akkor megálltatok az autóval, hogy megitassátok? Vagy hogy vetted őt észre?
2: Igen, dolgoztunk az út szélén, csipdeste a bokornak a levelét, és mondtam a fiúknak, mert ugye ez nem csak az egyedüli én projektem volt, persze, hanem a munkatársaké is, hogy itassuk meg, mert biztos szomjas ebbe a melegbe. Igen. Félrehúzottunk, üvegvíz a kézbe, és akkor beszélgettünk neki egy 15 percet körülbelül, mire átjött az áton.
0: Negyed óráig imádkoztatok hozzá?
1: Hát kérlelni kellett, aha.
2: Igen, csak ugye a videó az rövidebb változó.
1: Persze, hogyne.
0: Mert pont azért hívunk, hogy a háttéret is megbeszéljük, és én még azt nem tudtam megfejteni a videót nézve, és egyébként múltkor én is otthon a kertben próbáltam vizet csempészni egy madárhoz, hogy ilyenkor hogyan tudod megmutatni neki? Tehát elkezdted finoman csorgatni a vizet a palackból, hogy lássa, hogy víz van nálad? Vagy hogyan sikerült végül rávenni arra, hogy oda merészkedjen hozzád?
2: Igen, úgy óvatosan csorgattam ki a földre, hogy tán, ha megérzi a víz illatát, mert bár nincs illata, de az állatok mégis érzik.
1: Hogyne.
2: És szerintem azt megérezhette, hallotta a hangját neki, hogy az ott csobog vagy csurog, és egyszer csak megindult az árkon keresztül, és legyőzte a szomjúság a félelmét.
1: De édes vagy, hogy negyed órán keresztül kérlelted, és ezt azért nem, nagyon sokan nem tudják. Mit szóltál ahhoz, hogy az emberek ennyire hálásak azért, amit tettél?
2: Én őszintén megmondom, nem gondoltam volna, és nem is ez volt a cél, hogy persze, ennyire felrobbanjon az egész. Örülök neki, boldog vagyok, ha már csak azért is, hogyha plusz 2-3 ember megcsinálja ezt, akkor már elértük a célunkat vele, hogy igen, ilyen melegbe foglalkozzunk azért. Ne csak egymással, hanem olyan élőlényekkel is, akik nem tudnak magukról úgymond gondoskodni.
0: Igen, és azt gondolom, hogy a cukiság faktoron túl itt a példamutatás az, ami nagyon fontos. Tehát nem tudom, azt láttad, de nézz körül az interneten, hogy keres például egy wellness hétvége, wellness szálloda akarja veled felvenni a kapcsolatot, hogy megajándékozza. Már ilyenek, mi is láttuk csak, majd nézz rá, hogyha még nem jutott el hozzád a hír.
2: Mindenki, már több száz üzenetet kaptam, hogy keresnek. Mondom, inkább ők keressenek, mint a hatóság.
1: Ez igaz.
2: Igen, felvettem velük a kapcsolatot, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és itt szeretném a rádióba, úgyhogy hallják, hogy a felajánlásokat nagyon szépen megköszönöm, viszont van még két kollégám, akivel ezt az egész projektet csináltuk együtt. Tehát nélkülük ez nem jött volna létre, úgyhogy ezekből az ajándékokból, ezekből a felajánlásokból őnekik is fogok átadni, hiszen ha ők nem veszik fel ezt az egészet, akkor ez most nem üt ekkorát.
1: Annyira szép, hogy azt mondod, hogy ti csapatban dolgoztok. Egyébként máskor is előfordult már, hogy nagyon nagy melegben segítenetek kellett állatoknak?
2: Persze, volt már bagolymentés, kis állat, tehát voltak, csak ez olyan spontán jött, én igazából nem is tudtam, hogy a kollégák ezt majd felveszik videóra, mert csak kiléptem, és akkor na gyerünk, megitatom, fogadjunk, nem tudod, te megbírom itatni, hidd el, és akkor így jött, ők felvették videóra, és ennyi, de máskor is volt már ilyen, persze.
0: Nekem... Még egy dolog piszkálja a fantáziámat. Nagyon sokszor látok, például van a Dodo nevű oldal a Facebookon,
1: igen,
0: ahol ugye
1: imádom.
0: Ilyen állati sztorikat, hasonló sztorikat mutatnak meg, és hogy tudjuk jól, hogy az, hogy köszönet nyilvánítás, ez egy tanult forma, de embertársainknak sem szokott feltétlenül sikerülni manapság, és hogy látom ugye a hozzászólásokból, hogy néhányan azt nehezményezik, hogy jaj, mit én, kiszabadította a róka lábát a nem tudom, akármi lukból, aztán milyen hálás volt, hogy jól elszaladt. Tehát, hogy egyébként te bármi, és nyilván az állatnak nem dolog, hogy megköszönje, meg ő rémületében nyilván elszalad, ez az első reakciója, de érezted, hogy amúgy bármilyen módon hálás neked ez a gólya?
2: Igen, én azt vettem észre, hogy ha megnézitek a videót is, amikor oda jött hozzám, akkor belecsípett a fűbe.
1: Igen.
2: És a füvet úgy oda tartotta.
1: Igen.
2: Nem tudom, ezt ugye állatokhoz jobban hozzáértő emberektől kellene megkérdezni, hogy ez a reakciója mi volt neki. De én ezt úgy vettem, hogy adni akar nekem egy ajándékot ezzel.
0: Ez ilyen jó pofa. Hát Árpád, nagyon szépen köszönjük.
1: És reméljük, hogy minél több felajánlás érkezik még hozzád, igen, mert sok ilyen ember kellene, és hogyha a Facebook, a TikTok és az Instagram ilyen videókkal lenne tele, ilyen emberekkel, az akkor szerintem sokkal boldogabb lenne, igen, a világunk. Úgyhogy köszönjük, hogy vagy, meg a kollégáidnak is nagyon.
2: Igen. Én is köszönöm szépen, és még egy a mondat végére, vagy a
1: persze, mondd csak,
2: rész végére egy kérés mondd mindenkihez, hogy ha ilyen sárgaruhás emberkéket látnak az útszélén dolgozni,
0: akkor vigyázzunk rátok, igen.
2: Vigyázzunk egymásra, mert nem csak az a gólya akar haza menni, hanem mi is haza szeretnénk menni.
0: Ez
2: egy kicsivel figyelmesebben haladjunk el úgy a dolgozók mellett. Aki van rakva az a 40-es tábla, akkor legyen 40, ne 80.
1: Milyen igazad van?
2: Mert veszélyes. Ez egy veszélyes üzem. Vigyázzunk egymásra, legyünk türelmesebbek, figyelmesebbek. Ha a kis állatokkal tudunk lenni türelmesek és figyelmesek, akkor szerintem embertársakkal is legyünk ugyanilyenek. Én azt mondom, hogy maradjunk emberek.
0: Nagyon köszönjük,
2: hogy
1: erre. Ez a legfontosabb.
0: Köszönjük, hogy erre külön felhívtad a figyelmet. Nagy Árpáddal, a Magyar Közút egyik munkatársával beszélgettünk, a gólya itató videó pedig megtekinthető a Sláger FM Facebook oldalán is. További
1: köszönjük,
0: jó munkát, Árpád,
1: szervusz!
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: És akkor legyen mindenki rohadt gazdag.
1: Ezt
0: főleg, aki
1: kívánjuk,
0: megérdemli. Igen,
1: megérzelmileg is legyen mindenki rohadt gazdag.
0: Na, ez milyen fontos. De jó, hogy ezt mondod. Igen, hogy a gazdagság az nem csak...
1: Hát
0: Petra,
1: nem.
0: Imádlak, hogy ez nem csak a pénz. Igen, mindenki a pénzzel azonosítja, igen, a gazdagságot, ugye? Mondjuk a gesztitalasz pont erről szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Pihensz, Anna?
5: Igen, pihenek és álmodozom.
4: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
5: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
4: Már megint felújítunk?
5: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
6: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
8: Van megoldás.
7: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
8: www.hotelnautis.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: A reklám után.
4: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, amit nem kell igényelni. Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. Szombaton Budapestre jön a Real Madrid. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult. Több mint 50 önkéntes tisztította meg a Kisdunamedrét Esztergomnál. A rendkívül alacsony vízállás lehetővé tette, hogy olyan hulladékokat is eltávolítsanak, amelyek máskor a víz alatt rejtőznek. Az Esztergomi Természetbarátok Egyesületének felhívására fiatalok és idősebbek egyaránt csatlakoztak a több órás akcióhoz. A mederből vasbetont, hullámpalát, nagy mennyiségű fémhulladékot, sőt még WC csészét is kiemeltek. A nagyobb tárgyak eltávolításában egy darus teherautó segített. A szervezők szerint az összefogás hosszú távon is hozzájárul Esztergom természeti értékeinek megóvásához. Újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Magas feszültségű villanyoszlopra akart felmászni Zuglóban egy kábítószer hatása alatt álló meztelen férfi. Tervét az önkormányzati rendészek akadályozták meg, akik biztonságba helyezték, betakarták és mentőt hívtak hozzá. Az eset a Rákospatak partján történt, a Lantos Mihály sportközpont közelében. A rendészek bejelentésre érkeztek a helyszínre, ahol megtalálták az ekkor már teljesen levetkőzött férfit, akinek feltett szándéka volt, hogy felmásszon a magas feszültségű vezetékhez, hogy megvilágosodjon. A férfit végül megfigyelésre kórházba vitték. Szombaton Budapest ismét a futballvilág középpontja lesz. A Ferencváros a Real Madridot fogadja a Grupama Arénában. A spanyol sztárcsapat érkezése óriási érdeklődést váltott ki. Sajtóértesülések szerint a csapat küldöttsége az Anantara New York Palace Budapestben szállhat meg, bár ezt a klub biztonsági okokból nem kommentálta. A szombaton 19 órakor kezdődő mérkőzésre világsztárok érkezhetnek. Az utazókeretet a klub csak az indulás előtt teszi közzé. A mérkőzés turisztikai szempontból is kiemelkedő, több ezer külföldi drukker érkezhet a fővárosba.
6: Bori, nagyon szépen köszönjük. Ma elvileg záporok, zivatarok azért kialakulhatnak országszerte több helyen, de egyelőre azt látom, hogy itt a fővárosban, illetve a környező vármegyékben csapadékra nem nagyon számíthatunk. Viszont melegre igen, 33 fok lesz délután.
7: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
8: Kapcsolom a MÁV Inform stúdióját, Jancsurák Bence a vonalban. Szia, jó reggelt! Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Újraindult a vonat közlekedés Veszprém állomáson. Eloltották a zavartüzet, már nem kell pótlóbuszra átszállni. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre, a reggeli órákban még késésekre kell számítani a veszprémi fővonalon. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Holnaptól ismét a teljes útvonalán közlekedik a H5-ös Szentendrei hév. Ma még a Battyányi tér és a Kasszásdűlő között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Tart a karbantartás a Lajos-Mizsei vonalon, az S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszra kell átszállni. Jó utazást kívánok!
9: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás autóút között az ott képített terelésben korábban több baleset is történt, amik miatt 13 kilométernél is hosszabb torlódás alakult ki a főváros felé. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között szintén baleset okoz fennakadást, ugyanebben az irányban, mivel csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Annak, aki az M1-es autópályát kell, hogy használja, hogy mindenképpen, hogy célba érjen, legalább 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolnia. Lehetőség szerint azonban inkább érdemes az 1-es főutat választani, közben pedig a Nagyszőlős utca elején a Budaörsi úti aluljárónál helyszínelés zajlik, számítsanak itt is torlódásra, és lezárták a külső sávot, így az Ajnácski utcába nem lehet behajtani.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Ja, itt vannak emberek, jövök csak izit megdöntöm, jövök mindjárt itt. Közel múltban néztem ezt a atletikai versenyt itt Düsseldorfban. Az a gorod neve, hogy Düsseldorf. Hát hülyenév, hát így hívják, hogy Düsseldorf. Hát, hogy elgondolkodtam rajta, hogy mi lenne ott egy az más ember lakna. Szóval Józsi bácsi hol lakik? Azt mondja, nagy kátálma fenne, aki megezni magamat. Azt legalább ki lehet mondani. De. Na szóval, az atletikát figyeltem, jött a versenyző, amelyik itt dobálta a teknős békát. Hülye állatkínzó, hát nem. Hát húzza föl, messzebb elmegy. Naplopó, most jut eszembe. Nem tudom, tetszenek netán tudni, hogy a kitűnő német Miklós az olimpián a gerejt olyan messzire miért dobta el? Azt itt a lapát nyíl. Menjél már a fent!

0: Cila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Nem szoktunk részrehajlóak lenni, de néha muszáj.
2: Íme egy tökéletes feleség, és az ő üzenete. Jó reggelt, Barbara.
1: Szia, Barbara.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Mert hogy azt írtad nekünk, férjem nagyon szereti Rúzsa Magdit, és Robit is, vagyis Szikora Robit, tökéletes ajándék lenne neki. Hát figyelj, hogy te minden koncertjeggyel neki kedveznél, te vagy a tökéletes feleség, tényleg. Vagy valami rosszat csináltál, és kompenzálni kell. Melyik az igaz?
3: Nem, nem, hát hogyha már választani kell, akkor inkább az első, de életestől azért messze vagyok.
2: Tudod, a férfiak nagyon sok mindenről beszélnek, ami nem történik meg, mi nők meg nagyon sok mindent elhallgatunk, és nem beszélünk olyan dolgokról, ami lehet, hogy megtörtént, de inkább titkoljuk. Mi nem nagy zanunk.
1: Már ez most felkeltett az érdeklődésem. Miről nem tudhatok? Vajon? Hát miről maradtam?
2: Jó sok minden.
1: Lehet, hogy jobb is ez így.
2: Mi nem vagyunk olyan nagy szájúak, nem igaz, Barbara? Mi inkább?
1: Na azért, tehát, hogy...
2: illetően. Ja, nem beszélünk olyan dolgokról, amire nem költ senki se tudja.
1: Fiak, most tanulok ebből, én se beszélek inkább rólatok. Na, jó, mert hát most erre tudnék mondani ezt azt, de helyette inkább, drága Barbara, megmutatnám a feladványt, amit viszont ennyit segítek előre, hogy szerintem illendő lenne kitalálnod. Nem csak azért, hogy kedveskedj a férjednek, hanem egyébként is.
4: Na, ez mi volt?
3: Hát szerintem a Ballaga Katona.
2: Úgy.
1: Kitől?
3: Szikora Robi.
2: Igen. Ennyi. Tiéd a páros belépő Rúzsa Magdi augusztus 9-i koncertjére a Budapest Parkba. Két fő részére szóló belépő az augusztus 29-i Szikora Robert és az Ergo koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. És egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
1: Barbara, azt kell mondjam, nem csak feleségnek vagy elsőrangú, hanem hallgatónak is. Külön köszönöm neked, hogy így a szabadságunk előtti utolsó napon tiszta lelkiismerettel vonulhatunk majd vissza, hogy nem maradt itt függőben egy feladvány, amit aztán majd ki tudja, mikor fejtettünk volna
2: hát
1: meg.
2: Ez az.
1: Köszönjük! Szia!
3: Köszönöm, jó pihenést, sziasztok!
2: Köszönjük, szia-szia! És Zoltánom, egyébként a pontos mondás így szól, a férfiak sokszor a felét sem tették meg annak, amit mesélnek, a nők pedig a felét sem mesélik el annak, amit tettek. Ennyi!
1: Lopom, jegyzem!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hey! Yeah! Hollywood Vampires. Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Intersparkban.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
10: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több napos razzia zajlik a Batthyány téren. Embereket és állatokat is ki kellett menteni egy tűzből Ercsiben. Még idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Csütörtöktől szombatig tartó összehangolt akciót indított a Budapesti Közlekedési Központ a Batthyány téren és környékén, amely a tisztaságot és a közbiztonságot erősíti. A koncentrált takarítás, a fokozott helyszíni jelenlét és a komplex járatellenőrzés során több szervezet dolgozik együtt. A Budapesti Közművek FKF, a Főkerti Vízió megtisztították a teret és az aluljárókat. A BKK segítette a munkát, a rendőrség pedig erősebb jelenlétet biztosított. A Föri és a Budavári rendészet ellenőrizte a megállókat, külön figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására. A BKK a járatok tisztaságát is vizsgálta, a Menhely Alapítvány pedig szükség esetén segítséget nyújtott a rászorulóknak. 19 embert és 108 állatot kellett kimenteni egy csütörtöki tűzből Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeken, bozótosban és szemétkupacokon terjedtek, veszélyeztetve egy lovardát, egy kutyamenhelyet és egy közeli lakóházat. A helyszínről 8 lovat és 100 kutyát menekítettek ki. Egy civil és egy rendőr füstmérgezést szenvedett, őket megfigyelés alatt tartják. A nagy erőkkel kivonuló tűzoltók körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Még az idén ősszel elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen lezárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával a részletekről. A magyarországi pálya fizikai kiépítése már befejeződött, tehervonatok közlekednek rajta. Jelenleg az óránként 160 km-es sebességet lehetővé tévő vonat befolyásoló rendszer tesztelik. A Budapest és Kelebia közötti vizsgálatok várhatóan 2 héten belül lezárulnak. A két ország vasúttársaságai a menetrend véglegesítésén dolgoznak, augusztus 24-e után pedig mindkét irányban tesztvonatot indítanak Budapest és Belgrád között. Egyelőre elmaradt a ponthatárok kihirdetése után várt országos albérletpiaci roham. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 6%-kal nőtt, miközben 2024-ben még több mint 15%-os emelkedést mértek. Az ingatlan.com szerint ugyanakkor az egyetemvárosokban jóval élénkebb a kereslet. Budapesten főként a 11. és a 9. kerületi albérletek iránt érdeklődnek. A kínálat országosan mindössze 2%-kal bővült. A megyeszékhelyeken pedig több mint 17%-kal kevesebb kiadó ingatlanból lehet válogatni, mint tavaly. A bérleti díjak érdemben nem változtak. Budapesten 260 ezer, Debrecenben 220, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron pedig 200 ezer forint a havi medián lakbér. Szeptembertől ismét filmekkel, bábelőadásokkal és koncertekkel várja a családokat a Puskin Kuckó Budapesten. A Puskin moziban szeptember 5-e és december 13-a között hétvégenként rendeznek programokat. A legkisebbek mozia keretében olyan klasszikus és kortárs alkotásokat vetítenek, mint a Vili a veréb, a Ludas Matyi, a Süsű a sárkány, a Szaffi vagy az Egy kupac kufli. Azok a gyerekek, akik először moziznak a Puskin Kuckóban, emléklapot kapnak ajándékba. A várva várt hidegfront hatására ma a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás vagy jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható. Napközben 30-34 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton napos nyári idő várható, 32 fokos maximummal. A Sláger FM híreit Szendőf Paritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
12: Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben korábban több baleset is történt, emiatt több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki a főváros irányában. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Török Bálint között ugyancsak baleset miatt van fennakadás szintén Budapest felé, mivel csak a belső szűkített sávon lehet közlekedni. Akinek muszáj az M1-est választania, hogy célba érjen, számoljon nagyjából 40 perces menetidő növekedéssel, mármint azon felül, ami egyébként is már hosszabb menetidő az átépítés miatt, viszont lehetőség szerint továbbra is érdemes inkább az egyes számú főutat választani, mint alternatív útvonalat, persze ott is számoljanak a forgalom jelentős lassulásával. Az ellenkező irányban Hegyeshalom felé szintén karambol történt, két személyautó ütközött a 25-ös kilométernél Herceghalomnál. Itt is megszűnt már a korlátozás, de a korábban kialakult 5 kilométeres torlódás csak nagyon-nagyon-nagyon lassan oszlik. Közben a Nagyszőlős utca elején is végeztek a helyszíneléssel és a műszaki mentéssel a Budaörsi úti aluljárónál. Itt is számítsanak viszont továbbra is torlódásra a Budaörsi úton befelé a Gazdagréti felhajtótól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: A nyár közepén a kérdésünk, hogy képesek egy nagy célért gyűjteni, spórolni, mondjuk egy nagy nyaralásért, vagy inkább sok kicsi élményt próbálnak gyűjteni, mondjuk egész év folyamán.
13: Kérdés.
12: Te melyik típus vagy?
13: Hát még nem tudom, én a kettő között vagyok.
12: Ha meg vagy, döntsd el, szavazz a Sláger FM Facebook oldalán, meg önök is.

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 3 perc, hát bizony ilyenkor nyáron csúcsosodik ki igazán, hogy nagyjából két félék vagyunk mi emberek. Egyrészt vannak, akik képesek valamilyen nagy dologra spórolni, tehát valamilyen nagyobb szent cél érdekében sok mindenről lemondani, és vannak azok, akik inkább sok apróságra költik el rendszeresen a pénzüket. Sikerült kitalálnod, mert hogy te melyik csoportba tartozol?
2: Én inkább egy nagyra gyűjtök. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan... Tényleg. Nagyon régóta. Hogyha mondjuk szeretnék eljutni egy olyan országba, ahol még nem jártam, és tudom, hogy ez egy nagyobb költségvetésű dolog, akkor egy csomó mindenen tudok spórolni. Tehát én például az utóbbi időben hát nem nagyon veszek magamnak ruhákat, meg ilyesmiket, mert egy ideje rájöttem arra, hogy az utazások engem sokkal inkább motiválnak. És szuper dolog az, hogy idén már elmehettem Amalfira, és most majd elmehetek Krétára, tehát ez nekem egy ilyen nagyon nagy boldogság, és akkor lemondok arról, hogy mondjuk megvegyek még egy cipőt, vagy táskát, mert minek?
1: Aha.
2: Tehát egyébként nálam ez ebben csúcsosodik.
1: Jó, tanúsítom, hogy most ebben sokkal kevesebbet nézi az online shopokat, Petra, mint régebben.
2: Bizonyám.
1: Sőt, igazából nem tudnál megmondani, hogy utoljára mikor kérdezted meg, hogy
2: mit gondolsz erről?
1: Mit gondolsz erről a táskáról, vagy erről a... Nem tudom, csak. Figyelj, nekem is egyébként pont az utazás jut eszembe, és nyilván sokat számít az is, hogy otthonról mit hoz az ember, tehát hogy mihez szokott hozzá, vagy hogyan nőtt fel, és most pont beugrott, hogy anyukám, mit tudom én, nagyon sokáig az Ikarusban dolgozott például, irodán, és hát nyilván a kolléganőivel, akikkel egy csapatban voltak, ugyanannyit kerestek, és ugye mi, mit tudom én, a 80-as években, oké, a Dacia-val, kocsival, meg sátorral, de elmentünk Londonba, egy ilyen több hetes út volt, és akkor közben megálltunk itt-ott Európában, 1884-ben, és akkor hát így mondták a kollégának, hogy de jó nektek, hogy ti London, akkor még ugye nem úgy volt, mint most, hogy veszel, nem tudom, egy buszi áráért egy fapados repülőjegyet, tehát hogy akkor az így nagy dolog volt, és akkor hát, hogy hogy engedhetitek meg, ugye előbb-utóbb nyilván itt ide futott
2: ki a
1: kérdés. És anyukád
2: erre mit mondott?
1: Hát úgy, hogy figyelj, mi nem megyünk ide, nem megyünk oda, tehát, hogy megveszi az olcsóbb, nem tudom, micsodát, Parizert, akármi, és hogy hát komolyan gondolja, hogy spórol, tehát nem költ olyasmi, ruháknál pláne. Mm-hmm. Emlékszem a kolléganőire, nagyon csinosak voltak, de hogy anyukám is, bocsánat, tehát szögezzük le, hogy tehát nem arról volt, hogy fú, akkor nem ad magára, de hogy úgy kicsit, mint amit most te mondtál, hogy vissza tudta fogni, nem kell egy, nem tudom, harmadik táska, meg egy 8. cipő, stb. És sok kicsi sokra megy alapon, ez így működik a mai napig egyébként, hogy én is szoktam mondani, hogy amit múltkor is mondtam, hogy tök őszintén azt gondolom, ha valaki egyszerűen csak a dohányzásról leszokna, abból össze lehet spórolni egy New Yorki utazás árát egyetlen év leforgása alatt.
2: Igen.
1: Csak hát mi a prioritás?
2: Igen. Így van. Ennyi. Tök érdekes egyébként, hogy nem is olyan nehéz lemondani ezekről. Tudom, hogy furcsán hangzik az én számból, de mondjuk, ha 5 évvel ezelőtt kérdezed, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy úristen, nyári leárazás, végre nyári leárazás, ott toporogtam volna az üzlet előtt, és most már ez egyáltalán nincs.
1: Jó, egyébként a pszichológusok ugye azt mondják, hogy amikor sokszor költesz pici dolgokra, akkor itt azért van két nagyon fontos dolog, amiről beszélni kell. Az egyik fő ok az önjutalmazás. Uh-huh. Tehát amikor azt érzed, hogy tényleg fáradt vagy, frusztrált vagy, és hogy valami, basszus, mennyit dolgoztam, milyen fáradt vagyok, hogy valamivel meg kell jutalmazni magad, és akkor kezdődik ez azzal, hogy jaj, egy kávé a drága kávézóláncnál, jaj, most egy új cipő belefér, és hogy tényleg itt is a sok kicsi sokra megy, nem veszed észre, ez pedig a másik fő ok egyébként, amiért nem tudsz spórolni, hogy sokan, főleg ma már ugye mondjuk a bankkártyák világában, nem tudod követni, mert régen a pénztárcádba belenyúltál, nincs benne, vagy látod, hogy húha, már csak nagyon kevés bankó van, ma nagyon könnyű elcsábulni, amikor a plastik kártyára fogalmad nincs, hogy mennyit költ. Persze tudom, kapod az SMS értesítést, de az nem ugyanaz. Tehát nincs meg az érzet, hogy húha, fogytál van a lovetta, kicsit vissza kéne fogni magam. Szóval ez a másik, és ez még ugye a mai világban, a fogyasztói társadalomban pláne jön még ez a FOMO érzés, ugye ez a fear of missing out, a lemaradástól való félelem, hogy jaj, most új trendek vannak, jaj, most a fast fashion, és az is hiába 2000 forint egy póló, meg 8000 forint egy cipő, hogyha azt újra és újra megveszed két hetente, akkor az is viszi nagyon a pénzt.
2: Elmondom, hogy lehet ezt kibekkelni. Nem megyünk ezeknek a plázáknak a környékére, ahol mondjuk előtte vásároltunk, nem megyünk fel az online felületekre. Ilyen egyszerű.
1: Én az édességet csinálom ugyanezt, hogy megvásárolni hetente egyszer, akkor elkerülöm azt a polcot, és akkor így már otthon nincs az, hogy van még keks, van még csoki, van még nem tudom micsoda. Szóval, hogy na, kérdeznék önöket tisztelettel, melyik típusba tartoznak inkább, amikor élményekről van szó. Tehát az élmény alatt most ugyanúgy értjük az utazást, mint a, nem tudom, az álló mozizást,
2: koncert,
1: vagy a bowlingozást.
2: De ma már egy koncertjegy is elég drága tud lenni.
1: Hát vagy teniszezni, elmenni, vagy bowlingozni, ugye például. Vagy akár élményszámba mehet az, hogy mondjuk milyen autót vásárol. Szóval inkább sok kicsi élményt gyűjtenek, vagy inkább egy nagyra tudnak gyűjteni. Szavazzanak, legyenek kedvesek a Facebookunkon.
2: Vagy 0630 30 30 95 8 SMS-ben is megteltik. Hey,
0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

0: a Sláger reggel.
1: Utóbb Joe Cocker, figyelj, az ő hangja működik, működik. Igen. Szerintem ő az, akit szerintem a fiatalok is felismernek. Hát, remélem, legalábbis szeretném hinni.
2: Én most nagyon sokat hallgatom tőle a Summer in the City-t, mert annyira ebben a hőségben, ami volt, tudod, annyira jól esett hallgatni.
1: Fél kilenc lesz mindjárt, 5 percen belül kérdeztük, hogy ki melyik típusba tartozik inkább, amikor élményekről van szó, hogy inkább sok pici élmény gyűjt, mondjuk az év folyamán, vagy egy nagyra gyűjt, tehát mondjuk egy hatalmas, szenzációs vakációra.
2: Timi azt írja Facebookon, sziasztok, inkább a kis pillanatok, mert a nagyok sokszor máshogy sülnek el, nem kell erőltetni, lehet, hogy volt nem jó
1: élménye. Tényleg, múltkor beszélgettünk ugye a pszichológusunkkal múlt héten, hogy nagyon sokan ott rontják el a nagy nyári vakációt, hogy az ugye abba akasz mindent, hogy most itt ebben az egy hétben mindennek tökéletesnek kell lenni, ugyanaz, mint ami karácsonykor zajlik otthon a családban.
2: Csilla azt írja, sziasztok, sok kicsi, de nem ugrom el, ha a nagy élmény is befigyel, sok-sok smileyval, aztán Attila üzenete, mikor, hogy valamikor a kicsi, valamikor a nagy, Mária sok kicsire esküszik.
1: Erika is azt írja, hogy mindkettő.
2: Erika is azt írja, hogy mindkettő, igen.
1: Szerintem, én azt gondolom, nem tudom te, hogy vagy ezzel, hogy itt is az a praktikus, hogyha valahogy megvan az egyensúlya a kettő között. Tehát, hogy én is hiszek abban, amiben te, hogy egy nagy élményre próbálok gyűjteni, de azért módjával. Tehát mit tudom, én nagyon régóta szeretnék elmenni Japánba. Aha. És akkor így fölmértem, hogy azért, hogyha oda, hát oda nyilván messze is van, oda minimum egy hétre kell, vagy másfél. Hát hogy elkezdtem összeszorozgatni, meg régi nagy ilyen bakancslistás vágyam, hogy egyszer úgy elmenni Skóciába, hogy mondjuk repülővel, ott bérelni egy autót, és így tudod így egy hét, vagy másfél hétet végigjárni egy csomó helyszínt. És azt hiszem, hogy az viszont az annyira azért az már úgy financiálisan egy nagyobb dolog, hogy akkor már viszonylag sok mindenről kellene menet közben lemondani. Én is azt gondolom, hogy persze tök jó az, hogyha van egy nagy élmény egy nyáron, de azért, ha ennek az az ára, hogy egyébként a maradék 51 héten, vagy 57-ben meg így azt érzed, hogy most nem fér bele, pedig úgy elmennék egy koncertre, vagy most nem engedhetem meg magamnak, pedig de jó lenne meghívni, vacsorázni a nem tudom kit, akkor az már úgy too much. Tehát, hogy azért szerintem ez a jusson is maradjon is, nem?
2: Igen.
1: Úgy praktikus talán. Nézzük meg, hogy állunk a szavazással. Ó! Asta! Figyelj, nagyon elhúzott az az oldal, amelyik azt mondja, hogy inkább sok kicsi élmény, mint egy nagy.
2: Jó.
1: Hát köszönjük szépen, voksoljanak még a Sláger FM Facebook oldalán. Aztán majd mindjárt jön egy nem akármilyen élmény, főzőcske formájában, illetve egy nem akármilyen zenei élmény, Duffy és a Mercy, ha már itt ugye mondjuk Skócia szóba került.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gajdos Lászlót cáfolta, hogy a vízügyi államtitkár szabadságra ment. Megváltozott munkarendben dolgozik a főkert. Első alkalommal rendezik meg a Dunafestet Esztergomban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Gajdos László cáfolta, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságra ment. A miniszter közölte, az államtitkár tervezett pihenését megszakítva Ausztriába utazott, hogy a Duna várható vízhozamáról egyeztessen. Azóta a hazai válságstábbal dolgozik a paksi erőmű és a vízellátás biztonságának megőrzésén. Gajdos László szerint több mint 20 szakember foglalkozik naponta a helyzettel. Korábban a Fidesz képviselői azt állították, hogy az államtitkár szabadságra ment a kritikus időszakban. A Hungaromet előrejelzése alapján az országos tisztifőorvos az ország egész területére elrendelt harmadfokú hőségriasztást szombaton 0 órától másodfokra mérsékelte, amely kedd éjfélig marad érvényben. Közben már a múlté a szerdai országos 41,4 fokos melegrekord, amit Budakalászon mértek, mert csütörtökön 41,6 Celsius fokot regisztráltak Budapesten. Ma az előrejelzések szerint valamelyest enyhül a hőség, a jövő hét elején viszont ismét jön a forróság. Megváltozott munkarendben dolgozik a főkert az energia és víztakarékosság érdekében, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A fővárosi növények nagy részét hajnalban öntözik, amikor a párolgási veszteség a legalacsonyabb, így ugyanannyi vízből több jut a növényeknek az aszály és a tartós hőség idején. Az öntözést célzottan szakmai prioritás alapján végzik. Elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Egy szolgálaton kívüli vízirendőr mentett ki egy nőt a Velencei tó iszapjából. A rendőrséghez kedd este 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy valaki elsüllyedt az iszapban, és önerőből nem tud kijutni. A segítségkérést egy hazafelé tartó vízirendőr hallotta meg a szolgálati rádión, majd visszafordult és a helyszínre sietett. Egy civil segítővel közösen mentették ki a 35 éves dunaújvárosi nőt. A kiérkező járőrök a mentők megérkezéséig mellette maradtak, majd további vizsgálatokra kórházba szállították. Esztergom 3 napra fesztiválvárossá változik. Péntektől vasárnapig első alkalommal rendezik meg a Dunafestet az esztergomi rögbi klub területén. A fellépők között lesz a Halott Pénz, Dash, Pogányinduló és Nagy Bogi. Mellettük DJ-k és elektronikus zenei formációk is színpadra lépnek. A város más helyszínein jazzkoncert, színházi előadás és esti parti is várja a közönséget. Ha valaki pedig sportosabb programra vágyik, a hétvégén Esztergomban lesz szap és kajaktúra, streetball verseny és darts bajnokság is. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
2: Bori, köszönjük szépen, ahogy Bori már többször is említette a mai napon, igen, záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a hidegfront hatására gomoly felhőképződés is várható, de nagy mennyiségű csapadékot egyelőre itt nem látok a fővárosban. Meleget viszont annál inkább, 34 fok lesz ma délután.
3: Igen, tehát a lehűlés se úgy képzeljük, vagy hidegfrontot, hogy majd mostantól.
2: Hát az nem lehet.
3: Hát a 45-höz tegnap 45,5 volt. 44,5 hazafelé. Igen, nem bent, kint mutat. 44
2: már hogy a kocsitban azt láttad, hogy 44,5.
3: De hát ma reggel, amikor 27 volt, már reggel 4:30-kor, tehát hogy... De ehhez képest tényleg a 31-2 az már nagyon baráti.
4: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
3: Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás között az ottani terelésben több baleset történt. Egész baleset sorozat ma reggel, úgyhogy jelentősen hosszabb a menetidő mindkét irányban. Budapest felé a 40-es és 20-as kilométerek között szakaszosan néha tényleg csak arra szolgatni lehet a torlódásban, míg Hegyeshalom felé a 25-ös kilométer előtt 5 kilométert meghaladó kocsisor alakult ki. Mondom, egy korábbi baleset miatt már nincsenek ott a járművek, de csak lassan oszlik a torlódás. A Nagymaros és Visegrád közti komp egyébként mától újra közlekedik, mert a kotrási munkák lehetővé tették a biztonságos átkelést, illetve Adony és Lóréf között is az alacsony vízállás ellenére közlekedik a komp. Ami Budapestet illeti, a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától korlátozásra kell számítani egy épület felújítása miatt, illetve szintén mától napközben félpályás zárás lassítja a haladást a 13. kerületben, a Gogol utcában a Visegrádi utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: És ha péntek, 3:49, akkor Cila gasztró. Be kell vallanom, hogy előzetes várakozásainkkal ellentétben nem sikerült most elérnünk Cilát. Pont úton van valahogy.
2: Igen.
1: Lehet, hogy kicsit megcsúsztak a dolgok. Viszont, ja Jézus, hát ezt nem tudom, mikor mondtam utoljára, hónapok kezdődött, hogy a Mautner Zsófira mindig lehet számítani.
2: Jó reggelt, szia!
3: Szia! Mondtátok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Merre utazunk
3: is? Már hiányoltam a szlogent.
2: Ugye? Merre utazunk és mit kóstolunk, Zsófi?
3: Figyeljetek, én, a Cilla azt hiszem repül egyébként.
2: Igen,
3: ugye
2: így van.
3: Ma megy anyukája, lehet, hogy pont a reptéren valami olyan igen. helyzetben van, vagy már repül, nem is emlékszem.
1: Igen.
3: Én viszont itthon vagyok, és a Balaton földváron nyaralok egyébként a családommal, úgyhogy mi is egy ilyen igazi letekert nyaralós üzemmódban vagyunk, és hát az az igazság, hogy bár én elég elvetemült vagyok, tehát én bekapcsolom a sütőt egyébként normál körülmények között kánikulában is, de most természetesen én is igyekszem azért így az energiát takarékossági szempontokat is figyelembe venni, úgyhogy tényleg nem főztem, és nem kapcsoltam be, mert hát egyszerűen ezekben az extrém időkben, most energiatakarékossági szempontból is, meg azért a 40 fokokban is őszintén,
1: hát igen.
3: Nekem sincs kedvem bekapcsolni, igen, sem a sütőt, sem még a tűzét, úgyhogy minél több ilyen egyszerű dolog, saláták, paradicsom, mozzarellák, mindenféle isteni gyümölcsök, ilyenekben vagyunk. Egyébként hozzáteszem, és nagyon tudjátok ti is, meg a hallgatók is, hogy óriási nagy piacrajongó vagyok, úgyhogy én egy ilyen nyaraláson is mindig megkeresem a helyi piacot, és oda elmegyek, úgyhogy a balatonföldvári piacot azt már természetesen felfedeztem, egy icipici, de nagyon guszta kis, szép kis kör épület előtt van a piac, pár árussal, de nagyon jó árusok, úgyhogy isteni finom koktélparadicsomot vettem néninél, de tényleg olyat, amit most szedtek le, úgyhogy viszek belőle szerintem haza is, meg itt Balatonföldváron van egy Anikó, aki olyan kiflit, ilyen mini sült, hogy valami őrület. Szóval, hogy piacot érdemes felfedezni, zöldség, gyümölcs, kukorica, hát ilyen beach food, meg mindenféle ilyen strandételeket készítettem itt is. Egyébként apropó csöves kukorica, aminek tényleg most van a szezonja, meg sokan szeretik, hogy arra van egy olyan tippem, hogyha valaki nem nagy mennyiségben családra, mit tudom én mondjam, 6-8-10 csövet főz, hanem akár csak egyet-kettőt, vagy egy salátához, vagy csak úgy szeptem egy-két emberre, akkor a mikróban azt nagyon egyszerűen el lehet készíteni, úgyhogy olyan kukoricacsövet kell választani, ami még benne van a hajában, meg a héjában, tehát teljesen be van fedve, és akkor ezt be kell tenni a mikróba a legmagasabb fokozaton 3 percre, pontosan 3 percre, és akkor ez a héja, aminek ugye nyilván magasabb íztartalma, olyan klasszul átgőzöli, átpárolja, hogy 3 perc múlva tökéletes csöves kukoricád van, úgyhogy ezt
1: tényleg.
2: Igen, Maci kolléganőnkkel egy ilyen 3-4 éve fedeztük fel, a TikTokon volt egy ilyen videó, és nem hittük el, és azóta én, Zsófi, bevallom, így főzöm a kukoricát, mert csak ketten vagyunk a férjemben, és így,
1: én attól félnék, hogy elkezd kipattogzani, és pattogatott kukorica lesz belőle.
2: És ugyanolyan lesz az íze. Először nem akartam elhinni, te pedig, de. Úgyhogy
1: legyen rajta a haja, meg ez a zöld levélke.
3: Igen, úgyhogy ez egy ilyen jó nyári tipp.
1: Kösz a tippet.
3: Igen. Aztán még mondok pár konkrét tippet, mert azt szokták szeretni a hallgatók is. Az egyik az itt a déli parton van. Én nagyon szeretem a déli partot egyébként, mert itt ezek az ősfák, meg ezek a szép régi hangulat még valahogy jobban megvan, mint az északi parton, úgyhogy nagyon szeretek itt járkálni, meg felfedezni a környéket. És akkor már is mondom, mert tényleg szokták ezt nagyon szeretni, hogy esküszöm nektek, ritkán mondok ilyet, de életem sült keszegét ettem tegnap este, mégpedig Szántódon, az a neve a helynek, hogy Szigonybüfé, és ez bent van egy ilyen teljesen felfedezetlen vadregényes helyen, a kempingnek gyakorlatilag a bejáratánál, tehát Szigonybüfé, egy pasi csinálja, egyébként Tihanyból költözködtek ide át, Tihanyban az év halsütődéjének választották őket.
1: Tehát már meg is beszélgetted vele, ezt úgy szeretem benned, hogy te tényleg szóba elegyedsz az árusokkal, és hogy a történetükre is kíváncsi vagy, ez nekem tetszik?
3: Hogyne, én kikérdezem, honnan jött, miért jött, fontos ezeket tudni egyébként szerintem. Nagyon érdekesek is ezek a személyes történetek, meg másképp veszel, másképp eszel, hogyha tudod, hogy mennyi munka van mögötte. Szóval ez a keszeg, ez tényleg elképesztő, szóval senki nem volt rajtunk kívül egyébként, utána páran érkeztek, mert nagyon nehéz felfedezni, egy szál maga van ott, frissen készíti, de egyszerűen valami tökéletesen, tényleg nagyon régettem ilyen jó keszeget, úgyhogy ezt is ajánlom, és akkor még két gyors tipp, ha még beleszél.
2: Persze, hogyne.
3: Egyik egy budapesti fagyi tip. Nagyon szeretem a fagyit, de nem vagyok egy ilyen fagyi megszállott, tehát nem tesztelem körbe a város összes fagyját, meg nem kattanok rá, hogy minden nap kell fagyit ennem, de van egy fagyi a városban, ahova az unokaöcsémmel is egész múlt héten minden nap vissza kellett mennünk, ez pedig a Nádor utcában, a Mami Budapest, Mami, ilyen Mami Eva, ilyen franciáson van írva a vége, a régi tévészékház mögötti utcában egy kis, nagyon gusztusos kávézó, és ott a Mami Budapestben minden fagyi nagyon jó, de képzeljétek el, hogy van egy hideg megyleves fagyi, amit úgy kell elképzelni, mintha egy megyleves lenne fagyi állagban és fagyi formában, és valami fenomenális. Úgyhogy ezt ebédre bármikor tudnám fogyasztani.
1: Aha. Hát jó, és akkor... Igen? Pont akartam... Mond.
3: Igen, végére gondoltam, hogy azért legyen egy recept is, ami főzés nélküli és nagyon-nagyon frissítő. Ugye uborka agyba főve, magas a víztartalma, könnyű, szívesen esztük bármilyen formában. Ugye múlt héten az uborka levest, azt az azeri uborka levest hoztuk nektek a Cilával, azt is sokan kipróbálták, és akkor most a világ egyik másik kultúrájából hozok mintát. Ugye ahol meleg van, meg ahol magas páratartalom van, és van uborka, ott mindenhol van nagyon sok jó uborkás ötlet. Ez pedig koreai konyhából jön, ez egy koreai uborka saláta, és ez pedig úgy készül, hogy fel kell karikázni, leginkább ez a kovászolni való uborka jó hozzá, mert annak vékony a héja, meg kevesebb a magja, tehát felkarikázunk, kicsit besózzuk, de nem kell utána úgy kinyomkodni puhára, mint a mi uborka salátánál, kicsit leszűrjük, és akkor utána jön rá egy evők, mondjuk fél kiló uborkához, egy evőkanál szójaszósz, egy evőkanál egyszer,

0: lehet adni, szóval isteni finom, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom kipróbálni. Uh-huh.
1: Igen, pont azt akartam mondani az előbb, hogy mondod, és ez egy praktikus szempont a ti oldalatokról, hogy a készítéshez nem kell bekapcsolni a sütőt, és hogy az nyilván a nagy melegben kényelmesebb, de hogy én, aki csak a fogyasztói oldalt képviselem, hogy figyelj, egyszerűen nem is kívánok ilyen igazi főtt ételeket, meg komolyabb fogásokat, hanem tényleg az ilyen könnyedebb, nyersebb dolgok azok, amik jól estek hidegen.
0: A szervezet is igen alkalmazkodik ehhez, tehát hogy én sem kívánok semmilyen ilyen, nem tudom, jó mondjuk az a sült keszeg az olajban, sült, az azért az nagyon jól esett, de az már este volt, de hogy semmi főtétet, én is hideg dolgokat, hideg leveseket, maximum mondjuk egy jó hideg tök főzelék, ami meg kell főzni, de hogy hideg dolgokat, meg hát olyan isteni gyümölcsök, meg zöldségek vannak, hogy mi itt a családi nyaraláson nagyjából ilyen paradicsom mozzarella vonallal is elég jól el voltunk egy hétig, olyan jó érett paradicsomok vannak most, úgyhogy hát nem. Még úgy láttam az időjárás jelentést, hogy még egy darabig nem kapcsolunk sütőt.
2: Nem, nagyon nem, igen. Hát
1: legyen eszetek, aki ma keszeget eszeget, az jut eszembe, és nyilván ez most sokaknak ott forg a fejében. Zsófi, köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
1: Akkor kellemes balatonozást kívánunk még nektek. Jó pihenést!
0: Sziasztok!
1: Puszi! Ez a Sláger reggel, 9 óra előtt 10 perccel.

prophets I've been reading, stories I've been told.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szerezz be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Pihensz, Anna?
8: Igen, pihenek és álmodozom.
7: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
8: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gres burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
7: Már megint felújítunk?
8: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
9: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
11: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
12: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
13: Van megoldás.
12: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
13: www.hotelnautis.hu.
14: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
15: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. biggeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Sláger FM.
3: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Visszakapják munkáltatói jogaikat az iskolai igazgatók. Elszállították a Műegyetemnél a Dunában talált robbanóeszközöket. Átadták az új sétányt Csepelen. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Szerinte az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az oktatási rendszer túlzott központosítása nem hatékony. Az átalakítás részeként az iskola igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, így ismét ők dönthetnek a pedagógusok kinevezéséről. A jelenlegi tankerületi vezetők is pályázhatnak, de legalább 5 éves vezetői tapasztalatra és szakvizsgára lesz szükségük. Hangsúlyozta, hogy a Klebersbel központ nem szűnik meg. A jövőben oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. Elszállították ma reggel a Dunából előkerült robbanótesteket. A tűzszerészi munkák idejére hajnalban lezárták a Szabadsághidat, valamint a budai rakpart több szakaszát a Műegyetem környékén. A folyómederben egy második világháborús szovjet betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, illetve egy német utánpótlás konténert találtak, melyben vetőcsövek, robbanófejek és detonátorok voltak. A művelet idejére a Budapesti Műszaki Egyetem több épületét és egy közeli benzinkutat is kiürítettek. A korlátozásokat az elszállítás befejezése után feloldották. Újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Megkezdődött a Flórián téri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. Hivatalosan is átadták az új sétányt a Csepeli Királymajorban. A csaknem 370 millió forintos önkormányzati forrásból megvalósult beruházással biztonságosabbá és zöldebbé vált a Brenner János Park környéke. Új utak és járdák épültek, megújultak a parkolók, valamint korszerű ledes közvilágítást alakítottak ki. Felújították a rózsalugast, fedett kerékpártárolót létesítettek, és új hulladékgyűjtőket is kihelyeztek. A fejlesztéssel Királymajor egyik legfontosabb közösségi területe újult meg. Országos vízipisztoly csatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekordegyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Érkezik az enyhülés, de nem tart sokáig. Ma többször lesz felhős az ég, előfordulhat záporzivatar is. Az északias szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Délután többnyire 29-34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton szeles, de sokszor napos idő várható 32 fokkal. Vasárnaptól pedig ismét ráerősít a kánikula, már 35 fok is lehet. A Sláger FM híreit Szendőf Boritól hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Nagyon sok baleset történt ma reggel az M1-esen, főképp a főváros irányában, így aztán Tatabánya is az M0-ás között az ott képített terelésben továbbra is jelentősen hosszabb a menetidő, még ahhoz képest is, ami ugye egyébként is hosszabb az átépítés miatt. Nagyjából a 60-as és a 16-os kilométerek között fordulhat elő bárhol szakaszos hirtelen fellépő torlódás, úgyhogy tartsanak kellő követési távolságot, meg lehetőleg tartsák tiszteletben a kihelyezett jelzéseket és sebességkorlátozó táblákat. A Nagymaros és Visegrád közti komp mától újra közlekedik, ahogy a hírekben is hallhattuk, hiszen a kotrási munkálatok ezt lehetővé tették, és akkor itt tenném hozzá, hogy Adony és Lórév között is az alacsony vízállás ellenére továbbra is jár a komp, napnyugtáig igény szerint szállítja át az érkező járműveket. Budapest 12. kerületében a Böszörményi úton a Kis János Altábornagy utcánál helyszínelés zajlik, így a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, az 59-es villamos helyett pedig a Mártonáron tér és a Szél Kálmán tér között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. Közben a Dózsa-György úton is baleset nehezíti a közlekedést a Tököli útnál, mindkét irányban, valamint a Hősök tere után a Kerepesi út felé. Igaz, ott a buszában történt a baleset, de azért legyenek figyelmesek. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Ha valakinek esetleg financiális okokból, tehát nem volt rá pénze, és ezért kellett, vagy kellene kihagyni az egyetemet, nagyon figyeljen, meg a hozzátartozók is, mert nem akármilyen ötlettel szolgálunk mindjárt.
17: De nem csak mi, hanem a Corvinus Egyetem. Egészen pontosan onnan hívjuk az adjunktust.
13: Itt Pordán Petra.
17: És Somogyi Zoltán.
13: Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz már, 3 perc múlva. Egyéves fizetett oktatást, mentorálást, lakhatást és anyagi támogatást kínál a Corvinus Egyetem azoknak a fiataloknak, akik már leérettségiztek, viszont vagy valamilyen családi, vagy valamiféle pénzügyi ok miatt nem kerülhettek be a felsőoktatásba, vagy akár mondjuk nem a vágyott helyre vették fel őket. Aki tehát kellő motivációt érez magában, itt az ideje megragadni ezt a lehetőséget és lépni, de hogy pontosan miről van szó, itt van velünk a vonalban dr. Megyeri Krisztina, a budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok, szervusztok!
2: Hát először is mi nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, na de hogy jutott eszetekbe, és miért volt ez fontos számotokra?
3: Hát én is örülök a kezdeményezésnek. Igazából onnan indultunk el, hogy azt láttuk, hogy ahhoz, hogy valaki ma bekerüljön az egyetemre, nem elég az, hogy sokat dolgozik. A családi háttér, az anyagi körülmények, azok nagyon meghatározzák azt, hogy valakinek a tanulmányi, illetve a teljesítménye hogy működik, és azt gondoltuk, hogy ez a program ebben segíthet azoknak a diákoknak, akiről ezelőtt is beszéltetek, hogy valami családi anyagi más körülmények miatt nem nyertek felvételt oda, ahova igazából szerették volna, és erre állítottunk össze igazából egy elég komplex programot.
1: Nem lebecsülendő a szakmai munkátokat. Nekem ami igazán impozáns ebben az egészben, hogy valóban a lakhatásban is tudtok segíteni?
3: Igen. Tehát itt van, ennek a programnak van egy nagyon erős anyagi része, és akkor mondhatok konkrétumot, mert szerintem...
2: Persze.
3: Oké. Tehát, hogy amit ajánlunk, az egy 150 ezer forintos ösztöndíj, tehát ez nettó havi 150 ezer forint, és kollégiumi elhelyezést a program ideje alatt. Na most ez a kollégium, ez az egyetemtől azt hiszem 10 perc sétára.
2: Ja, hát ez nagyon jó.
1: Hát azért valamit csináljanak már, tehát meg kell dolgozni egy ilyen lehetőségért.
3: Ez így van, de ez azért is jó, mert ha bármire szükség van, akkor pillanatok alatt be tudnak jönni az egyetemre, meg tudjuk oldani a tanulást, meg tudjuk oldani a korepetelást, tehát ez nagyon, nagyon kellemes hely ott az egyetem környékén. Ezen kívül, amit még ez, mert ugye ez az anyagi rész, ez nagyon fontos, a program ideje alatt kapnak laptopot, mobiltelefont, internet előfizetést, a napi egyszerű meleg étkezéshez hozzájárulást, a budapesti tömegközlekedéshez bérletet, vidéki diákoknak havi egyszeri hazautazást támogatunk, és még igen, hát ugye van az, hogy ezek a diákok, hogyha felvételizni szeretnének újra, akkor általában az a probléma, hogy a pontjuk nem volt elég, tehát egy újraérettségizést kell itt megoldanunk, és nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, de hát ez borzasztó drága. Tehát egy középszintű érettségi az 50 ezer forint, egy emelt érettségi pedig 80 ezer forint. Tehát, hogyha újra szeretné tenni a diák, az egyetem ezeket a költségeket is átvállalja.
1: Krisztina, ugye mi kiskapus nemzet vagyunk. Kell-e valahogy igazolni, hogy valaki miért szeretné igénybe venni ezt az egészet, vagy ti jó hiszeműen álltok hozzá, és azt mondjátok, hogy nyilván aki jelentkezik, az okkal teszi.
3: Két dolog van, tehát ugye amit mi szeretnénk, ez nyilatkozniuk kell. A hátrányos helyzetre mi azt tudjuk igazolni, azt tudjuk igazolásként kérni, hogy a szülők nem rendelkeznek diplomával, és a felvételihez két darab dokumentumot kérünk. Az egyik az a diákok által írnak egy motivációs levelet, arról, hogy ők miért szeretnének idejönni, milyen háttérből érkeznek, illetve kérünk tőlük egy ajánlólevelet, amit vagy a volt tanára, vagy egy civil szervezetből valaki, aki ismeri őket, ír. Aha. És miután ezeket megkapjuk, azután lesz még egy szóbeli fordulója a felvételinek, amikor elbeszélgettünk, és hát végig beszéljük ezeket a dolgokat a diákokkal.
2: A technikai részről beszéljünk egy picit, hogy hogyan tudnak és meddig jelentkezni.
3: Na most ez nagyon fontos, mert most vasárnap van a határidő. Aha. A Corvinus, tehát hogyha arra rákeresünk, hogy Corvinus Egyetem Illyes Gyula program, akkor ez egy online... Még egyszer, bocsánat.
1: Nem mondom, hogy I.S. Gyula program, ez fontos.
3: I.S. Gyula program, így van. Ha erre rákerestek, akkor a honlapon találnak egy online jelentkezési felületet. Egyébként ott minden részlet rajta van, hogy pontosan miket is ajánlunk, pontosan miket is kérünk, és ott kell feltölteni ezt a két dokumentumot, ott kell jelentkezni. Erre most vasárnapig van jelentkezési határidő, és utána jövő héten fogjuk kiértesíteni a szóbeliről, ami várhatóan most ebben 100%-ig, mondjuk 98%-ig azt mondom, hogy ez 17-e, augusztus 17-e, tehát arról ki fogjuk őket értesíteni, de ott már a kolléganőmmel, hogyha az időpont, meg ugye hát voltak határon túli diákok, akiknél azért megoldottuk azt, hogy ezt a beszélgetést online folytassuk le, de hát, hogy ott akkor egy személyes beszélgetésre kerülne sor 17-et
1: jöttem. Jó, fontos, hogy vasárnap a határidő, ma még szerintem meg lehet keresni a volt pedagógust, hogy írjon gyorsan egy néhány soros ajánlást. A kérdésem még az, hogy tulajdonképpen az én fejemben ez most úgy áll valahogy össze, mintha ez egyfajta ilyen nulladik évszerű dolog lenne, hogy utána például akkor valaki, ha szeretné, akkor nálatok is folytathatja majd a tanulmányait, vagy ez például elvárás-e, hogyha valaki végigcsinálja nálatok ezt az évet, akkor utána illendő, hogy már hozzátok jelentkezzen majd be?
3: Ez nagyon jó, amit mondasz ezzel a nulladik évvel, erre én is így gondolok nagyon sokszor, és két kérdés volt külön-külön. Az egyik az, hogy igen, én is azt gondolom, hogy ez fölkészít egy egyetemi tanulmányra, arra, hogy hogyan fognak majd az egyetemen helytállni a diákok. Nem várjuk el, hogy a Corvinusra jöjjenek. Nagyon örülünk neki, ha hozzánk jönnek. Van is diákunk az IEGYULA programból, aki nálunk folytatta a tanulmányait. Nagyon jó. Egyébként jövőre ő segíteni fog nekem abban, hogy a beérkező IEGYULÁsokkal kapcsolatot tartani, meg mindenféle dolgokban. És ő meg tudja mondani, hogy ez hogy működik valójában. Tényleg hatalmas munka volt abban, hogy ő ezt megcsinálta, és nagyon jól csinálja az egyetemet, de nem várjuk el. Erre egyébként mindig azt mondom, hogy nem gondoljuk azt, hogy rögtön fölvételiznie kell hozzánk a Corvinusra, de az nem kizárt, hogy elvégzi valahol máshol az egyetemet, az alapszakot, és aztán 3 év múlva majd a mesterképzésen találkozunk. Tehát én azt mondanám, hogy elvárni nem várunk el semmit, de nekem voltak diákjaim, akik elvégezték valahol máshol az alapszakot, akkor még egy kicsit rákészültek erre, és fantasztikusan teljesítettek a mesterképzésen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Hát köszönjük ezt a lehetőséget így az érintettek nevében, és hát külön köszönjük neked ezt a hihetetlen lelkesedést, ami abszolút átjön a hangodból. Tehát ez másképp azt hiszem nem is lehet. Úgyhogy további jó munkát kívánunk.
2: Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm nektek. Minden jót, sziasztok.
1: Szervusz. A Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusát, dr. Megyeri Krisztinát hallottuk itt a Sláger reggelben. Most pedig, hát ha már lelkesedés, az ilyen itt is megvolt. Jön a Cardigans, a Love Full-a 9:18-kor.

0: Sláger reggel.
1: Teddy Swims újdonságát hallhatjuk, és nagyon szomorú vagyok, bevallom őszintén, mert a dal csodaszép lett, de éppen egy szakításról szól. Ugye egy évvel ezelőtt született meg a közös babája a párjával, nem voltak házasok, csak együtt voltak, viszont az egyéves baba gyakorlatilag ott volt még, nem tudom, pár héttel ezelőtt a kezében, simogatta, puszilgatta, majd most arról szól a fáma, hogy ők szakítottak. Oké, hogy a gyerekkel nyilván ugyanúgy foglalkozni fog, csak olyan szomorú, amikor ilyen kisbabás családok így elválnak egymástól, úgyhogy én remélem, hogy visszatalálnak egymáshoz, bár ez a dal ugye arról szól, hogy milyen jó lenne, hogyha a szakítást visszafelé lehetne csinálni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd.
2: Feldobjalak? Megpróbálhassalak feldobni? Hogy a zenei kvízünkben, ha már Teddy Swimsben, de van még a Mr. Know It All is. Még a boldog békeidőkből. Illetve ha már itt a zenei kvíznél tartunk, tényleg még így búcsúzóul, mert mindjárt elvonulunk két hetes Szabira, szeretnénk biztatni, kérni önöket, hogy ezt töltsék ki, néhány perc szükségeltetik, beléptek a Sláger FM online felületeire, onnan rögtön hozzáférnek a zenei kvízhez, ami annyit jelent, hogy rövid dalrészletek, mint az iménti, vagy mint ez. Szóval ilyen zenei részletek csendülnek fel, és akkor ott lehet nyomkodni, hogy összeráncoltad a szemüldököt. Hát a Nox újdonsága
1: volt. Igen, igen, igen. Milyen erős a Szilvi hangja, azt figyeltem.
2: Igen, azt láttam az arcodon tükrözön, hogy megismerted, hogy ez a Péter Szaboszív, de hogy ez most micsoda? Hát kérlek szépen, a Nox Vihar című újdonsága, szóval ez is benne van a kvízben. Ennél is jelezhetik, hogy játsszuk-e esetleg többször, és akkor mutatok, hát még egyet. Tökvás stílusban direkt, mert hogy ez is benne van, kérlek szépen, ez pedig Zara Larsson, akit ugye már csak azért is ajánlgattunk, mert hogy a Szigeten is fellép, nyerhettek is nálunk belépőket, például Zara Larsson koncertjére, és ha már Sziget, nem sokára vannak még friss információink, hiszen most már tényleg itt vagyunk a kezdés küszöbén, és mint hogy oly sok hallgatónkat meghívtuk és megajándékoztuk Sziget belépőkkel, van itt valami, amiről mindjárt majd beszélnünk kell. De közben még érkezik a hol. Egyszer akartam mondani, hogy Higher Power, meg hogy Coldplay. Nem Coldplay, Coldplay. Higher Power. 12:53 a Slágeren.
3: Hello, we're Coldplay.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Úgy tűnik, hogy a lehűlés a várt, hűvösebbet azért annyira nem hozza el, mert hogy délután ma is 34 fokot mérünk majd, viszont a jó hírem az, hogy azért záporok, zivatarok néhol, főleg az esti órákban most már úgy látom, hogy előfordulhatnak. Egyébként holnap is a maihoz hasonló időjárás vár ránk, akkor egy picit talán szelesebb lesz.
2: Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben Budapest felé a 60-as és 16-os kilométerek között szakaszos, néhol araszoló torlódás lassítja, illetve nehezíti a haladást és közlekedést. Az M6-os autópályán, szintén a főváros felé, Dunaújváros térségében a 73-as kilométernél két személygépkocsi ütközött össze, a helyszínelés miatt lezárták a külső és a leálló sávot. Legyenek óvatosak, figyelmesek! A 12. kerületben a Böszörményi úton a Kis János Altábornagy utcánál helyszínelés zajlik éppen. A két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. Az 59-es villamos helyett pedig a Mártonáron tér és a Széll Kálmán tér között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. A Dózsa-György úton a Tököli útnál, továbbá a Hősök tere után a Kerepesi út felé a buszsávban szintén baleset nehezíti a közlekedést, és terelve közlekedik a 46-os autóbusz is a Helikopter lakópark irányában egy baleset miatt, így nem érinti a Jókai Mór utca rendőrség megállót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ahol mindig olyan zavarba ejtően aktuálisak vagyunk, de komolyan, hogy például már korán reggel a Sziget főszervezőivel, Kádár Tomival egyeztettünk egy friss városi legendával kapcsolatban, és tisztáztuk, hogy nem érdemes átkelni, csak úgy átsétálva az Óbudai Dunaágon, mert hogy tök veszélyes, hogy más nem mondjuk, hogy épp ma reggel megint világháborús bombákat szedtek ki a mederből a Szabadsághídnál, és hát beszéltük, hogy a Hajógyári Sziget is ugye nagyon fontos ipari létesítmény volt, tehát nyilván ott is van azért ez az a vízben, plusz nagyon veszélyes ott kimenni, plusz egyébként is, ha valakit karszalag nélkül találnak, úgyis nagyon szépen megkérik, hogy ugyan szíveskedjen már venni egy jegyet. Tehát nem érdemes ezzel vacakolni. Viszont van itt még valami, amiről beszélnünk kellene, most már egy két nappal a kezdés előtt. Ugye nagyon sok kedves Sláger FM hallgatót hívtunk meg a Szigetre, például az úgynevezett mínusz egyedik napra is, ami a Brody nap lesz majd. Úgyhogy Gerendai Károlyt köszöntjük nagy szeretettel a vonalban. Jó reggelt,
2: szia! Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Nagy élmény volt, amikor nálunk bejelentetted a reggeli műsorban, hogy ez lesz, aztán utána, amikor Vikidál Gyulával és Závodi Gáborral beszélgettünk, és ugye mindannyian mások vagyunk című ikonikus slágert le is játszottunk, mert most már mondhatjuk, hogy sláger lett, de most viszont némi technikai infóra volna szükségünk, hogy pontosan mire számíthatnak azok, akik 9-én mennek, tehát hány órára érdemes érkezniük?
3: Hát alapvetően a koncert délután 5 órakor kezdődik, és már rögtön az elején olyan nagy nevekkel, mint Presser Gábor, Csík zenekar, Kis Tibi, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes már az elejére megérkezni, ami azt jelenti, hogy érdemes azért ilyen 4 és 5 közöttre tervezni az érkezést, hiszen valamennyi időt igénybe vesz ugye azért a Szigetre a beléptetés, a jegyellenőrzés, meg amik bejutnak az emberek a színpad elé. Illetve amit talán fontos ennek kapcsán még megemlítenem, hogy azért ugye mi úgy készülünk, hogy ennek a napnak a közönségének az átlag életkora azért valószínűleg magasabb lesz, mint a normál Sziget napoké. Ezért próbáltunk az idősebbekre, vagy már a kicsit nehezebben mozgó emberekre is gondolni, és ha érkeznének a Szigetre, akkor egyrészt én azt szoktam mindenkinek tanácsolni azon túl, hogy természetesen a tömegközlekedést érdemes igénybe venni elsődlegesen, mert itt parkolni nagyon nehéz a környéken, de ha mégse tömegközlekedéssel jönne valaki, akkor viszont a fesztiválnak van egy taxi partnere, egy taxitársaság partnere, akik be tudnak jönni egészen a Sziget területére, tehát de a hidakon, egyébként a hajógyáron keresztül, tehát nem a K-hidon, mert ott csak gyalogos forgalom lesz, és itt belül a Szigeten lehet kiszállni a taxiból, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebbet kell gyalogolni annak, aki mondjuk egyébként nehezebben mozog, és ott, ahol a taxi kiteszi az embereket, onnan körülbelül egy 80 méterre, pedig ezen a napon speciálisan buszokat állítunk be, amik a nagy színpad közelébe még elviszik azokat, akiknek mondjuk erre szükségük lenne segítségként, úgyhogy ilyen szempontból is igyekszünk minél komfortosabbá tenni ezt a koncert élményt a látogatóknak, illetve a másik, ami talán egy fontos, mert sokan kérdezik, hogy van árnyék, hogy van ülőhely, ilyesmi, természetesen sajnos a nagy színpad előtt közvetlenül ugye az egy nagy egybefüggő plac nézőtér, ott nincs közvetlen a színpad előtt árnyék, de egy picit odébb, ahonnan még ugyanúgy rá lehet látni a színpadra, ott vannak fás árnyékos területek, illetve vannak olyan vendéglátó egységek, amiknek a teraszainál leülőhelyek, árnyék, egyebek vannak, de erre a napra mi most külön még berendeltünk 5500 ilyen karton széket, ami tömköltségi áron 600 forintért meg lehet bárkinek vásárolni, és hogyha mondjuk ezt a hosszú, hiszen ez egy 6 órás nagy koncert lesz, ezt nem akarja valaki végigállni, akkor lehetősége lesz arra, hogy akkor ezzel a kis széken üldögéljen, vagy a vendéglátó egységeknél egyébként vedő székeknél.
1: Bocsát, azért nevetgélek, mert jó anyám, nem tudom, a Hősök terén voltak a barátnővel valami koncerten pár éve, és hazavitték ezt, és azóta virágálványnak használják ezt a kartonülőkét, tehát hogy egyébként több funkciós, szóval hogy meg lehet ezt menteni. Úgyhogy ez tök jó ötlet. Oké, figyelj, azt hallottam valahol, hogy a Brody már mondta, hogy ő végignézi és végighallgatja az összes fellépőt? Neked van erre vonatkozó infót, hogy tényleg így tervezi?
3: Hát én úgy tudom, hogy ezt tervezi a János, hiszen mégiscsak ez neki is, mint ahogy a közösségtől is mindenkinek egy egyszeri megismételhetetlen alkalom lesz, mert hogy ez az előadás, ez csak itt és csak most lesz látható, hiszen ugye itt nagyon sok pályatárs előadó erre az alkalomra dolgozott föl, vagy ad elő úgy, hogy egyébként ez rájuk nem jellemző, hogy ők a saját műsorukban Brody számokat játszanának, meg persze lesznek azok is, akik a klasszikusok nyilván Konzsuzsától, Halász Juditig, Tolcsvai Jacitól, Brody Jánosig, akik az eredeti szerzeményeket adják elő, de lesznek nagyon sokan, akik ugye itt most valami olyan különleges produkcióval készülnek, ami csak most lesz látható.
1: Hát egészen illusz is a rangsor. Azért nem kezdek bele, mert nem érünk a végére, amíg az adás véget ér, hogy itt a Hobótól a Fullajtár Andrán keresztül, meg Péter Fibori, meg Lábasik, most csak így belenéztem a névsorba, amit éppen látok, azt mondom. De hogy mindenki ott lesz, gyakorlatilag a magyar könnyűzenei
3: szélából. Akit megkerestünk, tényleg mindenki elvállalta. Néhányan voltak sajnos, akik egyébként nem lesznek most Magyarországon, és ezért azt mondták Demjér Rózsi, vagy tudom én, Zorán például, hogy ők sajnos külföldön vannak, és ezért nem tudnak eljönni, de még náluk is lesznek ilyen apró kis meglepetések, hogy küldenek üzenetet, meg egyébként.
1: Ó, de ez tök jó, hogy mondod, mert biztos másoknak is eszembe jut, hogy de miért nincs itt az XY? Hát ezért, mert lehet, hogy pont elutazott. Igen, nem gondolt előre.
2: Nagyon köszönjük.
1: Köszönjük Eredei Károlynak, és akkor holnap után kezdés.
2: Sok sikert.
1: Figyelj, csuriba van az újunk, hogy Petra mondani szokta. Egy nagy kalappal neked, meg nektek az egész csapatnak, hogy ezt most így...
3: Köszönöm szépen.
1: Hát kíváncsian várjuk mi is.
3: Ha minden igaz, végre az idő is javul egy kicsit.
2: Igen. Hál' Istennek, nem lesz dögmeleg.
1: Így legyen.
2: Köszönjük nagyon.
3: Köszönöm.
2: Sziasztok.
3: Szép napot.
1: Itt a Sláger reggel, megint csak magyar zenei élménnyel, jön a Follow the Flow.

0: Sláger reggel.
1: Talk to me, beszélj hozzám, erre biztatott Olivia Dean. Hát nem hozzá beszélnénk, hanem önöknek szeretnénk megköszönni kedves figyelmüket, és jelezni azt, hogy most egy kicsi nyugtot kapnak tőlünk.
2: Igen, szerintem sokan
1: felélegeznek, tőlünk egy időre. Igen. A következő két hétben éves rendes szabadságunkat töltjük, így nem találkozunk, de sokszor gondolunk majd önökre.
2: Igen.
1: Reméljük önök is, de nem úgy, hogy jaj, de most sincsenek itt, de jó.
2: Érezzék jól magukat, élvezzék a nyarat, minden percét, mert szerintem ezek a legértékesebbek. És reméljük, hogy mindenki, aki eljut a Sziget Fesztiválra, mert hogy nyert a koncertélmények nyarán, kimondott, hogy jó fog érezni magát. Igen. Szeretjük egyébként ilyenkor a visszacsatolást, akár messenger üzenet formájában, úgyhogy nyugodtan küldjenek nekünk
1: igen,
2: képeket.
1: Akkor is gondoljanak ránk.
2: Így van.
1: Meg persze a nyaralás közben, és egyébként nyilván most nagyon sokan mennek Szabira, hát reggeltök üres volt a város. Itthon is kialakult már ez, nem? Hogy valahogy az augusztus az a felkent igen, hónap, igen, amikor igen. Tényleg megáll az élet,
2: hát
1: és a fűsenő.
2: 20-a előtti héten is azért nagyon sokan kiveszik még azt a három napot, így van, és akkor úgy lehet egy hosszabb hétvégéje mindenkinek.
1: Szóval vigyázzanak magukra, pihenjenek jól, érezzék jól magukat.
2: Töltődjenek.
1: Igen, és akkor az augusztus 20-ai hosszú hétvége után találkozunk ismét. Én már egyébként tényleg már most várom, ezt nem csak udvariasul mondom, nagyon jó lesz kicsit kikapcsolódni, de ismerem magam, hogy ott már a vége felé már minden bajom lesz. Na, menjünk már, kapcsoljuk már be azt a mikrofont, mondjuk
2: azt már valami. Jaj, ne is gondoljatok ránk. Oké, rendben.
1: Szép nyarat! Búcsúzik Pordán Petra.
2: És amúgy Zoltán.
1: Viszal, nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Pihensz, Anna?
2: Igen, pihenek és álmodozom.
3: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
2: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
3: Már megint felújítunk?
2: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Well Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: A Big George bemutatja. Van egy hely Budán, ahol reggel az erdő illata ébreszt, és mégis percek alatt a belvárosban vagy. Idén költözhető prémium új lakások a 12. kerületben az Árnyas úton. Már 2.400.000 forint per négyzetméter ártól. Árnyas Villa Suites. Ismernek személyesen? Látogass el a helyszíni bemutató lakásunkba. Előre egyeztetett időpontban várunk. További részletek. BigGeorge.hu. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford-kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
9: Van megoldás.
8: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
9: www.hotelnautis.hu.
10: Ez a dal ismerős, ugye?
11: Ha én rózsa volnék.
10: Na és ez?
11: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
10: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Történelmi mélypontra süllyedt a hazai infláció. Folytatódott a BRFK razzia sorozata, 2400 embert igazoltattak. Születésnapot ünnepel hétvégén a budapesti állatkert. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak 10 éve, 2016 novemberében mértek, közölte a KSH. Júliushoz képest 0,1%-kal még csökkentek is az árak. A kedvező adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Lövöldözés volt egy tájföldi iskolában. Egy 14 éves diák nyitott tüzet. Hatan meghaltak és legalább 15-en megsérültek. Az egyik áldozat egy tanár, valamint magát az elkövetőt is holtan találták meg. A beszámolók szerint a diákok először azt hitték, hogy tűzijáték hangjait hallják, majd menekülni kezdtek az épületből. Az indíték egyelőre nem ismert, zajlik a nyomozás az ügyben. Folytatta célzott közterületi ellenőrzéseit a budapesti rendőrfőkapitányság. Az akció harmadik hetében több mint 2400 embert igazoltattak, 58-at elfogtak, további 29-et pedig előállítottak. A rendőrök egyebek mellett ittas vezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás és garázdaság miatt intézkedtek. Összesen 33 helyszíni bírságot szabtak ki, valamint 28 szabálysértési és 37 büntető feljelentést tettek. A BRFK a következő hetekben is folytatja az ellenőrzéseket a fővárosban. Megváltozott munkarendben dolgozik a Főkert az energia és víztakarékosság érdekében, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A fővárosi növények nagy részét hajnalban öntözik, amikor a párolgási veszteség a legalacsonyabb. Így ugyanannyi vízből több jut a növényeknek az aszály és a tartós hőség idején. Az öntözést célzottan, szakmai prioritás alapján végzik. Elsőbséget élveznek a fiatal fák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. 50 nagyvállalattal vette fel a kapcsolatot Szolnok polgármestere, hogy segítsenek munkát találni a bezárt tószegi kerékpárgyár dolgozóinak. Az Excel Hanland üzemének megszűnése miatt csaknem 500 ember veszíti el megélhetését. Györfi Mihály szerint a térségben évek óta nem történt ilyen súlyos, egyszerre ennyi családot érintő leépítés. A polgármester arra kérte a környék meghatározó cégeit, hogy lehetőségeikhez mérten alkalmazzanak akár csak egy-két elbocsátott munkavállalót. Hangsúlyozta, minden felajánlott álláshely egy család megélhetését és biztonságát jelentheti. Születésnapi programokkal várja a látogatókat hétvégén a 160 éves fővárosi állat- és növénykert. A Városligeti Intézmény 1866. augusztus 9-én nyitotta meg először kapuit. A jubileum alkalmából látványetetésekkel, tematikus sétákkal, bábszínházi előadásokkal és családi programokkal várják a látogatókat. Az érdeklődők bepillanthatnak az állatok takarmányozásába, a vadállatmentők és az állatkerti kertészek munkájába, valamint vezetett sétán fedezhetik fel a biodóm városi oázisát. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, inkább délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra, az északira forduló szél pedig megélénkül. A nagy lehűlés viszont elmarad, ma 30-35 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégén is meleg nyári idő várható, szombaton több, vasárnap kevesebb felhővel. A nappali felmelegedés erősödik, 36 fok valószínű.
9: Jönnek a közlekedési információk, itt a Sláger FM-en jó utat kívánok. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás csomópontja között kiépített terelésben Budapest felé a 60-as és a 16-os kilométerek között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást, úgyhogy legyenek óvatosok arra felé. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalon Dunaújvárosnál két személyi autó ütközött össze, a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot lezárták. Tudjanak arról is, hogy mától újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, a kotrási munkálat most már lehetővé teszik a biztonságos átkelést, úgyhogy a Kompa megszokott menetrend szerint jár, de azt tudni kell, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja át. Egyébként a Dunán, Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Érdemes tudni azért még arról is, hogy a városban milyen változások vannak, például útszűkületre kell készülni a 13. kerületi Pannónia utcában a Bessenyei utca előtt csatorna javítás miatt, és mától félpályás lezárásra kell számítani a 13. kerületi Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: 10 volt, közel 6 perccel, hello Karakas Balázs vagyok. Itt egy újabb munkanap, amikor fázni biztosan nem fogunk, ellenben akár a szellemekkel megpróbálhatjuk odébb kergetni a munkaidőt, és ebben pedig Ella Henderson fog most nekünk segíteni. Egy hatalmas nagy sláger, induljon most a Ghost, erre

A csodás Adele és az Easy on Me itt nálunk a Sláger FM-en. 4:11 is elmúlt már 4 perccel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délelőttöt, jó munkát a dolgozóknak, jó utat az autózóknak. Budapesten egészen jól lehet most gurigázni a négykerekűvel, a Rákóczi úton lehet egy picit lassabb a haladás, és persze az M1-esen autózók tudnak róla, hogy a terelésben a Budapest felé vezető oldalon néhol azért némi kis lassulás nehezítheti a közlekedést. Na de pont azért gondolkozzunk inkább az izgalmas program lehetőségeken, és már is nem fáj a fejünk ezek miatt. Még ma és holnap tart például a Budapest Play, a hátralévő időben is zenészek tucatjai töltenek meg dallamokkal több forgalmas fővárosi közteret. A teljes sorozatban az előválogatott 50-60 előadó 10 helyszínen lép fel, köztük például a Deák téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvar környékén, és ráadásul mindez ingyenesen megtekinthető, akár csak egy sima városi séta közben kimegyünk ebédidőben valamerre, és meg lehet őket nézni, hiszen egyébként például a mai nap folyamán már egyébként a kora délutáni órákban is vannak fellépések, úgyhogy lehet, hogy az elő vagy az ebédidővel túloztam, de ilyen délután 3 környékén már el lehet csípni, például a Fény utcai piac, vagy éppen a Deák tér környékén egy-egy fellépést. Nálunk pedig a folytatásban szintén fellépnek a legkiválóbb zenészek. Itt van például egy énekesnő, aki az MTV hős korszakának egyik meghatározó popsztárja volt. Ott a 80-as, 90-es évek fordulóján nagyon-nagyon sokan kedvelték őt. És ez a jó kis pattogó popritmus elképesztő jó hangulatot hoz szerintem a munkaidőbe. Paula Abdul és a Straight Up itt nálunk a Sláger FM-en most.

0: Versailles, Gabriela, micsoda dal! Ez itt a Sláger FM, 2 perccel elmúlt már 10:30, és ameddig ilyen zenéket hallgatunk, addig azt hiszem, hogy tökéletesen érezhetjük magunkat akár a munkahelyen is. Benson Boone hamarosan átveszi a váltást egy olyan számmal, ami a brit kislemez listán elképesztő nagy sikereket ért el, és természetesen a fülünkben már itt cseng. Sorry I'm Here for Someone Else, előtte pedig nézzük, hogy mennyire forró ez a mai délelőtt. A nagyon az nem hiszem, hogy teljes mértékben kielégítő válasz, de tökéletesen jellemzi a helyzetet. Már most 33 fokot lehet mérni itt nálunk Budapesten, és lesz ez még melegebb is az előrejelzések szerint, ugyanis akár még 35 fokot is mérhetünk. Egy hidegfront hatására egyébként a napos időszakokat most így gyakrabban zavarhatják meg gomoly felhők a térségben. Többfelé ki is alakulhatnak záporok, zivatarok meglepetésszerűen, akár felhőszakadás is lehet ezekből, de jelentős mennyiségű csapadék csak lokálisan várható nagy kiterjedésre. Kérdésben azért nem valószínű, hogy ez megérkezne hozzánk. És persze már is nézzük a friss, ropogós közlekedési információkat is. Egészen jól járhatóak a budapesti utak. Péntek van, nyár van, gondolom, aki tehette, azért az meglógott. Legutóbb még arról szóltak a hírek, hogy a Rákóczi úton szakaszonként azért kicsikét nehézkesebb lehet a bejutás, illetve egyes részeken a Kiskörúton is nehéz lehet A-ból B-be eljutni. Érdemes készülni azoknak legalábbis, akik az autópályákon autóznának, hiszen az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben Budapest felé szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Hegyeshalom felé Bicske közelében korábban volt korlátozás, ez megszűnt, de a kialakult torlódás lassan akar feloszlani. Az M3-ason Budapest felé a 42-es és a 32-es kilométerek között a növényzet gondozási munkálatait végzik a mai nap folyamán. Aktuálisan a 36-os kilométernél járnak, itt a külső és a leálló sávot zárják le a munkafolyamat idejére mozgó tereléssel, a korlátozás előtt a kialakult torlódás elérte már a 3 kilométeres hosszúságot. Az M6-oson Budapest felé Dunaújvárosnál 2 személyautó ütközött össze, a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot zárták le.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Chad Krögerékkel énekeltük együtt, hogy éjjó, éjj, ő pedig magám elé választotta még a mexikói gitárvirtuózt, aztán ez garantálta is a hangulatot. Chad Kroger, Santana Into the Night, ez pedig itt a Sláger FM, hogyha ők éppen nem is érkeznek Budapestre, de hasonlóan nagy sztárok koncertjeire vihetjük el. Luis Capaldi, Mochiba, Faithless, Summer, Florence and the Machine, és még sorolhatnám, hogy kik érkeznek, és bizony a Sláger FM-en akár belépőt is szerezhetnek az ő fellépéseikre. Figyeljék a rádiót, és mi szólunk majd, hogy mikor kell telefonálni. Beszó, tessék figyelni, és majd akkor hívna 06 30 30 30 95 8-at. Addig a Palmar és Szikora Róbi közöse érkezik hozzánk. 2022 egyik megkerülhetetlen magyar rádiós slágere lett. A dal elképesztő nagy virálitást váltott ki az emberekből fesztiválokon, TikTok trendekben, autókban, házi bulikban, mindenhol ott volt, és ez bizony a mai napig a nyár egyik hatalmas slágere. Itt az Úristen!
1: Ez! Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Javult a helyzet, vége az önkéntes energiafogyasztás csökkentésnek. Földrengés volt a horvát tengerparton. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Megszűnt Magyarországon az önkéntes energiafogyasztás csökkentésre vonatkozó felhívás, közölte ma reggel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kiemelte, az ország energiaellátása stabil, ezért már nincs szükség a korábban kért takarékossági intézkedésekre. A Duna vízellása már majdnem 10 cm-rel meghaladja a vasárnapi mélypontot, és biztonságosan üzemel a Paksi atomerőmű egyik blokja. A tárcavezető megköszönte a lakosság és a gazdasági szereplők együttműködését, amely szerinte hozzájárult az energiabiztonság megőrzéséhez. A kormány ugyanakkor továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy tudatosan és felelősen használja fel az energiát. Két kisebb földrengés volt ma hajnalban a horvát tengerpart térségében. Az első 3,5-ös erősségű földmozgást Novi Vinodolski közelében, valamint Cirkvenyicában és Krk szigetén is érezték. A helyiek rövid, erőteljes rengésről és helyenként robbanásszerű hangokról számoltak be. Reggel Dubrovnik térségében is megmozdult a föld, ott 2,7-es erősségű rengést mértek. A néhány másodpercig tartó földmozgást több településen morajlás kísérte. Károkról vagy sérültekről egyik helyszínről sem érkezett jelentés. Elszállították ma reggel a Dunából előkerült robbanótesteket. A tűzszerészi munkák idejére hajnalban lezárták a Szabadsághidat, valamint a budai rakpart több szakaszát a Műegyetem környékén. A folyómederben egy második világháborús szovjet betonromboló gránátot és egy feltételezhetően 19. századi ágyúgolyót, illetve egy német utánpótlás konténert találtak, melyben vetőcsövek, robbanófejek és detonátorok voltak. A művelet idejére a Budapesti Műszaki Egyetem több épületét és egy közeli benzinkutat is kiürítettek. A korlátozásokat az elszállítás befejezése után feloldották. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendje és a hozzá kapcsolódó buszhálózat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a magyarországi szakaszon már megkezdődött a vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha a tesztek sikeresen lezárulnak, elindulhat a személyszállítás, talán még az ősszel. A tervek szerint a budapesti agglomerációban fél óránként járnának az elővárosi vonatok, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként indulnának a Kiskunság városai, illetve Belgrád felé. Az utasok augusztus 14-éig véleményezhetik a menetrendet és az új csatlakozó buszjáratokat. Megkezdődött a Flóriántéri felüljáró új aszfaltburkolatának beépítése, és a tervek szerint iskolakezdésre újraindulhat a forgalom, közölte a BKK. A híd és a csatlakozó utak aszfaltozása után kialakítják a vízelvezető sávokat, elkészítik a burkolatszivárgókat és a csepegtetőket, befejezik a sókorrózió elleni védőbevonatokat, valamint végleges helyükre kerülnek az acélhíd tartozékok és a jármű visszatartó védőkorlátok. A zajjal nem járó feladatokat a nagy meleg miatt jellemzően éjszaka végzik. A felújítás műszaki készültsége a hónap közepére várhatóan eléri a 93%-ot, és augusztus közepén megkezdődhet a forgalomba helyezési hatósági eljárás. Nagyrészt derült napos idő várható ma, de többször megjelenhetnek gomoly felhők, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, az északias szél pedig megélénkül. Csak pár fokkal lesz enyhébb a hőmérséklet, mint az elmúlt napokban. Délutánra 32-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén is meleg nyári idő várható sok napsütéssel, számottevő csapadék már nem valószínű. A hőmérséklet 35 fok közelében alakul.
2: Jaj, nekem hát hideg az nem lesz. Köszönjük szépen a friss információkat. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között a terelésben Budapest felé továbbra is. Szakaszos, néhol araszoró torlódás nehezíti a haladást. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon a 42-es és a 32-es kilométerek között növényzetgondozási munkálatokat végeznek ma. Aktuálisan a 36-os kilométernél dolgoznak, a külső és a leálló sávot zárták le a munkafolyamat idejére mozgó tereléssel. Előtte a kialakult torlódás azért cirka 3 kilométer. Már elért. Volt baleset is. ugyanis szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M4-esen Cegléd elkerülő szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot zárták le. Az M5-ösön Szeged felé Lajosmizse és Kecskemét között a 70-es kilométernél is történt egy baleset. Még nincs pontos információ arról, hogy milyen korlátozás van érvényben, de nagyjából 8 kilométeres a torlódás. Ez az a pont, amikor én eldöntöm, hogy inkább a régi 5-ös főutat választom. Érdemes lehet kipróbálni, lehet gyorsabb lesz, mint a 8 kilométeres dugóba beülni. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében is volt baleset, két személyautó ment össze, a helyszínelés idejére a külső és a leállós sávot zárták le. Én jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Tudták, hogy az opalit egy mesterségesen létrehozott kő? Taylor Swift pedig a jelképet használja, miszerint a boldogságot néha magunknak kell megteremteni. Itt van az újdonsága, az opalite, erre kell hangerő bőven.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Balaton tartott lendületben Blood Running, elmúlt már 4:12 és méghozzá 5 perccel. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Itt a péntek elképesztő jó lehetőségek vannak Budapesten arra, hogy kikapcsolódjunk. Például ugye meghosszabbították a Városligeti Kertmozi nyitvatartását, még augusztus 19-éig jó filmeket vetítenek majd ingyenesen. A mai napon pedig a Kung Fu Panda kerül majd a vetítővászonra, szabadtéren, családbarát környezetben. Este 6 órakor kezdődik majd az alkotás a Pavilon Kertben, és egy körülbelül olyan 2 órás kis közös mozizással bátran lehet számolni ez alkalomból. A zöld környezet, a kötetlen ülésrend és a nyári hangulat piknikhez, baráti találkozókhoz is jól illik, úgyhogy érdemes lehet akár ezt így betervezni. Ezen túl egyébként még vetítik majd a Bárányok Hallgatnak, ott a Sok hűhó a semmiért, jön a Madagaszkár, de a Ponyvaregény is még a következő napokban. Ezek mellett pedig hozzánk a legjobb zenék is elérkeznek, például itt vannak a srácok, akik 84-ben a brit kis lemezlistára is oda köszöntek ezzel a dallal. Western Girls, ők a Pet Shop Boys.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Train együttes és a Drive-By, ez itt a Sláger FM, 11:30 múlt el 2 perccel, és bizony nagyon-nagyon várakozunk már az ebédszünetre, szerintem nagyon sokan. Addig énekeljen egyet Justin Bieber, a karrierjét a közösségi média és az internet által elindított modern zenei sikertörténetek egyik legismertebb példájaként tartják számon. Hát ezek mellett ugye sokszor került még bele a bulvár sajtóba, akkor, amikor ugye még Selena Gomez-zal alkotott egy párt, és hát azért voltak ott gondok, de mostanában, ugye mióta a feleségül vette Hailey Baldwin, azóta ugye egészen nyugis körülöttük a helyzet. Justin Bieber mindjárt énekel, jön a Ghost, előtte nézzük, mennyire sülünk meg ma. Ho-ho, nagyon, egyelőre legalábbis úgy látszik. 35 fok körüli csúcsértékeket lehet mérni, azért mégsem 43, tehát úgy van szép oldala is a dolognak. Holnap majd egyébként egy lehűlés veszi kezdetét, holnap már csak 31 fok környéki csúcsértékek valószínűleg Budapesten, úgyhogy van mindennek szép oldala. Egyébként, ahogy nézem itt a hosszú távú előrejelzést, úgy nagyjából az augusztus 20-ai hétig maradnak ezek a 35-36 fokos csúcsértékek Budapesten, és ugye ahogy az lenni szokott, szinte már minden évben megszokhattuk, majd 20-ai után indul el a valószínűségek szerint egy nagyobb lehűlési hullám. És mindeközben nézzük, hogy mi újság az utakon. Ugye baleset történt az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizse és Kecskemét között, egy személyautó kamionnal találkozott. A 70-es kilométernél a sérült járművek jelenleg a leállósávon vannak, de hát ugye nyilván sok a bámészkodó, úgyhogy egy ilyen 8 km hosszúságú torlódással bátran számolhat az, aki most Szeged felé indulna. Az ellenkező oldalon Budapest felé a 27-es kilométernél is incidens történt, jelentős 2-3 km-es hosszúságú lassulás alakult ki a helyszínen. Baleset történt az M4-esen is Cegléd elkerülő szakaszán, a főváros irányába a 71-es kilométernél a belső sávot lezárták. Tudjanak róla, hogy az M6-oson is volt baleset a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében, ott két személyautó ütközött össze, a helyszínelés idejére a külső és a leálló sávot zárták le. Az M1-esen pedig Tatabánya és az M0-ás között a kiépített terelésben a Budapest felé vezető oldalon szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Én balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

Shakirai Kaldájda jöztünk itt a Sláger FM-en, Dajdaj pedig van a Krisztina körúton is, baleset nehezíti a közlekedést az Attila útnál az Alkotás utca felé. Egy sáv járható a Szél Kálmán tértől, torlódásra számíthatnak, meg hát ugye az M5-ösön is volt baleset Lajos Mizse és Kecskemét között, ott elég nagy is a torlódás. Na de, rossz gondolatokat verjük is ki a fejünkből, ne feledjék, ez a koncertélmények nyara továbbra is, bármikor énekelhet egy olyan világsztár, akinek a zenéje páros belépőt érhet valami hatalmas budapesti koncertre. Figyeljék, mikor szólunk, hogy telefonálni kell, és amikor mondjuk, hogy telefonálni kell, akkor azt komolyan mondjuk, hogy hívják akkor a Sláger FM-et harmadikként 0630 30 30 95 8. És most a folytatásban már egy brit zenekar, akik gyakorlatilag a 80-as évek egyik legsikeresebb dalát hozzák el most a folytatásban. Nagyon könnyed lüktetése az ebédidő előtt szerintem nagyon jót tesz. Level 42, Listens in Love.

0: Mikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
6: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, a pótfelvételiben is!
7: Lakodalom a Budapest Parkban! Dániel

0: működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Sláger FM.
8: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Budapesten továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket. 10 éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint júliusban. Rengeteg szabálytalanságot talált a Nava Balatonnál. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Budapesten továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, marad az energiatakarékos közösségi közlekedési menetrend, szünetel a díszkivilágítás, és egyelőre a szökőkutakat sem kapcsolják vissza. Hozzátette, a főváros közben stabilan biztosítja az ivóvízellátást, és takarékos öntözéssel védi a zöld felületeket. Karácsony Gergely szerint a krízis kezelése megmutatta, milyen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése. A főpolgármester abban bízik, hogy a jövőben az érdemi egyeztetés és a partnerség határozza meg a két fél kapcsolatát. Ma reggel a kormányzat azt közölte, hogy az energiaellátás stabil, és nincs szükség további önkéntes energiafogyasztás csökkentésre. Történelmi mélypontra süllyedt az infláció Magyarországon. Júliusban átlagosan mindössze 1,2%-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb csak 10 éve, 2016 novemberében mértek, közölte a KSH. Júliushoz képest 0,1%-kal még csökkentek is az árak. A kedvező adat az elemzőket is meglepte, a piac ugyanis 1,5%-os inflációra számított. A részletes adatok ugyanakkor árnyaltabb képet mutatnak, miközben több alapvető élelmiszer olcsóbb lett, a szolgáltatások továbbra is gyors ütemben drágulnak. Több mint 300 szabálytalanságot tárt fel a Nava Balatonnál a nyári ellenőrzés sorozat első felében. Július eleje óta csaknem 1500 vizsgálatot végeztek Somogy, Veszprém és Zalavár megyében, elsősorban vendéglátóhelyeken, üzletekben és turisztikai szolgáltatóknál. A revizorok SZAP és KVAD kölcsönzőket, valamint taxisokat is ellenőriztek. A leggyakoribb probléma a nyugtaadás elmulasztása, az alkalmazottak bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatása, illetve a pénztárgépek szabálytalan használata volt. A mulasztók akár 2 millió forintos bírságot is kaphatnak, üzletüket pedig ideiglenesen bezárathatják. Szombaton immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, mondta el a Sláger FM-nek Rostás Mihály Mazsi, művészeti vezető, a szervező Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat elnöke.
10: Idén Magyarországon 5 helyszínen élvezheti a kedves közönség a cigányzene sokszínűségét Budapesten, amely a főhelyszínünk a Magyar Zeneházában, Százhalomban, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban, illetve Bremenben, és lesz még cigány dalnapja Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában. Romániában. Ugye nagyon fontos, hogy a cigány dalnapja minden évben cigány és nem cigány művészekkel közösen valósul meg, és minden helyszínen ingyenes a belépés. A Nemzetközi Cigány Dalnapja célja a cigányzene sokszínűsége és annak bemutatása, hiszen a távlati célunk az az, hogy az Európai Unió mind a 27 tagállamában megszervezzük a Nemzetközi Cigány Dalnapját, illetve még azon is túl.
9: A nap további részében is sok napsütés várható, délután azonban többször megjelenhetnek gomoly felhők, elszórtan egy-egy zápor zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 30-35 fok között alakul. Holnap a hajnal a korábbiaknál frissebb lesz, 18 fokig is leülhet a levegő, napközben azonban ismét melegszik majd az idő és 33 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Emellett napos felhős kis és szeles idő valószínű, vasárnaptól pedig ismét jön a kánikula.
11: Kánikula ide vagy oda, azért forgalom az van az utakon, leginkább a budai és a pesti alsórakpartokon lehet nehézkesebb egy kicsikét a közlekedés, de a Hegyalja úton, a Rákóczi úton, az Üllői úton is szakaszonként, a Kiskörúton, Nagykörúton is néhol telítettebbek a forgalmi sávok. Volt egy balesetünk is méghozzá a Krisztina körúton, az Attila útnál az Alkotás utca felé. Egy sáv járható, a Szél Kálmán tértől torlódásra számítsanak azok, akik erre jönnének. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között is torlódás Budapest felé a kiépített terelésben, szakaszos néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M4-esen a Ceglédi elkerülő szakaszon, a főváros irányába ott a belső sávot lezárták. Az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizse és Kecskemét között egy személyautó kamionnal ütközött. A 70-es kilométernél a sérült járművek jelenleg a leállósávon vannak, de hát nyilván sok a bámészkodó, és az erős a forgalom, szóval a kettő összessége kiadott egy ilyen 8 kilométeres hosszúságú torlódást. Az ellenkező oldalon Budapest felé szintén forgalmi incidens történt a 27-es kilométernél, egy jelentős 2-3 kilométer hosszúságú lassulás alakult ki ott a helyszín előtt. Jó utat!
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Jó ebédhez, jó étvágyat kívánok! Hello, Karakas Balázs vagyok. Jön egy pasas, aki egy nagyon felszabadult nyár emlékét hozza vissza, legalábbis bennem biztosan. A 2014-es nyár egyik legnagyobb slágere volt Vance Joy felvétele. A Riptide-ra kérem most a hangot!

Whitney! I wanna dance with somebody, ez itt a Sláger FM, elmúlt már negyede egy is a mostevédelőknek, jó étvágyat kívánok. Hát meleg van, 35 fok Budapesten, és mindezek mellett azért sokan megindultak ide-oda az ebédidőben. Szakaszonként a rakpartokon és a körutakon nehézkesebb lehet az áthaladás, és készüljenek arra, hogy volt egy baleset a Krisztina körúton, az Attila útnál, az Alkotás utca felé, egy sáv járható, a Szénatértől torlódásra kell készülni a hozzánk bejutott információk szerint. Mindezek mellett, ha már itt a péntek, akkor programozzunk. Például különböző kiállításokat lehet nézni, ott a Best of Diploma 2026, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szakmai zsűri által kiválasztott legjobb diplomamunkáit mutatja be utolsó hétvégéjén a HAB-ban. A festészeti, szobrászati, képgrafikai, intermédia, tervezőgrafikai, látványtervező és restaurátor projektek rajzolnak képet a következő művészgeneráció gondolkodásáról. A munkák az identitás, a digitális kultúra, az érzékelés, a társadalmi változások és az ember környezethez fűződő viszonyának kérdéseit vizsgálják. Egyébként a hétvégén is megtekinthető, ez 10 és este 6 óra között, ráadásul ingyenesen, úgyhogy kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá, hogyha kedvet kaptak volna. És mindezek mellett itt vannak az igazán jó dalok, a most következőnek pedig szerintem nagyon könnyen nyárias hangzása van. 35 fokban mondjuk úton az M7-esen a Balcsira, mi kell ennél több? Énekeljük együtt a Well Hello zenéjét, jön tőlük az Odaút, itt a Slágeren.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Unbelievable! Emlékeznek még a 90-es évek nagy vívmányaira? A tányéros tévére így hívtuk annól, ami jöttek már a nyugati zenecsatornák. És hát ilyen klipeket néztünk rajta. IML, Unbelievable, ez pedig a Sláger FM, ahol hamarosan egy szintén sármos úriember veszi át a váltást. Tom Grennára gondolok egész pontosan. A most következő dala egy jó pár évvel ezelőtt 2021-ben jelent meg. Nagyon szépen teljesített a zenei listákon is. Nem csodálkozunk rajta, hiszen azért az érzelmeinket rendesen megmozgatja. Little Bit of Love, előtte viszont nézzük, milyen idő várható. Egyelőre 35 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Pest megyére ki van adva a narancssárga figyelmeztetés a hőség veszélye miatt. Ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet 27 fok felett alakulhat. Hát mondjuk arra nem kell számítani, hogy jelentős lehűlés jönne még itt, hiszen az éjszakai órákban is csak 22 fokig hűl le a levegő. A mai éjszaka után talán azt már kellőképpen hűvösnek is fogjuk érezni. A szombat egy picit hűvösebb lesz, 31 fok lesz majd a fővárosban, de hát aztán vasárnap már 34, jövő hét, hétfő meg jön vissza a 30. Hát fázni nem fogunk, az egyszer fix. Na, de nézzük, hogy mi újság az utakon, hogyha valami fontosat látnának, hívjanak nyugodtan. 0630 30 30 95 8-as, ami telefonszámunk. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autót között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos, néhol araszoló torlódás nehezíti a haladást. Fontos, hogy szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M4-esen a Ceglédi elkerülő szakaszon, a főváros irányába a belső sávot zárták le. Az M5-ösön Budapest felé a 27-es kilométernél forgalmi incidens történt, nincs érvényben korlátozás, de némi lassulás azért előfordulhat ezen a szakaszon is, úgyhogy legyenek nagyon körültekintőek. Fontos tudniuk a budapesti közlekedőknek, hogy félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai várban a dísztéren, a burkolatot javítják. Útszűkületre számíthatnak a 13. kerületi Pannónia utcában a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. Mától napközben félpályás lezárásra készülhetnek a 13. kerületi Gogol utcában a Visegrádi utcánál a csatornajavítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Júli, és az In Your Eyes, ez itt a Sláger FM, 10 perccel járunk délután 1 óra előtt. Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük ezt a mai napot is, és mindezek mellett azért természetesen nem érdemes elfelejteni azt sem, hogy igazi nagy világsztárok énekelhetnek gyakorlatilag bármikor a Sláger FM-en. Hogy kiket kell figyelni, például Summer, Florence and the Machine, Luis Capaldi, Morcsiba, és vannak még bőven. Hogyha őket hallják énekelni, és előtte szólunk, hogy telefonálni kell, mert ígérem, hogy szólni fogok, akkor bizony tessék harmadikként hívni a 0630 30 30 95 8-at, hiszen a harmadik telefonáló játszhat velünk, és kerülhet játékba bizonyos koncertre szóló páros belépőkért. Tessék figyelni folyamatosan, mindezek közben velünk vannak azért a legnagyobb világsztárok is, például most a korai Rossia folytatásban, aki Bruno Mars-szal dolgozott együtt, azt mondták, hogy ezt a dalt az egyik kedvenc korai ivós játékuk ihlette. Hát mindenek megvan a maga sztoria. Rossi, Bruno Mars, tőlük most az ápt.
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Folyik a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál. Tűz ütött ki ma hajnalban a Veszprémi vasútállomáson. Országos vízipisztolycsatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Folyik a vizsgálat és az átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető végzi az átvilágítást egy néhány fős csapat élén. Ezzel párhuzamosan a múlt héten elindult az a nagy széleskörű szakmai párbeszéd, amelynek során különböző szakmai és érdekvédelmi szervezetek, szakemberek mondhatják el gondolataikat a közmédia leendő átalakításával kapcsolatban. Ezt a munkát nem a minisztérium, nem a miniszter végzi, nem szólnak bele a közmédia mindennapi működésébe. Hangsúlyozta a miniszter, aki azt kérte, hogy mindenki küldje el észrevételeit, javaslatait a közmédia megújítására, azon az online felületen keresztül, amely hamarosan megnyílik. Tűz ütött ki ma hajnalban a Veszprémi vasútállomáson. Két sínpálya mellett a száraz fű, az avar és egy farakás kapott lángra, a füst pedig a környező lakótelepre is eljutott. A tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Az oltás idejére feszültségmentesítették a felső vezetéket, ezért Veszprém állomáson átmenetileg leállt a vasúti forgalom. A vonatok Herenden és Hajmáskéren visszafordultak, a köztes szakaszon pótlóbuszok szállították az utasokat. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire, jelentette be Stumpf Péter, szegedi országgyűlési képviselő. A Vidék és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége annak a korszaknak, amikor a nagyberuházók érdekei fontosabbak voltak, mint az emberéletek. A szegedi BYD építkezés területén február 14-én történt halálos munkahelyi balesetben egy munkás rakodási művelet közben vesztette életét. Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség, miután valaki kötelet vagy zsinort feszített ki két fa közé Kecskemét egyik forgalmas terén. Az akadályt a Szabadság téren mintegy 160 cm-es magasságban helyezték el. Július 25-én egy 60 év körüli kerékpárral közlekedő nő belehajtott a kifeszített kötélbe, elesett és könnyebben megsérült. A Kecskeméti rendőrkapitányság a közúti közlekedés biztonsága elleni büntet gyanúja miatt nyomoz az ügyben. A rendőrök szemtanúk, illetve olyanok jelentkezését várják, akik információval rendelkeznek az esetről. Újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Országos vízipisztolycsatát rendeznek szombaton Magyarország 42 fürdőjében. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos nyári programjára nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket és a játékos kedvű felnőtteket is várják. A résztvevők országszerte egyszerre kapcsolódhatnak be a látványos vízi háborúba délután 2 órakor. A fürdők valós idejű kép- és hangkapcsolaton keresztül vesznek részt az eseményen, melyet a Magyar Rekord Egyesület koordinál a Palatinus fürdőben, valamint hitelesíti a rekord eredményét. Folytatódik a napos meleg idő, bár pár fokkal enyhébb a hőmérséklet, mint az elmúlt napokban. A korábbi 42 fok helyett most a fővárosban 37 fok van. Estére 28-30 fokig hűl a levegő. A holnap hajnal frissebb lehet, 18 fokot mérhetünk majd. Ezután napos felhős idő és enyhe szél várható majd. A hőmérséklet pedig 35 fokig emelkedik.
2: Nálunk pedig jönnek a közlekedési információk. Telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatunk szakaszonként a pesti alsórakparton és a budai alsórakparton is. Több az autós jelenleg a Hegyalja út útvonalán, a Kiskörúton, a Nagykörúton szakaszonként és a Rákóczi úton is terheltebbek a forgalmi sávok, de egyes szakaszonként az Üllői úton is több autóssal futhatnak össze. Erre mindenféleképpen készüljenek. Sőt, mi több arról szóltak a hírek, hogy a Hungária körgyűrűn is több az autós a nagyobb csomópontok közelében. Hát bízunk benne, hogy péntek van, aztán a forgalombőrület az majd minél hamarabb lemegy. Ezek mellett készüljünk arra, hogy balesetek is voltak az autópályákon, például az M4-es autóúton Cegléd elkerülő szakaszán a szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, a főváros irányába a belső sáv le van zárva. Az M5-ösön Budapest felé a 27-es kilométernél történt forgalmi incidens, nincs korlátozás, de az Útinform szerint 2-3 kilométer hosszan lassulnak a járművek. Bármi egyebet látnak, hallanak, tapasztalnak, szóljanak, 0630 30 30 95 8, a mi telefon és SMS számunk. Köszi, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Hello, a stúdióban Karakas Balázs, jó étvágyat kívánok a most ebédelőknek. Egy belevaló texasi lány most a folytatásban, aki először a Destiny's Child együttes tagjaként vált ismerté, aztán berobbantotta a szóló karrierjét ilyen kiváló zenékkel. Beyoncé, Single Ladies! Slágerek.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Snap.
1: Rosalyn zenéje, a Snap szólt, ez itt a Sláger FM, 1:42 után járunk már, köszönöm, hogy együtt rádiózunk. Sokan az ebéd utáni kajakómában éppen benne, de az biztos, hogy mi hozzuk a jó zenéket, hiszen hamarosan a Soft Cell-lel idézzük meg a 80-as éveket. Mindeközben el lehet látogatni akár a Kappa központba, Magnum Photos Early Color, vagy korai színes fotográfiák kiállítás nézhető meg, még egészen augusztus 23-a vasárnapig van erre lehetőségünk. Új színes formátumokkal és képi megoldásokkal kísérleteznek. A válogatás egy korai átmeneti korszakba enged betekintést, amikor a képes sajtó és a fotóriport alapjaiban alakította át a világérzékelését. Ahogy mondtam, augusztus 23-áig nyitva a tárlat, erős választás fotó, sajtó és kultúrtörténet iránt érdeklődőknek. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és ahogy mondtam, a 80-as évek egyik örökzöldje, ők már a Soft Cell és a Tainted Love itt a Slágeren.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Elmúlt már 1:30 perccel. Későn ebédelőknek jó étvágyat kívánok, ha pedig már a kajakkomában úszunk, akkor esetlegesen egy kávé mellé is tudok hozni igazán kiváló dallamokat, hiszen a fiatal Revin Lini érkezik, egy abszolút Z-generációs születésű chicagói énekesnő, akinek egyébként meghozta ugye a hatalmas nagy áttörést a most következő dal még 2024-ben. Hát nyilván azért a social media promóciós felülete azért nagyon durván hozzátett ehhez. Revin Linétől a Love Minute érkezik azonnal, előtte nézzük, hogy milyen időjárás várható. Illetve a közlekedési információkat. Budapesten sokfelé élénk a forgalom, például a Kokáért jelentősebb torlódást tapasztalható bizonyos szakaszokon a Kiskörúton, és fontos arra is számolni, hogy a Nagykörút forgalma is jelentősen lassul a nagyobb csomópontok környékén, a Rákóczi út forgalma is jelentősebb, illetve szakaszonként a Hungária körgyűrűn is nehezebb lesz az áthaladás. Érdemes arra számolni, hogy ezen túlmenőleg azért az autópályáinkon is volt egy kis ez meg az. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Azt tanácsolják, hogy ha tehetik, válasszák inkább az 1-es főútvonalat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-ás autóút csomópontjához két személyi autó koccant, szintén az M1-esen. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak a járművek, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-ás autóút forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű vesztegel a 28-as kilométernél. Az M5-ösön baleset történt a határ felé vezető oldalon a kecskeméti pihenőhely után. Forgalomkorlátozás nincs, de a bámészkodók miatt már azért egy nagyjából 7-8 kilométeres torlódás van.
1: Változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A sosem öregedő popdíva, a Madonna és a Hang Up, ez itt a Sláger FM 3/4-2 is elmúlt már. Sajnos volt egy baleset a Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé vezető oldalon, a Lehel utcánál a középső sávban. Ott a Lehel utcában kifelé is sávlezárásra kell készülni, szóval legyenek körültekintőek. És közben figyeljenek, nagyon nem tudhatják, mikor szólunk, hogy telefonálni kellene. Ha énekel Luis Capaldi, Morcsiba, Faithless, Summer, valaki ilyen hatalmas nagy sztár, és szólunk előtte, hogy telefonálni kellene, akkor mindenképp érdemes készüléket ragadni, hiszen a harmadik telefonálóval ugyebár játszunk, a játék tétje pedig egy páros belépő lehet majd egy nagy budapesti koncertre, úgyhogy folyamatosan érdemes a Sláger FM-et figyelni. Itt pedig a folytatásban a magyar blues, soul, jazz, funk élet egyik koronázatlan királya, Horváth Károly Charlie összerakta a tudását Király Lindával, és egy elképesztő dal lett a végeredmény. Játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át,

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Műsorajánló.
1: Hello, Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
6: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
6: Velem, Mautner Zsófival.
7: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
7: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
8: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Well Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Well Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
10: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
9: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
11: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
12: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
13: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
14: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Tart a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál. Továbbra is maradnak a spórolási intézkedések Budapesten. A Sziget Fesztivál alapítója szerint a rendezvényen nem várhatók áram vagy víz problémák. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Tart a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető egy kisebb csapattal végzi az átvilágítást, miközben széleskörű szakmai párbeszéd is zajlik, szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával. A TÁCE vezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem avatkozik a közmédia mindennapi működésébe, és a végleges vezető kiválasztása teljesen nyílt, átlátható pályázaton történik majd. Arra kért mindenkit, hogy a közmédia megújítására vonatkozó javaslatait az online felületen küldj el, amely hamarosan megnyílik. Továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket Budapesten, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán azt írta, hogy a közösségi közlekedés energiatakarékos menetrendje, a díszkivilágítás szüneteltetése és a szökőkutak leállítása egyelőre marad. A főpolgármester szerint a város azonnal reagált az energiakrízisre, miközben stabilan biztosítja az ivóvízellátást és óvja a zöld felületeket. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a krízis helyzetben különösen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése, és reméli, hogy a mostani helytállás erősíti a partnerséget. Ha az időjárás is úgy akarja, holnap negyedik alkalommal rendezik meg az országos vízipisztoly csatát. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos rekord kísérlete minden csatlakozó fürdőben ugyanabban az időpontban 14 órakor indul, és legalább 15 percig tart. Országszerte több strand és fürdő csatlakozott, például Leányfalun, Vácon és több Pestvár megyei helyszínen. A pontos folyamatosan frissülő listát a Magyar Fürdőszövetség hivatalos oldalán találják meg. A Sziget Fesztivál alapítója szerint nem lesznek áram vagy víz problémák a rendezvényen. Gerendai Károly a sajtóbejáráson elmondta, a fesztivál annyi saját aggregátorral rendelkezik, hogy akár a teljes áramigény 95%-át is fedezni tudná, de valószínűleg nem kell majd bekapcsolni őket. Több helyen saját költségen locsolóhálózatot építettek ki, víztartályok is vannak, és a por miatt nagyobb területen fektettek le járólapokat a nagy színpad előtt. Idén nem számít teltházas napra a szervező, a napi 60-70 ezer látogatót tartaná ideálisnak. A program már szombaton elindul egy külsős rendezvénnyel, de lesz -1. és 0. nap is, a sziget hivatalosan kedden kezdődik a hajógyári szigeten. Szeptemberben újra benépesül az ír Lisdunvarna, ahol immár 165 éve Európa legnagyobb szingli fesztiválja zajlik. A város egykor a gyógyvizek miatt volt népszerű, aztán a betakarítás után a gazdák itt kerestek párt maguknak, és úgy tűnik, a hagyomány működik. Ma már 10 000-ek érkeznek, délben indul a zene, a tánc pedig hajnalig tart, az esti programokért kell csak fizetni. A résztvevők szerint a fesztivál titka a személyes találkozások ereje. A látogatók száma most elérheti a 60 000-et, ami több millió eurót hoz a térségnek. Lisdunvarna ilyenkor gyakorlatilag egy hatalmas, vidám, ismerkedő parkká válik. A hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd gomoly felhők a térségben, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás és jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Most 34 fok körül alakul a hőmérséklet, késő estére 19 és 27 fok közé hűl a levegő. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
3: Dorina, köszi a híreket. Korábban baleset történt a Róbert Károly körúton, jelenleg ott helyszínelnek az Árpád híd felé a Lehel utcánál a középső sávban. A Lehel utcában kifelé is sávlezárásra kell számítani. Fontos tudni egyébként, hogy az M5-ösön is volt baleset a határ felé vezető oldalon a kecskeméti pihenőhely után. A 98-as kilométernél nincs forgalomkorlátozás, de a bámészkodók összehoztak már egy nagyjából 8 km hosszúságú torlódást, ami azért úgy már combos. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Azt tanácsolják az Útinform szakemberei, hogy válasszák inkább az 1-es főútat, vagy keressenek egyéb alternatív útvonalat azok, akik a főváros felé jönnének. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-ás autó csomópontjához véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A torlódás folyamatosan csökkenőben van, távolabb a határ felé Herceghalom térségében egy műszaki hibás jármű veszteg el a 28-as kilométernél a külső sávon, legyenek körültekintőek.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 2:05 a munkaidő vége egyre közelebb, én meg hozom a jó zenéket. Hello, Karakas Balázs vagyok, egy amerikai country énekesnő, Alabama államból érkezik hozzánk el, a Langley, fiatal, tehetséges, és itt egy vadonatúj zene tőle. Rajta jön most a Be Hurry-t a slágeren.

Forró nyári délutánon Alex Warren hozott némi felfrissülést, szólt az Ordinary így. 4:43 után 5 perccel. Balesetek hátán volt egy a Budaközi úton, korábban a Róbert Károly körúton, ott most ugyebár helyszínelnek, de még az M5-ösön is a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, szóval legyenek nagyon-nagyon körültekintőek, bármerre is indulnának. És persze mindezek mellett nézzük az izgalmasabbnál izgalmasabb programokat, ugyanis 10 éves a Szab Budapest, ez alkalomból holnap rengeteg jó program, délután 2 órától lesz majd ingyenes születésnapi szabtúra, indulás a római parti víztelepről, érkezés a Holdudvarhoz. Ugye ott 4 órakor lesz majd a Holdudvar kapunyitása, és aztán csomó-csomó izgalmasság, jófajta régi történetek felidézése, például a Szab Budapest elmúlt 10 évének legjobb pillanatait is összegyűjtik, úgyhogy a rajongóknak mindenképp érdemes lehet akár ellátogatni, és csak egy kicsikét részt venni egy kis közösségi élményen. Nálunk pedig addig is a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a 87-es dal, a korszak egyik nagy filmes slágere lett, ugyanis a Manoken című romantikus vígjáték Betty dalaként futott be, és annyira megvan a maga mondani valója. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, itt a slágerem most.

0: A Stereo Hearts, Gym Class Heroes, Adam Levine, ez pedig itt a Sláger FM jócskán délután 3:30 után, már kitartást annak, aki még dolgozik, és közben ne feledjék el, keressük a nagyvilág sztárok dalait. Ha hallják énekelni például Luis Capaldit, a Florence and the Machine-t, vagy bárki a hatalmas világsztárt, akkor hívjanak harmadikként 0630303098, de kitétel, hogy előtte szólunk. Mindenféleképpen felhívjuk rá a figyelmet, hogy mikor kell telefonálni. Én, hogyha segíteni akarnék, akkor valami olyasmit mondanék, hogy most már éhegyezném a füleimet. Meg persze arra is, hogy hamarosan énekel egy világsztár, előtte viszont nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a környéken. Még szerencsé, hogy szóltak róla, hogy jön a hidegfront, különben nem vettük volna észre szerintem. 35 fokot mutatnak ebben a pillanatban Budapesten a hőmérők, ki van adva a narancs figyelmeztetés Pest megyére a hőség okán. Ez azt jelenti, hogy azért még mindig magas lesz a mai napi középhőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás térségünkben, helyenként átmenetileg megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar, néha megélénkülhet majd az északi északnyugati szél, de persze jelentős lehűlés még szombaton sem várható. Picit hűvösebb lesz, mint ma volt, aznap csak 31 fok körüli csúcsértékek lesznek. És nézzük a friss közlekedési információkat is. Volt egy baleset a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében. Ha arra indulnának, legyenek nagyon türelmesek és körültekintőek. Korábban volt egy baleset az M5-ösön is a határ felé vezető oldalon, a kecskeméti pihenőhely után. A 98-as kilométernél kialakult jelentős torlódás, de ez már szépen lassan elkezdett feloszlani, úgyhogy ez mindenféleképpen szerencse. Autópályáinkat tekintve az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között a kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Azt tanácsolják az Utinform szakemberei, hogyha tehetik, az 1-es főutat válasszák, vagy keressenek egyéb alternatív útvonalat, hogyha a főváros felé közlekednének. A hegyes halom felé vezető oldalon Herceghalomnál egy műszaki hibás jármű veszteg el a külső sávon, ő is több kilométeres torlódást okoz, így hát lehet, hogy ott is érdemes lehet inkább másik útvonalat keresni. Budapesten erős jelenleg a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Károly körúton, az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross térnél és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Én jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
0: És tudják, mikor kell telefonálni? Akkor, amikor szólunk. És az a pillanat most jött el. Ha szeretnének ott lenni Luis Capaldi budapesti koncertjén vele együtt a Sziget Fesztivál csütörtöki napján, ahol Luis Capaldi mellett fellép még a Florence and the Machine, Majka, Biolex és a Slap, akkor most hívjanak harmadiként 0630303098, hiszen most énekel Luis Capaldi. Itt a Forget Me.
2: Ez.
3: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ó, Billie Eilish, ez a lány annyira különleges. A Birds of a Feather szólt nyúlfarknyival 4 óra előtt, ez pedig itt a Sláger FM. Nagyon-nagyon sokan telefonáltak pont jókor, de csak egy valaki, aki tényleg igazán jókor, Luis Capaldi, amikor megszólalt harmadikként kellett hívni a Sláger FM-et, és ezzel lehetett bekerülni a játékba, melynek tétje egy páros belépő Luis Capaldi koncertjére, de igazából a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára, valaki pedig itt is van a vonalban. Haló, kihez van szerencsém?
1: Én Csabi vagyok.
0: Szervusz Csabi, melyik városból telefonálsz?
1: Én Csolnok, Komárom, Esztergom megyéből.
0: Nem semmi, nálatok mennyire van meleg?
1: Fú, nagyon meleg van most, úgyhogy én bent üsülök a szobába éppen.
0: Hát itt sincs hideg, elárulom, 35-36 fok, 100 ágra süt a nap, gondolom nálatok is.
1: Igen, nálunk is, úgyhogy szabadságot megkezdtük, úgyhogy most pihenés töltjük.
0: Ó, de jól nyomód. Mi jó a munkád egyébként?
1: Gyárban dolgozom egyébként, egy autógyárban.
0: Akkor most jót fog tenni az a pihenés.
1: Igen, mert bent is iszonyat meleg volt, 40 fokba kellett dolgozni sajnos.
0: Ó, hát nem irigyellek. Én szerencsére kellemes körülmények között tudok dolgozni, és pont ezért tudtam neked roppant frappáns kérdéseket kitalálni, de csak akkor, hogyha szeretném menni Luis Capaldi koncertjére, azaz egy páros napi egy a tét a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára. Mit szólsz hozzá?
1: Ó, nagyon jó lenne, igen.
0: Na figyelj, milyen betegsége van Luis Capaldinak? Nyíltan beszél róla. Az A válasz szerint cukorbetegség, a B szerint Tourette-szindrómája van neki. Mit gondolsz, melyik lehet a valós?
1: Neki van ez a... Ilyen, hogy is mondják. Én úgy tudom, hogy 2000, hát pár éve derült ki ez a szindrómája, ami van neki, ez a Tourette-szindróma, ha jól mondom, vagy...
0: Tourette-szindróma, az első kérdés már nagyon-nagyon helyes volt. Nézzük meg a másodikat, ígérem, hogy ez jóval könnyebb lesz, oké? Na, figyelj, mi a Sláger FM szlogenje?
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Bizonyám, úgyhogy megvan! Megvan a páros belépő a Sziget Fesztivál csütörtöki napjára, ahol fellép Luis Capaldi, de hát mellette még a Florence and the Machine, Majka, By Alex és a Slep, úgyhogy kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, hiszen ugye kettő jegyet
1: nyertél. Nagyon szépen, köszönöm szépen.
0: Na, így már nem is olyan rossz az a kánikula, ugye?
1: Igen, most már
0: jobban. Na, hogy jó, és persze én is megteszek mindent a folytatásban azért, hogy jól érezd magad. Rózsa Magdi dalát küldöm neked, itt a hazatalálsz. Köszönjük, hogy velünk játszottál. Szép napot!
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. Avar Hotel

0: Hotelnautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. Hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma. Premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
6: Van megoldás.
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
3: www.hotelnautis.hu.
7: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Pihensz, Anna?
9: Igen, pihenek és álmodozom.
8: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
9: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream Gras burkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
8: Már megint felújítunk?
9: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
10: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
11: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
13: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
1: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A fővárosi rendőrök egy átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében 2428 embert igazoltattak. Napelemek gyulladtak ki egy második kerületi sportlétesítmény tetején. Honfoglaláskori aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Továbbra is fenntartják az energiatakarékossági intézkedéseket Budapesten, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely Facebook oldalán azt írta, hogy a közösségi közlekedés energiatakarékos menetrendje, a díszkivilágítás szüneteltetése és a szökőkutak leállítása egyelőre marad. A főpolgármester szerint a város azonnal reagált az energiakrízisre, miközben stabilan biztosítja az ivóvízellátást és óvja a zöld felületeket. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a krízis helyzetben különösen fontos a kormány és az önkormányzatok együttműködése, és reméli, hogy a mostani helytállás erősíti a partnerséget. Folytatódik a budapesti razzia. A fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. 2428 embert igazoltattak, 58-at elfogtak és 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A célzott közterületi ellenőrzések azokra a jogsértésekre összpontosítanak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságjegyzetét. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, közigazgatási bírságot is kiróttak, 28 szabálysértési és 37 büntető feljelentést tettek. A BRFK a következő hetekben is folytatja az ellenőrzéseket. Sportlétesítmény lapos tetejére telepített napelemek gyulladtak ki a Marcibányi téren kora délután. Kis Ádám, a fővárosi katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes szóvivője közölte, a lángok átégették a tetőt és az épületre is átterjedtek, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a lángokat. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, személy sérülés nem történt. Faápolási munkák miatt az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Kopány utca között vasárnap és a következő hétvégén. A jelzett időszakban a 2B jelű villamos két szakaszon, Pest Erzsébet Pacsirta telep és a Kopány utca, illetve a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között közlekedik. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeumi Centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartozhattak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetek közösen végzi, a vizsgálatok zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen, az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. Az északnyugati tájakon ma megvastagszik a felhőzet, de estére mindenhol eláll majd az eső. Hajnalban azonban a Dunától nyugatra, a nyugati tájakon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar. Most 36 fok körüli értékeket mérhetünk térségünkben. Késő estére 19-27 fok közé hűl vissza a levegő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
6: És most jönnek a friss közlekedési hírek itt a Sláger FM-en. Fontos, baleset történt korábban a Budakeszi úton, a Szépjuhászné út közelében, arrafelé türelmesebbnek kell lenni. Fontos az is, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között egy kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lassulás nehezíti a közlekedést. Ha tehetik, válasszák az 1-es főútat, vagy egyéb más alternatív útvonalat a főváros felé. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Herceghalomnál továbbra is egy műszaki hibás jármű vesztek el a 28-as kilométernél a külső sávon. A mögötte lévő torlódás meghaladta már a 10 kilométeres hosszúságot. Az nagyon-nagyon hosszú most már. Sokan próbálnak nyilván kerülni az 1-es főút felé, emiatt, ahogy azt lenni szokott, már ott is jelentős torlódás alakult ki. Budapesten erős forgalommal találkozhatnak az autósok a Szél-Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Baross térnél, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Fontos továbbá, hogy félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Én jó utat kívánok mindenkinek!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: A nap süt, 3 óra elmúlt, itt a péntek. Mi kell még, hogy jól érezzük magunkat? Hello, Karakas Balázs vagyok, hozom a legnagyobb slágereket változatosan. A One Direction tagjaként lett világsztár a most következő úriemberünk, aki aztán szólókarriert indított. Niall Horan, tőle a Heaven. Sláger.

Murray Head, One Night in Bangkok. Az ilyen zenék szólnak jó péntek délután. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk, ez itt a Sláger FM, odakint 100 ágra süt a nap, Benson Boom pedig már felkészül. Közben pedig mondom, hogy amúgy majd vasárnap ismételten lesz kertmozi, méghozzá a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Ingyenesen lehet megnézni egy igazán gondolatébresztő filmet. A spanyol mindenki egyért... Mindenki egyetért dráma, komédia, egy látszólag hétköznapi lakógyűlés történetén keresztül feszeget előítéleteket, közösségekről, elfogadásról szóló kérdéseket, úgyhogy érdemes lehet ilyenkor felpokrócolni, vinni magunkkal valami kis harapnivalót és végig gondolni, akárhogy ellátogatnak oda is. Ahogy mondtam, vasárnap este 8 órától kezdődik a program. Nálunk pedig természetesen a következőkben is csak a legnagyobb slágerek változatosan. 2024. januárja. Úgy érezzük, hogy most volt, pedig ez a dal azóta az ismerősünk. Benson Boone-tól a Beautiful Things-et játszom. Ezzel lazulhatunk egyet már.

0: madarokba alada, Bon Jovi és az Always, ez itt a Sláger FM. Péntek van, délután 3:30 elmúlt már 3 perccel, 100 ágra süt a nap Budapesten. Mi kellhet még ezen túl, hogy jól érezzük magunkat? A Bon Jovin túl, meg a napsütésen túl még azért néhány jó zene is szerintem. Jó, hogyha van a tarsójunkban. Miles Smith hamarosan megérkezik, azzal a zenével ráadásul, ami hatalmas nagy sikert hozott neki például az Egyesült Királyságban is, ahol a negyedik helyig jutott, és az év legnagyobb brit előadótól származó kislemeze lett, úgyhogy kétségtelen, hogy van annak haszna, hogyha valakit fölkapnak a közösségi médiában. Mi a Miles Smith és a Stargazen előtte nézzük, hogy milyen időjárás várható. Mondanám, hogy megjött a hideg front, mondom is, mert így van, de ugye azért tudunk róla, mert mondják. Nem nagyon érezzük. 35-6 fokot mutattak ebben a pillanatban is a hőmérők Budapesten, úgyhogy arra kell készülni, hogy azért a meleg az most egész szépen itt van, és érezhetjük a hatását. Holnap már egy picikét hűvösebb lesz, holnap a legmelegebb órákban mindösszesen 31 fokot mutatnak majd a hőmérők, de holnap is sok napsütésre van kilátás, helyenként átmenetileg azért a gomoly felhőzet időnként meg-meg növekedhet, és elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok is majd. Na, de mi az izgalmasabb pont a délutánunkban, az főleg így a munkaidő vége felé a legtöbb esetben, az már a közlekedés. Hát Budapesten azért vannak pontok, ahol lehet haladni is, de nem nagyon lehet például a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, több az autós a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Rákóczi úton, az Üllői úton, szakaszonként, főképp a nagyobb csomópontok környékében egyébként a Hungária körúton és a Könyves-Kálmán körúton is megakadhat a haladás. Baleset történt az Árpád hídon Pest felé a Szentlélek tér után, az egyes villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncz-Árpád városközpont között pótlóbusz közlekedik. Aztán fontos tudniuk az autópályán autózóknak, hogy baleset történt az M4-esen a Kisújszállás felé vezető oldalon a repülőtéri csomópontnál. A 20-as kilométernél ennek okán lezárták a külső sávot. Az M5-ösön a határ felé vezető oldalon Kiskunfélegyház a délcsomópont után a sövényt vágják mozgóterelés mellett, így a munkavégzés csak egy sávon halad, ugye a munkavégzésnél csak egy sávon halad a forgalom, 2-3 kilométeres a kocsisor. Ha most indulnak Budapestről Szeged irányába, akkor azért ez egy olyan dolog, amit mindenféleképpen bele kell kalkulálni a menetidőbe. Én jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Miley és az End of the World itt a Sláger FM-en nyúlfarknyival délután 4 óra előtt járván is. Péntek van, mindjárt 4 óra. Mi kellhet még, hogy jól érezzük magunkat? Jó, mondjuk ez olyan kamu péntek egy picikét, hogyha azt nézzük. Hiszen holnap elméletben munkanap lesz, de azért bízom benne, hogy mindenkinek jut lehetősége egy picikét pihenés lazítani. 4 órától pedig a továbbiakban is Sláger FM-et hallgatni, hiszen érkezik a slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval, na meg a jó sztorikkal és a jó zenékkel. Én Zsédával búcsúzom mára, és megindul a föld, Karakas Balázs kicsekkol, velem hétfőn reggel találkozhatnak ismételten.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Haj, rózsa volnék.
1: Na

0: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy Dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel, 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
5: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!

0: működik a Pornograszt. Daniel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendje. Holnap negyedik alkalommal rendezhetik meg az országos vízipisztoly csatát. Két különleges nappal indul az idei sziget. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Elindult a társadalmi egyeztetés a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendjéről és a kapcsolódó volánbusz hálózatról, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy néhány napja megkezdődött a személyvonatok indulásához szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme, és ha a most zajló sötétüzemi tesztek sikeresek, elindulhat a személyszállítás. A tervezett félóránkénti elővárosi szolgáltatást, két óránként induló interrégió és Eurocity járat valamint új, gyors csatlakozó buszjáratokat ígér. A cél egy összehangolt vasúti és buszos rendszer kialakítása. Az egyeztetés augusztus 14-ig tart, a beérkező véleményekről nyilvános összefoglaló készül. Folytatódik a budapesti razzia. A fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. 2428 embert igazoltattak, 58-at elfogtak és 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A célzott közterületi ellenőrzések azokra a jogsértésekre összpontosítanak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. Ha az időjárás is úgy akarja, holnap negyedik alkalommal rendezik meg az országos vízipisztoly csatát. A Magyar Fürdőszövetség hagyományos rekord kísérlete minden csatlakozó fürdőben ugyanabban az időpontban 14 órakor indul, és legalább 15 percig tart. Országszerte több strand és fürdő csatlakozott, például Lányfalun, Vácon és több Pestvár megyei helyszínen. A pontos, folyamatosan frissülő listát a Magyar Fürdőszövetség hivatalos oldalán találják meg. Megújult fesztivál negyedekkel, új művészeti produkciókkal, közösségi terekkel és gasztronómiai helyszínekkel várja a látogatókat idén a sziget, a Hajógyári szigeten. A fesztivál már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indul. Vasárnap a mínusz egyedik napon a Bródi Dalok napja több mint 50 hazai előadóval idézi meg Bródi János életművét. A fináléban maga Bródi János is színpadra lép. Hétfőn a nulladik nap a sziget múltját és jelenét kapcsolja össze olyan visszatérő fellépőkkel, mint a Fétlesz, a Morcsiba és a Goran Bregovics. Az esti program a Revolut Stage-en folytatódik Korda György és Balázs Klári sójával, majd Pietro Fabuloso, azaz Jankovics Péter nosztalgia buliával zárul. A Sziget Fesztivál augusztus 11-e és 15-e között várja a szórakozni vágyókat. Kapibarák sétáltak be egy brazil állami hivatalba, épp akkor, amikor a Mato Grosso állam képviselői szavazásra készültek. A szomszédos parkból érkező állatok egyszerűen besétáltak a főbejáraton, meglepetést okozva, de kárt nem tettek. A környéken gyakori vendégek, hiszen az épület egy vadállatoknak otthont adó park mellett található. A nyugodt természetű Dél-Amerikában őshonos kapibarák nagyobb példányai akár a 80 kilót is elérhetik. Szombaton ragyogó napsütésre számíthatunk, időnként azért megnövekszik majd a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő egy-egy gyors zápor vagy zivatar. A szél sok helyen élénk lehet, néhol erős széllökésekre is készülhetünk. A hajnal frissebben indul, 14 és 22 fok között, napközben pedig 29-34 fokig melegszik a levegő. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
3: Nézzük, mi a helyzet a budapesti és a környékbeli vasúthálózaton. Kapcsolom a MÁV Inform ügyeletesét, Jancsurák Bencét. Szia, Bence!
4: Szia, Balázs! Köszöntöm a hallgatókat! A Budapest-Győr vasútvonalon baleset miatt késésekre, változásokra kell számítani, mert a Komárom-Győr szakaszon csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok. Az S10-es járatok csak Budapest-Nagyszent János között közlekednek. Nagyszent János-Győr között a távolsági járatokat vehetik igénybe. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Holnaptól ismét a teljes útvonalán közlekedik a H5-ös Szentendrei hív. Ma még a Batthyány tér és Kaszás dűlő között pótlóbuszok szállítják látják utasainkat. Tart a karbantartás a Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon. Az S21-es vonatok helyett Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbuszra kell átszállni. Hétfőig tart a Ráckevei hév karbantartása, addig csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hév szerelvényei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között jövő hét hétfőig a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez itt a hiánypótló hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádióközösség alapján. Szevasztok! Azért hiánypótló, mert nekem hiányzik például. A 2026-os év 32. adása, vagy valami ilyesmi. Itt a Norsi a múltból dalokat fog hozni ma is. El fogunk rajta ámulni ma is. A hétszájra pedig a 63. születésnapját ünnepelné, de sajnos 14 éve nincsen közöttünk. Ő is fiatalon, ezt most szokták mondani, hogy szemtelenül fiatalon, de az esetét, tehát ez rossz kifejezésnek érzem, fájdalmasan fiatalon ment el. Indul az Opel Valli slágerlista, a 40. helyen Dua Lipa és a Fizikális című szerzemény.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me című menüetjét hallottuk gépzongorára a 38. helyen. Sophie and the Giants és a Purple Disco Machine Paradise-a pedig visszatért a 39. Na hát nagyon vártuk őket. Itt álltam a 39. és vártam, azt jött a Sophie. Hát ez csodálatos volt. De Orsi is jön, hoz valamit a múltból. Tudjátok, amikor a barátság még jelentett valamit abból a korból.
1: Visszapillantó.
2: Augusztus 5-én ünnepelte 47. születésnapját Majoros Péter, vagyis Majka. Pontosan 22 éve tűnt fel a Való Világ első évadában, azóta pedig az ország egyik legsikeresebb televíziós személyisége, rappere és dalszerzője lett. Az elmúlt 2 évtizedben számtalan sláger, teltházas koncert és televíziós műsor fűződött a nevéhez. Lehet szeretni vagy kritizálni, de az biztos, hogy rengeteget dolgozott azért, ahol ma tart. Most pedig abból az időszakból következik egy nagy közös kedvenc, amikor még Curtis és Nika is mellette volt. A csúcson túl.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tag mindig tele.
1: Majka Curtis és Nika a csúcson túl?
2: A pénz nem probléma.
1: Na, hát igen. Még a csúcson innen szakítottak.
2: Miért?
1: Ritka dolog ez, barátaim, de jöjjön inkább némi info a hétsztárjáról, aki 63 éves lenne. 2012-ben 49 évesen hunyt el, és a Soul királynőjének hívták.
2: Micsoda?
1: Többek között. Volt, aki itt a mocskos k***nak hívta, az elmebeteg férje, aki még verte is, úgyhogy a Soul bál királynőjének lehetett hívni, az igazából jobban ráillett szerintem.
2: Igen.
1: Aretha Franklin keresztlánya volt, úgyhogy volt honnan merítenie. Debütáló albuma pedig 1985-ben jelent meg, az akkor csupán 22 éves hétsztárjától, aki egyébként a Whitney Houston, de mindegy, minden idők egyik legjobban folyó újonc albuma lett. Az első 3 évben 3 millió fogyott el belőle az Egyesült Államokban, és közel 25 millió világszerte. Tehát 22 évesen tudjátok egy ilyen 25 millió lemezt így elpattintani, nem lehetett rossz. Na, átistennő volt, imádtam, Whitney. Ja, vele foglalkozunk a mai napon, visszaemlékezés szinten. 30. közben Kígyó, One Republic is a Chasing Paradise.
3: Oh,

0: Dua Lipa, a 35. ez a Training Season, úgyhogy visszatértünk. A Training Season most nem annyira megy, mert fölveszel egy tréning nadrágot, és abban a pillanatban befüllett a Makkos Mária, amit már kettővel arrébb is érezni lehet.
1: Úgy van.
0: Úgyhogy felejtsétek el.
2: Tiltakozom.
0: Ugyanezt mondtam én is. Gail és az ABCDFU a 36. Na Gail után akkor viszont jöjjön Orsi. Nem, ha már G betű. Meg O. GMO.
3: Visszapillantó.
4: A napokban ünnepelte 54. születésnapját Jerry Halliwell, a Spice Girls egykori vörös bombázója. A világhír előtt dolgozott modellként, táncosként és műsorvezetőként is, majd a 90-es évek egyik legnagyobb lánycsapatának tagjaként robbant be. 1998-ban kilépett a Spice Girls-ből, hogy szóló karrierbe kezdjen, később pedig a nagy visszatérésből is kivette a részét. Két gyermek édesanyja, és kevesen tudják róla, hogy több sikeres gyermekkönyvet is írt. Most következik egyik legnagyobb szólós slágere, a Mi Csikó Latin.

0: Jerry Hellivel és a Mi Chico Latino, azaz a Latin Csirkéim című dal. Csodálatos volt. Köszönjük szépen, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát, a hiánypótló Whitney Houston adásunkat a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Elárulom ki a hét tárja.
1: Ne.
0: Most Whitney Houston. Lehet, hogy elszóltam magam már korábban. 63. születésnapját ünnepelni, ezt elmondtam. 14 éve hunyt el, ezt is elmondtam.
2: Bármit mondj is, elhiszem.
0: De be kell, hogy üljön, gyerekek, meg kikérdezem.
3: Tényleg?
0: Jó, lemegy a 4 óra, azt kikérdezek mindent. Karrierje során 6 Grammy-t nyert, jó, ezt jegyezitek meg. Tehát 63, 14, 6, eddig ez a három szám fontos.
1: A 6-ost választanám.
0: Aztán megyünk tovább. 15 évesen újabb szám.
1: Oké. Okay.
0: Olyan szupersztároknak vokálozott, mint Chaka Khan. Ez az I'm Every Woman című slágerében is közreműködött. Jó hoztam, nem?
1: Aha.
0: A dalt később ő maga is feldolgozta, óriási sikert aratott vele. Igazi zenész család sarja egyébként, mint a Michael Jackson, és 3 idősebb fiú testvére volt, ebben Michael azért legyőzte, de Michael, itt van Michael, tehát neki is volt Michael nevű fiú testvére. Meg Gary, tessék, csupa sztárnév. Meg John, John is volt, Michael, Gary és John.
1: Akkor jó.
0: Mindegyikről tudnék zenészt mondani, de sajnos John 2021-ben elhunyt. Ettől még a másik John is, akit akartam mondani. Úgy látszik, Johnnak lenni a pop szakmában nem veszélytelen.
1: Aha.
0: Ava Max és a Maybe You're the Problem viszont a 34.

0: Avicii Addicted to You-ja a 32. Farukko és a Pepász a 33. Orsi pedig mindig az első. Mit hoztál már megint te?
1: Visszapillantó.
2: 28. születésnapját ünnepli Shawn Mendes. A karrierje egészen hétköznapi módon indult. Saját készítésű feldolgozásokat töltött fel egy videó megosztó alkalmazása, ahol villámgyorsan milliós rajongótábort épített. Már egy évvel később lemezszerződést kapott. Az igazi világsiker pedig a Stitches hozta meg számára. Azóta 5 stúdióalbumot adott ki, világhírű turnékon lépett fel, és a generáció egyik legismertebb popsztárjává vált. Most pedig hallgassuk meg a rajongók egyik legnagyobb kedvencét, There's Nothing Holding Me Back.

0: lesz, there's nothing holding me back. Köszönjük szépen! Na, egy kis bulvár!
1: Jó!
0: Emma Roberts, legyen is ő bárki. Július végén egy meghitt idahói ceremónián. Férjez ment!
2: Jól van.
0: Cody Johnhoz, egy újabb John. Veszélyben vagy, John.
3: Kérem, ne hallgasson rá.
0: Akit Johnnak hívnak, az mindig meghal a filmek 30. percéig.
3: Megint tévedsz.
0: A szűkörű esküvőn ott volt a színésznő híres nagynénje, Julia Roberts édes apja is. Eric Roberts azonban hiányzott a vendégek közül. A 70 éves színész később elárulta, hogy azért nem vett részt a nagy napon, mert egyáltalán nem kapott meghívót. Hoppá, Eric Roberts azt mondta, hogy nem alakszik a lányára, és elfogadja, hogy Emma úgy és azokkal ünnepel, ahogyan szeretne. Apa és lánya kapcsolata régóta bonyolult. Tudjátok, párkapcsolata, hogy mondják ezt, a családi állapota bonyolult. A színész korábbi drog problémái miatt évekkel ezelőtt eltávolodtak egymástól. Drog miatt ne távolodjatok el egymástól, gyerekek, tényleg. Tudom, hogy ezt így könnyen mondja az, akinek semmi köze semmelyik oldalhoz, meg nincs tapasztalata, mert tényleg nincs, de nem a drog miatt. Távolodjatok el mondjuk amiatt, mert büdös a másik. Az itt sokkal életszerűbb magyarázat.
3: Mi?
0: Ray és a Where is My Husband 31.

0: a férjem, Rétől a 31. Most pedig vége az órának, szünet híret időről, közlekedés. Hamarosan folytatjuk az Opelval is legendistát. Ó, de meleg van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Olcsóbb, mint egy éve. Az

0: Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
1: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
3: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! klubtihany.hu

0: Kettre működik a Pornograszt. Dániel Fi, augusztus 27. Jegyek budapestpark.hu.
1: Legjobb. Tudod, mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagykoncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendje, ingyenes koncertet ad a Budapesti Fesztivál zenekar a Hősök terén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, közösen átvészeltük az idei nyár legkritikusabb napjait, közölte a miniszterelnök. Szombattól a harmadfokú hőségriasztást másodfok váltja. Véget ér az állami szférában a rendkívüli otthoni munkavégzés, újraindulnak a 17 és 22 óra között korábban nem közlekedő tehervonatok, és visszakapcsolhatók az épületek díszkivilágításai is. Ismertette a döntést Magyar Péter, bár továbbra is hőség várható, a néhány fokos enyhülés csökkenti az energiarendszer terhelését, így mostantól nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem pedig a lakosság részéről. A paksi atomerőmű helyzete javult, egy turbina stabilan termel. A kormányfő megköszönte a lakosság, a vállalatok és a szakemberek összefogását. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be péntek délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027. júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot és enyhíti a háziorvosok elszámolási feltételeit. Utasították az egészségügyi minisztert egy hatékonyabb, szélesebb körű szűrési rendszer kialakítására, miután a szervezett szűréseken a részvétel alacsony és csökken. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keretemeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Elindult a társadalmi egyeztetés a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendjéről és a kapcsolódó volánbusz hálózatról, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy néhány napja megkezdődött a személyvonatok indulásához szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme, és ha a most zajló sötétüzemi tesztek sikeresek, elindulhat a személyszállítás. A tervezett fél óránkénti elővárosi szolgáltatást, két óránként induló interrégió és Eurocity járatokat, valamint új, gyors csatlakozó buszjáratokat ígér. A cél egy összehangolt vasúti és buszos rendszer kialakítása. Az egyeztetés augusztus 14-ig tart, a beérkező véleményekről nyilvános összefoglaló készül. Faápolási munkák miatt az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Kopány utca között vasárnap és a következő hétvégén. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztivál zenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik. A programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvítje szerepel. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyekért érdekében időben érkezzenek, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton sok napsütés vár ránk, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő futózápor vagy zivatar. A front mögött frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap már szinte zavartalan napsütés lesz, csapadék nélkül, a szél pedig térségenként változik. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fokig melegszik a hőmérséklet. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben kell autózni. A Grébics pihenőhely és Tatabánya, valamint Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódás, időszakos lelassulás nehezíti a közlekedést. Aki teheti, válassza az 1-es főutat vagy más alternatív útvonalat a főváros felé. Baleset történt az M4-es autóton a Kisújszállás felé vezető oldalon, a repülőtéri csomópontnál, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utca közelében. Tart a műszaki mentés az Árpád hídon Pest felé a Szentlélek tér után a külső sávban. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kiskorúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton befelé szintén a Baross térnél, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
7: Hello Los Angeles! Ez itt a hiánypótló hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. Én összesítettem nektek meg Orsi, aki egyébként dalokat még a múltból elő-elő rángat. A hétszerre és a múltból van, sajnos a jelenben már nincsen Whitney Houston, akivel álmodtam már, hogy szerelmes vagyok.
8: Mi van?
7: Bocsássatok meg, de el kell mesélnem, hogy én végig álmodtam egy egész estét úgy, hogy én jártam a Whitney Houstonnak.
8: Hogy érted ezt?
7: Tudjátok, az álom az valóságban olyan érzéseket kelt, tehát én tudom milyen vele lenni.
8: Meséld el, halljuk.
7: Ó, nagyon jó. A 63. szülinapját ünnepelni, belehalt abba, hogy egy álom volt. Úgy látszik, ő is így állt hozzá. Folytatjuk az Opel-val és Legelistát Dua Lipával, ez a Don't Start Now és a 30.

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista.

0: Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja két helyet rontott, 28. volt, Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay pedig 29. De ez semmi ahhoz képest, aki most jön, Orsi.
1: Visszapillantó.
2: 65 éves lett David Howell Evans, akit persze szinte senki sem ezen a néven ismer. A világ számára ő egyszerűen The Edge, a U2 legendás gitárosa. Egyedi gitárhangzása és játékstílusa alapjaiban határozta meg a zenekar karakterét, és a rock történelem egyik legismerhetőbb hangzását teremtette meg. Most 2000-be utazunk vissza, következik az Elevation, amely a Lara Croft Tomb Raider című film betétdalaként is hatalmas sikert aratott, és Grammy-díjat is hozott a zenekarnak. A U2 muzsikál.

0: Tito és az Elevation, köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opel-val is legelista, érkezik a hétsztárja, a Whitney Hudnyi. Hát nem csak a hangja volt bámulatos, drága barátaim, hanem a szépsége, meg az alkata miatt akár modell is lehetett volna. Egyébként kipróbálta magát ezen a területen, és gondolom őt is kipróbálták ezen a területen.
1: Tiltakozom!
0: Szerintem ő is ezt tette. Ő volt az egyik első afroamerikai nő, aki a Seventeen nevű magazin címlapján szerepelhetett. Igen, tehát ők még akkor születtek, a Michael Jackson is, meg a Whitney Houston is, amikor még voltak ilyenek, hogy mondjuk feketének nem volt klipje, meg nem szerepelhetett a magazin címlapján, meg a buszon már talán ülhettek bárhol, de hogy azért ezek milyen idők voltak, srácok?
2: Nem mondhatom meg.
0: És ha belegondoltok, csak 63 éves lenne, fiatal asszony, úgyhogy nem is olyan rég, ha jól emlékszem, még voltak problémák a világban. Nem, mintha most nem lenne.
2: Aha.
0: Különböző tévéreklámokban is feltűnt olyan üdítő italok számára, mint a Pepper, a Coca-Cola, vagy a Canada Dry.
2: Jól érzi magát?
0: Próbáltam reklámos lenni.
2: Oh.
0: A 80-as évek egyik legnézettebb sorozatában a The Cosby Show-ban is felajánlottak neki egy szerepet, de a zenei karrierje miatt visszautasította. Na, a 80-as években még, gyerekek, ma, honnan kezdjem?
2: Azt mi sem tudjuk.
0: Tehát ma, aki szeretne zenei karriert csinálni, az nem mond nemet egy sorozatra.
2: Nem.
0: Hát az a belépő a zenei karrierhez. Sorozatot lemondani. A 80-as években még nem így volt, drága barátaim. A 80-asban úgy volt, hogy a színészek szerepeltek a sorozatban, az énekesek meg énekeltek.
2: Többenetes.
0: És higgyétek el, jobb volt, mint most. Nem ment a Cosby Show-ba, pedig lett volna szerepe. Régi szép idők, David Guetta és a One Republic vissza is sírja I Don't Wanna Wait a 27.

0: Cigala Vigala, Jack Omni, Ilian Keaton, Riptide-ja a 25. Az Imagine Dragons és a Bones pedig visszatért a 26-ra. De ez mind, amit idáig elmondtam. Semmi ahhoz képest, aki most érkezik. Ors.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Mester Tamás, énekes, dalszerző és rockzenész. A Step együttes elkezdte pályafutását, később éveket élt Franciaországban, majd hazatérve a mester és tanítványai zenekarra várt országosan ismerté. Később ismét külföldre költözött, Los Angelesben és New Yorkban is élt, miközben dalszerzőként és producerként is dolgozott. 2005-ben jelent meg az egyik legismertebb szólódala, a Szabadítsd fel, amelyet most meg is hallgatunk. Mester Tamás énekel a Sláger FM.

0: Na, pont most beszéltem a Whitney-Hutnyi problémáiról, tudjátok, fekete művészek abban az űrben, erre jön egy szabad is fel. Véletlen volna?
1: Aha.
0: Aligha. Érkezik a hét sztárja, köztünk Mester Tominak, Whitney-Hutnyi, azaz Whitney Houston. Michael Jackson szerette volna, hogyha az I Just Can't Stop Loving You-t Whitney-vel énekelhette volna, azonban a lemez kiadója Whitney-nek nemet mondott az ajánlatra.
2: Mi van?
0: Na, tehát akkor még egyszer. Whitney nemet mondott egy sorozatra. A kiadója nemet mondott Michael Jacksonra. Milyen idők voltak ezek, drága barátaim? Ki merné ezt ma megtenni? Kiben van ennyi ego, vagy ennyi céltudatosság, vagy ennyi büszkeség, vagy nem tudom? De ilyenekre nemet, igen, lehet nemet mondani, oké? Okay?
3: Persze.
0: És ez azokra is vonatkozik, akik bántalmazó kapcsolatban élnek, jó? Nyugodtan mondjatok nemet. A kiadó attól félt, hogy a duett elvonna a figyelmet Whitney második nagy lemezéről. Tessék!
3: Köszönöm.
0: A szám Sidaya Garrett.
3: Parancsol.
0: Sidaya Garrett, vagy Sidaya, esetleg Sidaya Garrett közleműködésével történt. És a slágerlisták élére került. Ne haragudjatok, de a Garrettet ki tudom mondani, ezt a Sidaya. Azt nem.
3: Értem.
0: Jacko és Whitney együttműködése évekkel később is meghiúsult, akkor időpont egyeztetési problémák voltak. Na most azért, gyerekek, fölhív a Michael Jackson, hogy...
4: Hello, I'm innocent. Egyébként meg nem akarná...
0: Érted, akkor te azt mondanád, hogy várjál, Michael, megnézem a notesztemet. Pillanat, mit mondtál? November? Hát sajnos nem jó. Michael, nem fog ez így menni. Érted? Hát ez hogy? Hogy?
4: Megijesztett.
0: Szóval aztán Whitney George Michael-el adta elő az If I Told You That című számát. Na várjál! Akkor itt fordítva történt. Itt Whitneynek mondott nemet a pop királya.
3: Én is rájöttem.
0: Jó, hát ez, na, mikor érdekelte őt a fekete asszony? Mikor voltak fehér fiúk a házban?
3: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Nem tudhatjuk, én is csak megjegyeztem. Minden idő két legnagyobb popsztárja végül soha nem énekelt közösen egyetlen dalban sem. Szerintem fújtak egymásra. Na, fújjuk a következő dalt mi is, 24. Tame Impala és a Dracula. Akkor szívjuk is.

0: long time. Ray Dalton is a Do It Again a 22. Lady Gaga meg a Ted Dance a 23. De ez mind semmi ahhoz képest, aki most jön. Orsi.
1: Visszapillantó.
2: 50. születésnapját ünnepli JC, az NSYNC egykori énekese, dalszerzője és táncosa. Sokan már gyerekként megismerhetik a Mickey Mouse Club című műsorból, ahol olyan későbbi világsztárokkal szerepelt együtt, mint Britney Spears, Christina Aguilera vagy éppen Justin Timberlake. Utóbbival aztán az NSYNC-ben is hatalmas sikereket értek el, a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb fiú csapataként. Most 2000-be utazunk vissza, jön az It's Gonna Be May.

0: Köszönjük, ez volt az NSYNC és az It's Gonna Be Me.
1: Hey, Yugi.
0: Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Olyan slágereket hozunk el nektek, akik óriási...
2: Mit akar mondani?
0: Óriási koncertélményeket is generálnak, mert tudjátok, van a slágert elvizik turnéra, a turnéra meg be kell menni jeggyel. Na, ha lemaradtatok a jegyről, mert elfogyott, ne aggódjatok, nálunk még van.
1: Okay.
0: A Szigetre is nyeretek jegyeket, Morcsiba, Zara Lawson, vagy épp Luis Capaldi is fellép. Nem egyszerű nyereményjáték, hanem egész nyáron ett tartó koncertsorozat, ezt elmondtam már 28-szor, tehát higgyétek el, hogy így van. Újra esélyt adunk arra, hogy ott legyetek az év legnagyobb zenei eseményein. Én például játszottam, és ott adtam Lenny Kravitzen, és pörgessük vissza. Nagyon jó volt, és sokan ott voltatok körülöttünk, még dumáltam is párotokkal. Na, tök jó élmény volt egyébként beszélgetni is, meg a koncert is. Lady Gaga és az Abrakadabra maradt a 21. helyen.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra 21. Most pedig végeztünk a felével. Gyerekek, ennyi volt? Na, nem elég, pedig ez is csak a fele még. Folytatjuk az Opelval is legelistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Műsorajánló.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban és a

0: akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
1: Kezd a vásárlást az Auchan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
0: Részletek tanévkezdés.auchan.hu.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét, egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Klíma

0: az ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: 10 éves a soha véget nem érős. És mivel nem ért véget, ezért augusztus 28-án a Budapest Parkban egész éjjel együtt fogjuk énekelni a Bell Hello-val azokat a dalokat, amiket 10 éve is üvöltöttünk. Augusztus 28. Bell Hello. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Pihensz, Anna?
3: Igen, pihenek és álmodozom.
2: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
3: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
2: Már megint felújítunk?
3: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
4: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: 3 jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. 3 személyt ajánlott Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre, ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-t a frakciónak. A kormány ő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közeműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanok. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágnes horgász a Dunában, derült ki a Mágnes Horgászat Official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és 400 ezer darab készült akkor belőle. A rozsdás fegyvert a rendőrség elvitte, nem maradt a megtalálónál. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeum centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartoznak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösen végzi. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották. Szombaton sok napsütés vár ránk, időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő futózápor vagy zivatar. A front mögött frissebb lesz a hajnal, 14-22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap már szinte zavartalan napsütés lesz, csapadék nélkül, a szél pedig térségenként változik. Hajnalra több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fokig melegszik a hőmérséklet. Az erős forgalom miatt szakaszosan torlódnak a járművek az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán Gödöllő és Gyöngyös között. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autó csomópontja és Ócsa között két autó ütközött össze. A 27-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres, és visszahat az M0-as autó déli szektora felől érkezőkre is, aki teheti az 5-ös főúton kerülhet. Baleset történt korábban az M4-es autóton a Kisújszállás felé vezető oldalon a repülőtér csomópontnál, a 20-as kilométernél a belső sávot lezárták. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kiskorúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a felújítás a 6. kerületben a Révai közben. Vasárnap éjféltől lezárják a Révai utcát a Révai köz és a Kádi Gyula utca között, valamint a Kádi Gyula utcát a Révai utca és az Andrássy út között.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádiók összesítés alapján elérkeztünk a top 20-hoz. Ho, érzitek-e?
9: Igen.
8: Top 20. Mondjuk attól függ, hogy milyen kategóriában van a top 20, nem? Mert hogyha az új partnerednek mesélsz az exteidről, az ő 20-as listájukról, akkor nem biztos, hogy jó néven veszi.
9: Ugyan már.
8: Viszont most ugye a legjobb 20 dalról beszélgettünk, amit a héten hallgattatok. A hétszerre Whitney, aki 30 éves lenne, Orsi pedig a múltból dalokat hoz. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Kashmirral, ez a Wild Ride és a 20.

0: Teddy Swims és a Dort becsapta a 18-on, Ed Sheeran és a kamera pedig forgott a 19-en. Kicsit föl vagyok ajzva, de szerintem csak megsütött a nap. Orsi jön, és hoz nekünk valamit a módból.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 26 éve Craig David vezette a brit slágerlistát Seven Days című dalával. Mindössze 19 éves volt, amikor ezzel a slágerrel történelmet írt. Ő lett addig a legfiatalabb férfi szóló énekes, aki a brit kisnemezista élére került. A dal már a igazi R&B klasszikussá vált, Craig Davidet pedig egy csapásán világsztárrá tette. Következzen a Seven Days.

0: Craig David. Milyen régen hallottam nyafogni az embert. Ez volt a 7 Days. Köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, Whitney Utnyi, azaz Whitney Houston. Ugye említettem, hogy a pop bálkirálynőjének hívták, de más valaki egy büdös k***nak. Ez a valaki pedig Bobby Brown volt, az igazi hülye, ha engem kérdeztek. Tehát, hogy azért ezt a nőt nem megbecsülni, az, na, arra születni kell, kérem. Tehát az így a tanulással nem megy, arra tényleg tanulni kell hozzá, fejlődni kell hozzá, meg hülyének kell születni. Tehát, hogy ahhoz, na,
1: értem.
0: Láttatlanba mondom, Whitney-re nem lehet haragudni, Whitney-t szeretni kell.
1: Egyesene.
0: A bulvár sajtó egyébként szerelmüket elég részletesen dokumentálta. Bobby előtt egyébként szintén világsztárokkal járt, lehet, hogy ezt nem bírta Bobby bevenni.
1: Hogy mi van?
0: Jermaine Jackson énekes, NFL játékos, Randall Cunningham és Eddie Murphy is a kedvese volt Whitney Houstonnak.
1: Le a kalappa!
0: Bobbyval 89-ben jöttek össze, 3 évvel később össze is házasodtak, és 2007-ig voltak együtt. Sokan úgy gondolják, hogy Bobby telt Whitney drogfüggőségéről, alkoholizmusáról, amik végül a halálához is vezettek. Na, és ez a csávó viselkedett vele úgy, ahogy...
1: Legyen óvatos.
0: Szóval... Ne bántsuk Bobbyt, mert lehet, hogy ártatlan. Biztos nem. Hülyeség? Ki mondta ezt?
1: Nem tudom.
0: Nem tudhatjuk. De azt a drága asszonyt talán lehetett volna jobban megbecsülni. Ed Sheeran, azt hiszem, a 17.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton sok lesz a napsütés, időnként összeállnak majd a felhők, csak néhol fordulhat elő egy-egy gyors zápor vagy zivatar. A szél több helyen élénk lehet, a hajnal már frissebb lesz, 14-22 fok közötti minimumokkal. Szombaton napközben pedig 29-34 fokig melegszik a levegő. Vasárnap szinte teljesen tiszta égboltra számíthatunk csapadék nélkül, reggel több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fok között tetőzik a hőség. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Félpályás lezárásra kell készülni mától a Budai Várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. A 216-os busz a Palota út elején áll meg. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utcában a Bessenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé mától útszűkületre kell készülni. A 18. kerületben a Haladás utcában irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton. A Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé 18 órától lezárják a belső két sávot. A Fehér útról nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: Taylor Swift és az Opelite a 15. Fastboy és a Good Life a 16. Érkezik Orsi, aki hozott nekünk valami nagyon gazdaságos dalt.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 39. születésnapját Fluor Tomi, bár már korábban is zenélt, az Ország igazán a Mizu című slágerrel ismerte meg 2010-ben. Néhány évvel később Diazzal megalapították a Well Hello-t, amely rövid idő alatt a hazai popzen egyik legsikeresebb formációja lett. A Rappart után újabb óriási slágerrel jelentkeztek, ezt a dal pedig ma is kívülről fújja a közönség. Jöjjön az Apuvet meg!

0: Hello és Apu Vedd Meg. Köszönjük szépen! Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista kereskedelmi rádió közösítése alapján a hiánypótló vidnyi hutnyi adásunk. Több rekordot is tart a mai napig, egyébként Whitney Houston, az egyetlen női előadó, akinek sorban 7 kislemeze is az amerikai slágerlista élére került. Köszönjük a statisztikákat, tényleg ez nagyon fontos.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Valaki ezt nézi, hogy kik azok, akiknek sorban 7 kislemeze is az amerikai slágerlista élére kerülnek. Hú, hogy nem fárad el az agya ebben a vizsgálódásban. Minden idők legkelendőbb filmzenei albuma, ami több mint 45 millió példányban talált gazdára, ez a Bodyguard, ezt is ugye ő jegyzi, mármint Whitney Houston és ugye Kevin Costnerrel alkottak egy párt a filmen, de hála Istennek Kevin Costner nem énekelt. Ezt megúsztuk! A Guinness rekordok könyve szerint ő a legtöbbször díjazott női előadó a világon. Ezért mondtam, egy ember nem díjazta, azaz
2: csendesen.
0: Fogyatékos Bobby Brown, de mindegy, lépjünk ezen túl. Föl fogom ezen néha húzni magam.
1: Értem.
0: Több mint 600 különböző elismerésben részesült egyébként a karrierje során, és ha már szóba került a több mint testőr, Whitney egyik legismertebb dala, egy feldolgozása az I Will Always Love You-nak. Mármint úgy értem, hogy ez egy feldolgozás, mert az eredetit Dolly Parton írta, már 74-ben sikerre vitte, és country sláger volt.
1: Ez lényeges.
0: Ma pedig a dobkiállással játékot is szoktak játszani. Tudjátok, van a nagy modulálás előtti pillanat, amikor mindenki elhallgat, és van egy dobütés, amire Whitney prejön, és ugye ezt a dobütést kell eltalálni. Van egy játék a neten, nézzetek meg, nagyon vicces. Előtted van egy dob, és akkor kell ráütnöd, amikor az eredetiben is van. Baromi jó, hogy eltalálod-e vagy nem.
1: Ne.
0: Közben Katonén és Jani bácsi döngetik az ajtót, ugye a Turn the Lights Off-val, most akkor engedjük őket a 14.

0: 12. Extant Terra és Misha Miller Don't Leave Kylia, Tóth Abigail és a Sugar Daddy pedig a 13. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Éppen 19 éve Jennifer Lopez

0: Lopez, Jennifer és a Entya Mamma. Köszönjük szépen! Gyerekek, Zendaya bejelentést tett. És
1: nekem ez felfoghatatlan.
0: Kijelentő mondatokban. Tehát nagyon kijelentőben bejelenteni az nem könnyű, de megtette.
2: Jól van.
0: Az elképesztően sűrű időszaka után pihenőt tart, és egy időre visszavonul a nyilvánosságtól. Ezt jelentette be, vagy ki? Az elmúlt évben 5 filmet forgatott, férjhez ment Tom Hollandhoz, ezt felért másik öttel, és szinte folyamatosan az egyik forgatási helyszínről utazott a másikra. Hát ezt hívják karriernek. Az Odüsszeia jó film egyébként, nem láttam még. Ajánljátok?
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Írjátok meg. New York-i premierjén azt mondta, hogy néha egyszerűen el kell tűnni egy kicsit, mert az agyát hónapok óta egy percre sem tudta kikapcsolni. Nem a színészettel akar felhagyni, csupán szeretne feltöltődni és végre saját magára koncentrálni. A pihenő előtt még több komoly munkát is vállalt, köztük az Euphoria sorozatot, a Dűne harmadik részét, a Shrek 5 egyik szinkron szerepét is, és mondom továbbra is, hogy a pókember felesége, ami hát nem lehet egyszerű, ha be kell fonni a hálószoba sarkait. Vagy néha le kell pókhálózni az öreg Tomot. Jó, van, csak szövögettem egy kicsit a szálakat. Na, Cameron és a Be Mine a 11.

0: Cameron és a Be Mine a 11. helyen, és már csak a legjobbak vannak hátra. Fogyunk, gyerekek, fogyunk. Úgy is mondhatnám, hogy olvadunk, sűr a zsír. Ebben az időben top 10 van már csak hátra, amivel folytatjuk az Opel-val is legelistetek csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tömeges járvány ütötte fel a fejét egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a csődbe ment bolgár Robinson Tours. Világsztárokkal érkezik Budapestre a Real Madrid szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnusváltásánál a hőségriasztás idején, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonala csak Balatonfüredig villamosított, az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált buszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csaknem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. Tart a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető egy kisebb csapattal végzi az átvilágítást, miközben széleskörű szakmai párbeszéd is zajlik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem avatkozik a közmédia mindennapi működésébe, és a végleges vezető kiválasztása teljesen nyílt, átlátható pályázaton történik majd. Arra kért mindenkit, hogy a közmédia megújítására vonatkozó javaslatokat az online felületen küldje el, amely hamarosan megnyílik. Több mint 50-en betegedtek meg a Veszprém vármegyei idős otthonban, ahol hányással, hasmenéssel és lázzal járó járvány terjed. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentése szerint az intézményben szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be. A járvány megfékezése érdekében az intézményben látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Összesen 107 embert volt érintett, közülük 55-en betegedtek meg, a megbetegedettek között 49 gondozott és 6 dolgozó volt. A bolgár Robinson Tours utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést. Az érintett utasok a kárigény az Axiom biztosító társasághoz fordulhatnak. Csaknem 10 hónappal eltűnése után ismét szabadon repül Szerbiában Félix, a jeladóval ellátott fiatal parlagisas, amely első vonulása során Szíriába került, ahol állatcsempészek befogták. A ritka ragadozót a napokban engedték vissza a természetbe Szabadka környékén. Szombat este a Ferencváros a Real Madriddal csap össze felkészülési mérkőzésen a Grupa Arénában. A 15-szörös BEC, BL győztes sztárcsapat világsztárokkal érkezik Budapestre. A Királyi Gárda vezetőedzője Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek, így Mbappé és Bellingham is. Ott lesz viszont a brazil Vinicius Junior, aki a budapesti Fradi Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik. A találkozót teltház előtt rendezik, újra világsztárokat láthattak a szurkolók élőben, majd a Grupa Arénában. Betlehem Dávid aranyérmet nyert ma a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. Fabien Bettina címvédőként ezüstérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton sok lesz a napsütés, időnként összeállnak majd a felhők, csak néhol fordulhat elő egy-egy gyors zápor vagy zivatar. A szél több helyen élénk lehet. A hajnal már frissebb lesz, 14-22 fok közötti minimumokkal. Szombaton napközben pedig 29-34 fokig melegszik a levegő. Vasárnap szinte teljesen tiszta égboltra számíthatunk csapadék nélkül. Reggel több felé felfrissül a levegő, délután pedig 30-36 fok között tetőzik a hőség. Rendezvény miatt lezárták a harmadik kerületben az Angers-Hans-Blitz utat, a Mozaik utca és az áruházi behajtók között. Időszakos korlátozásra kell készülni a Mozaik utcában is. Hétfőtől a H5-ös hív a Batthyány tér és Aquincum között egész éjszaka közlekedik. Szombat munkanap, ezért a BKK járatai a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Lezárják szombaton 13 órától a budai alsórakpartot a Margit híd és a Mozaik utca között, továbbá a Mozaik utcát is rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Labdarúgó mérkőzést tartanak a Grupa Marénában szombaton 19 órától, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a meccs előtt és azután a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Vasárnap napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton a Váci útnál, mert javítják az útburkolatot. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közvetítés alapján. Jön a top 10 Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Whitney Utnyi, azaz Whitney Houston, aki a 63. születésnapját ünnepelné, de ebben megakadályozta a korai halála.
3: Mi van?
0: Ez most hülye hangzott, belátom, pedig tényleg nagyon bánom, mert nagyon szerettem a Whitney-t. A Whitney-t, nem véletlen mondtam így, mert ő azért a Whitney, nem csak úgy egyszerűen egy Whitney. Az Opel Valli slágerlistában 10. helyen Ray Dalton és a

0: Boy Get Lucky a 8. Bibi Rixes, a Faithless New Religion-je pedig a 9. Na ennyit erről, a folytatásban Orsi hoz nekünk valami nagyon keményet.
1: Visszapillantó.
2: 4 éve búcsúztunk Olivia Newton-John-tól, de a dalai és a filmjei ma is ugyanúgy velünk élnek. A Grease nem csak minden idők egyik legsikeresebb musicalje lett, hanem generációk kedvence. Sandy és Danny történetét pedig ma is kívülről fújják a rajongók. Ez a dal a film egyik legvidámabb pillanata, amit egyszerűen lehetetlen mosoly nélkül végighallgatni. Olivia Newton-John és John Travolta voltak következik a We Go Together című örökszöldel.

0: Olivia Newton-John és John Travolta a We Go Together című dalát hallottok, köszönjük szépen. Ez itt az Opel-val is slágerlista, érkezik a hét sztárja Whitney Houston. Osama Bin Laden is felfigyelt rá, a híret terrorista azt tervezte, hogy megöli Bobby Brown-t, Whitney Houston pedig elrabolja, és az egyik feleségévé teszi.
1: De jó ég.
0: És meg kell mondjam, nem sok mindenben értek egyet Osama Bin Ladennel, de ez egy közös vodásunk, tehát hogy én is gondoltam erre, bevallom őszintén.
2: Valóban?
0: Azt az idióta Bobby Brown-t eltenni balra, és beleszerettetni magunkba az énekesnőt, Whitney-t.
1: Volna egy javaslatom.
0: Azt mondják, a szerelem sötét verem, és hát gondolom Osama Bin Laden addig ott is tartotta volna Whitney-t, amíg igazából azt nem látja azt a fényt csillogni a szemében. 1996-ban a brunei szultán lányának esküvőjén privát koncertet adott, 7 millió dollárt rakott zsebre érte.
3: Annyi pénz az, sajnos kevés.
0: Te tudjátok, mondta a szultán a kislányának, hogy
4: na kislányom, kit szeretné hallani? Elhozom neked az SP-t.
5: Nem!
4: Nem á, akkor a Velhelót.
5: Nem!
4: Nem á, kit hozzak el neked, a Majkát?
5: Nem!
4: Jó van. Legyen a Whitney.
0: Szóval ez valahogy így történhetett, és a szultán azt ki tudta csengetni a 7 millió dollárt, csak hogy a lánya abba hagyja azt, hogy
5: nem!
0: 2012 elején Whitney holttestére egy hotel fürdőszobában találtak rá, illetve a testőre találta meg. A vérében jelentős mennyiségű kokaint mutattak ki, ettől függetlenül még azért, mert valaki bekokainozott, nem kell egy hotel fürdőszobájában holtan találni. Sokan emlegetik, hogy nem volt minden tiszta a halála körül, ráadásul a lánya halála kísértetésen hasonlít az övéhez, mert hogy akárcsak őt, a lányát is, 22 éves Bobby Kristanát is egy fürdőkádban találták meg eszméletlen állapotban, 3 évvel Whitney halála után.
1: De jó Isten.
0: Furcsa dolgok öröklődtek a családban, vagy véletlen volna, aligha. Válasszon mindenki a véletlen és az összeesküvés elméletek közül. Whitney Houston 14 éve az angyalok kórusát erősíti, ami azt hiszem, hogy megkapta az egyik legjobb hangot, amin meg tud szólalni. Én kihallottam. 7. Hip Hopon és Norma Jean Martin Out of My Head-je. Menjünk tovább, eljje!

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Vallis slágerlista 5.

0: ötödik Seinfeld és Rosalind Hot Like Mania, Martin Garrix, Matiz és Barb's Butterflies-a pedig a hatodik a héten, utóbbi a 14-ről rontott, úgyhogy nem jött fel. Rontott? Hát nézőpont kérdése. Aki nem szereti a lepkéket, annak a rontást nyilván. Leveszem a rontást. Felteszem a ráttást.
1: Befejezte?
0: Na, mondják az öreg azt, hogy Orsi jön közben, mert azt hiszem, hogy egy kis pihenésre van szükségem.
2: Visszapillantó.
3: Augusztus 8-án ünnepli születésnapját Keresztes Ildikó, Artisziusz és többszörös Emerton díjas énekesnő, színésznő, a Soproni Petőfi Színház örökös tagja, akinek jellegzetesen rekettes hangját néhány másodperc után bárki felismeri. Több mint 3 évtizede meghatározó alakja a magyar könnyűzenének, miközben színházban és televízióban is rengeteget szerepel. Most jöjjön az egyik kedvencem tőle, a Démon.

0: Keresztes Ildikó, démon, aki bennem van, tessék, mondtam, leveszem a rontást, felteszem a rántást.
1: Parancsolj.
0: És akkor jön Keresztes Ildikó, démon, aki bennem vannak. Véletlen volna!
2: Pontosan.
3: Anika!
0: Ez itt még mindig az Opel-val is legelista. Tudjátok, a nyár folyamán nem csak zenét adunk nektek, hanem zenékre jegyet.
2: Mi?
0: Koncertjegyeket. Oh. Olyanokat, amik már elfogytak, de még velünk lehet nyerni. Sokféleképpen lehet velünk nyerni egyébként, de ez például az egyik. A Szigetre még kaphattok jegyeket nálunk, ha játszatok és nyertek. Fellé Blues Capaldi, a Morcsiba vagy Ibzera Lawson. Hm? Na, megéri, játszatok, nyerjetek. Addig mi meg itt Taylor Swiftet adunk nektek, jó? The Fate of Ophelia, a negyedik.

0: Ophéliával Taylor Swift betöltötte a négyet, gratulálunk, és most Orsi jön, és hoz valamit a héttárjától, Whitney Houstontól.
1: Visszapillantó.
2: 1963. augusztus 9-én született Whitney Houston, minden idők egyik legnagyobb énekesnője. Hatszoros Grammy-díjas előadó volt, albumaiból világszerte több mint 200 millió példány fogyott, a Guinness rekordok könyve pedig hosszú időn át a legtöbb díjjal kitüntetett női előadóként tartotta számon. Nem csak kivételes hangjával, hanem film szerepeivel is történelmet írt, elég csak a több mint testőrre gondolni. Ma már nincs közöttünk, 2012-ben mindössze 48 évesen hunyt el, de dalai örökké velünk maradnak. Most következik az 1990-es I'm Your Baby Tonight.

0: your baby tonight, Whitney Utni. Édes jó Istenem, de kár ezért az asszonyért, de tényleg.
1: Há, igen, nagykár.
0: Milyen szép lenne, még 63 éves, az gyönyörűek még a nők 63 évesen. Már amelyik úgy vigyáz magára meg, tehát tudjátok.
1: Nem tudom.
0: Mondjuk egyáltalán nem eszik. Meg hát vannak ilyen dolgok, amik kellenek hozzá, de például őt nagyon szépnek képzelem. Már csak a top 3 van hátra, lássuk kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról. Ray Dalton és a Blood Running a tizedik. Bibi Luxa és a Faithless New Virginia a 9. helye. Nyolcadik Loi és a Get Lucky. Hetedik a héten Hipaton és az Out of My Head. Martin Garrix és Bob's Butterflies a 6-ost hozta el. Ötödik helyen végzett a héten Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja. Taylor Swift a 4. helyen a Fade of a Filiával. Pedig nyilván csak a héten Alex Kerr.

0: Angie és a Bambolé harmadik helyen. Orsi közben lerakott elém egy hírt, mert hogy ez friss, amiből egy szót nem értek. Úgyhogy most ezt nézzetek el nekem, én ezt most felolvasom nektek.
1: Ne.
0: De kezdem, most meg fogjátok érteni.
2: Gyerekjáték.
0: 10 év házasság után beadta a vállókeresetet Abby Elliot. A Mackó című sorozat Natalie Sugar Berzattója. Szót se értek az egészből, de valaki el akar válni. Ez a lényeg. A színésznő július 17-én fordult bírósághoz, igen, ezt így szokták. A hivatalos indoklásban először nem. Hát először elfordul a férjétől, és hozzáfordul a bírósághoz. Igen, tehát ez egy ilyen, igen, fordulásból legalább kettő kell.
3: Abszolút!
0: A hivatalos indoklásban kibékíthetetlen ellentétek szerepelnek. Két közös gyermekük van, a 3 éves Edith és az idén született William. Na idén, Istenem, megszületett a kis William, most mi lesz itt, gyerekek, a kis Williammel?
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Tényleg, ez olyan szomorú. És most tök komolyan mondom. Abby közös jogi és fizikai felügyeletet kér, ez mondjuk helyes, emellett házastársi tartásdíjat is szeretne.
3: Miért?
0: Erről már nem teljesen egyezik a véleményünk. Miközben azt kéri, hogy a férje ne kapjon hasonló támogatást. Mi van? Milyen támogat?
1: Jogi.
0: Na, akkor ezt még egyszer. Házastársi tartásdíj, de a férje ne kapjon. Miért ezt nem egymásnak kell fizetni? Mi az, hogy a férjének váltod? Valaki ezt magyarázza el.
1: Nem.
0: Azt is szeretné elérni, hogy Bill Kennedy fizesse a vállóper ügyvédi költségeit, a szakítás valódi okairól egyikük sem nyilatkozott. Hű, de bonyolult ez, drága barátaim. Egy nagyon fontos dolog van. Tehát tényleg, aki szeretné itt nyugalmat, hogy az ne is ismerkedjen.
1: Tényleg?
0: De tényleg, mert hogy mi lehet, ugye? Megismerkedsz, minden jó. Hát, jó, de az se problémamentes. Megismerkedsz, nem jó semmi. Hát ez, na, az nem jó. Megismerkedsz, változtatni akarsz. Na, és akkor itt jön ez, amiről itt most a Natalie Sugar Berzattója Mackó sorozatból beszélt nekünk, Abby Elliot, semmit nem értek bőle, de a lényeg az, hogy ő például ezt csinálta, semmi nem jó, változtatni akart, és akkor most itt megy a vége láthatatlan gyilkolása a másiknak.
1: Úgy tűnik.
0: Úgy, hogy a legjobb otthon maradni, hallgatni a Sláger FM-et, nézni a Netflixet, azt ne szóljatok senkihez, abból még baj nem volt. Bölcs és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig az aranyat lecserélte ezüstre. Na, a családi ezüst meglett.

0: a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-t hallottuk a második helyen, köszönjük szépen, csodálatos a családi ezüst előkerült, meghallgattuk, nagyon szépen csengett. Miközben Tom Jones vagyonát több mint 300 millió dollárra becsülik.
1: Ennyi az anyja.
0: Házasságon kívül született fia az utcán él és ételért kordul. Igen, ezek a speciális effektusok a lelkemet jelzik.
2: Ez gyönyörű.
0: A pénz sem kicsi, meg hát a probléma se, úgy látom. A 38 éves Jonathan Berkeley édesanyja és az énekes rövid kapcsolatából született.
3: Kérdés, hogy képes-e úriember maradni?
0: Ezt el tudom képzelni, hogy ment a színészöltözőbe Tom Jones, és jött a Berkeley édesanyja, hogy...
4: Mr. Jones?
5: Tessék befáradni. A viszontlátásra.
0: Na, így szoktak történni ezek a rövid kapcsolatok. Tom Jones éveken át tagadta, hogy ő lenne az apa, a DNS vizsgálat azonban később egyértelműen igazolta az apaságát, de mégsem akart találkozni a fiával.
1: Nem hiszem el.
0: Korábban gyerektartást fizetett Jonathan édesanyjának, személyes kapcsolatot soha nem alakított ki vele. A fiú most hajléktalanként él, miközben az apja továbbra sem vesz róla tudomást.
1: Ez komoly?

0: Vállaljon felelősséget azért, amit tett.
1: Így van.
0: Ennyi volt már az Opel-val is. Legelista, Switch Disco, Riap, Jaup, tessék, még mondjatok valami bölcset, akkor tessék, szóljatok hozzá ez. Mit csináljon magával a Tom Jones?
2: Nos, én azt honnan tudnám? Nem az én gondom.
3: Bizisten felgyújtom!
0: Így legyen. Switch Disco, Riap, Stemfelt és a Sleep Tonight az első. Találkozunk a jövő héten. Szevasztok. Remélem, akkor már csak 47 fok lesz.

0: Ez volt az Opel Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
4: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
4: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
5: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
6: Van megoldás!
5: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
4: www.hotelnautis.hu.
7: Pihensz, Anna?
8: Igen, pihenek és álmodozom.
7: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
8: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
7: Már megint felújítunk?
8: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
9: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.

0: végre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Gondoltatok már arra, hogy eljön az idő, amikor szerelmesek lesznek?
4: Igen.
5: Persze.
4: Ha nagyobbak leszünk.
3: És akkor azt hogy képzelitek, hogy kocsival jön értetek? Vagy virágot hoz? Hogy kell öltözködnie egy fiúnak? Az fontos?
4: Hát nem annyira.
6: Hát azért jobb, mint hogy mondjuk nálunk van a suliba olyan, aki lent hogy agatja egy
3: Az nem szép. És de aki öltönybe jár iskolába, és hát nem az igazgató.
5: Az érettségizni vagy.
0: Végre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Krízisvonal létrehozását javasolja a KDNP a nehéz helyzetben lévő várandós édesanyáknak. Két különleges nappal indul az idei Sziget Fesztivál. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Veszprémi Kézilabda Klub idei szezonja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Krízisvonal és krízishálózat létrehozását javasolja a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák számára a KDNP, jelentette be Máté Zsuzsa országgyűlési képviselő, miután egyeztetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A politikus a Facebookon közölte, a javaslat szerint a várandós teszteken egy telefonszám is szerepelne, amelyen anonim módon vagy cseten lehetne segítséget kérni egészségi, szociális, anyagi vagy mentális problémák esetén. A veletek az első pillanattól mottó célja, hogy a krízis helyzetbe került édesanyák és kisbabáik mentálhigiénés szakemberektől kapjanak támogatást. A KDNP szerint így tovább csökkenhetne az abortuszok száma. A tárcavezető pozitívan fogadta a javaslatot. Folytatódik a budapesti ellenőrzés sorozat. A fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. 2428 embert igazoltattak, 58-at elfogtak és 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A célzott közterületi ellenőrzések azokra a jogsértésekre összpontosítanak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, valamint 11 biztonsági intézkedés is történt. A BRFK a következő hetekben is folytatja az ellenőrzéseket. Megújult fesztivál negyedekkel, új művészeti produkciókkal, közösségi terekkel és gasztronómiai helyszínekkel várja a látogatókat idén a Sziget, a Hajógyári szigeten. A fesztivál már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indul. Vasárnap a mínusz egyedik napon a Bródi Dalok napja több mint 50 hazai előadóval idézi meg Bródi János életművét. A fináléban maga Bródi János is színpadra lép. Hétfőn a nulladik nap a Sziget múltját és jelenét kapcsolja össze olyan visszatérő fellépőkkel, mint a Fét lesz, a Morcsiba és a Goran Bregovic. Az esti program a Revolut Station folytatódik Korda György és Balázs Klári sójával, majd Pietro Fabulózó, azaz Jankovics Péter nosztalgia buliával zárul. A Sziget Fesztivál augusztus 11-e és 15-e között várja a szórakozni vágyókat. Vasárnap ismét eldördül a startpisztoly a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Kezdetét veszi a Mozi-sziget, amely idén a korábbi évekhez képest 3 nappal tovább, augusztus 25-éig tart. A kínálatban összesen 16 film szerepel a világ minden tájáról. Visszatért a programba Franciaország és Szlovákia, és újonnan csatlakozott Lettország és Törökország. A Margit-szigeti Mozi-sziget filmjeinek listáját a Mozi-sziget Facebook oldalán találják. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém HC idei szezonja, amelyben a magyar bajnoki és kupa győzelem, valamint a szuperkupa megszerzése mellett a klubvilágbajnokság döntőjébe és a bajnokok ligája 4-es döntőjébe jutás a cél, mondta a kézilabda klub vezérigazgatója Veszprémben az évad kezdetén tartott sajtótájékoztatón. Barta Csaba emlékeztetett, hogy 1977-ben alapították a Veszprémi klubot, majd kifejtette, a jubileumi évben egyértelmű célkitűzés itthon mindent megnyerni, kezdve a szuperkupával, folytatva a magyar kupával és a bajnoksággal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
8: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

Ez egy jó tanács, rövid az időnk, nincs folytatás. Tálni másik időben, egy másik helyen. A koponya alapi telepeden, elepenen át suhan a kétség majd, hogy nem okoz-e túl nagy bajt. Az a szörnyű eset, hogy a múltban reked.

0: hogy több legyen, de te átlépsz mindig az esélyeken. Ezért üres a nappal is, üres az én. Üres az érzés és üres a kép. Üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy, és az is marad.
1: A legnagyobb magyar slágerek csak itt, a Sláger DJ-ben.

Good. Yeah.

0: kis edzés, a megkísértés, leteperjen, észrevétlen, na nem a szégyen, csak a tombolás. Hisz bűrödat, zsongoláz, és a fények izzó orgiája, a vágya teljesen testet berágja, ez az őrültek háza. Chris Dance!
1: Tombolj bele!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ, a lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit

0: MNP a nehéz helyzetben lévő várandós édesanyáknak. Két különleges nappal indul az idei Sziget Fesztivál. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Veszprémi Kézilabda Klub idei szezonja. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Krízisvonal és krízishálózat létrehozását javasolja a nehéz helyzetbe került várandós édesanyák számára a KDNP, jelentette be Máté Zsuzsa országgyűlési képviselő, miután egyeztetett Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A politikus a Facebookon közölte, a javaslat szerint a várandós teszteken egy telefonszám is szerepelne, amelyen anonim módon vagy cseten lehetne segítséget kérni egészségi, szociális, anyagi vagy mentális problémák esetén. A veletek az első pillanattól mottó célja, hogy a krízis helyzetbe került édesanyák és kisbabáik mentálhigiénész szakemberektől kapjanak támogatást. A KDNP szerint így tovább csökkenhetne az abortuszok száma. A tárcavezető pozitívan fogadta a javaslatot. Folytatódik a budapesti ellenőrzés sorozat. A fővárosi rendőrök az átfogó rendészeti fellépés harmadik hetében ittas járművezetők ellen, illetve kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszemérem sértés miatt is intézkedtek. 2428 embert igazoltattak, 58-at elfogtak és 29-et előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A célzott közterületi ellenőrzések azokra a jogsértésekre összpontosítanak, amelyek leginkább veszélyeztetik Budapest közbiztonságát és a lakosság biztonságérzetét. A rendőrök 33 helyszíni bírságot szabtak ki, valamint 11 biztonsági intézkedés is történt. A BRFK a következő hetekben is folytatja az ellenőrzéseket. Megújult fesztivál negyedekkel, új művészeti produkciókkal, közösségi terekkel és gasztronómiai helyszínekkel várja a látogatókat idén a Sziget, a Hajógyári szigeten. A fesztivál már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indul. Vasárnap a mínusz egyedik napon a Bródi Dalok napja több mint 50 hazai előadóval idézi meg Bródi János életművét. A fináléban maga Bródi János is színpadra lép. Hétfőn a nulladik nap a Sziget múltját és jelenét kapcsolja össze olyan visszatérő fellépőkkel, mint a Fétlesz, a Morcsiba és a Goran Bregovics. Az esti program a Revolut Station folytatódik Korda György és Balázs Klári sójával, majd Pietro Fabuloso, azaz Jankovics Péter nosztalgia buliával zárul. A Sziget Fesztivál augusztus 11-e és 15-e között várja a szórakozni vágyókat. Vasárnap ismét eldördül a start pisztolya Margit szigeti atlétikai centrumban. Kezdetét veszi a Mozi sziget, amely idén a korábbi évekhez képest három nappal tovább, augusztus 25-ig tart. A kínálatban összesen 16 film szerepel a világ minden tájáról. Visszatért a programba Franciaország és Szlovákia, és újonnan csatlakozott Lettország és Törökország. A Margit szigeti Mozi sziget filmjeinek listáját a Mozi sziget Facebook oldalán találják. Az 50 éves jubileum jegyében telik a Van Veszprém HC idei szezonja, amelyben a magyar bajnoki és kupa győzelem, valamint a szuperkupa megszerzése mellett a klubvilágbajnokság döntőjébe és a bajnokok ligája négyes döntőjébe jutása cél, mondta a kézilabda klub vezérigazgatója Veszprémben az évad kezdetén tartott sajtótájékoztatón. Barta Csaba emlékeztetett, hogy 1977-ben alapították a veszprémi klubot, majd kifejtette, a jubileumi évben egyértelmű célkitűzés itthon mindent megnyerni, kezdve a szuperkupával, folytatva a magyar kupával és a bajnoksággal. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

telling me stop, fighting me stop, killing me stop, telling me stop, seeing me, it's my life. It's my life. Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ, hiszen ez a táncolásnak az órája. A lemezjátszóknál Náksi Attila.

0: Sláger FM-e.
1: Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 3 személyt ajánlott Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra. Közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl.

0: Rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre. Ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-at a frakciónak. A kormányfő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közeműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 000 tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanok. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágneshorgász a Dunában, derült ki a mágneshorgászat official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és 400 000 darab készült akkor belőle. A rozsdás fegyvert a rendőrség elvitte, nem maradt a megtalálónál. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeum centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartoznak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösen végzi. A vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen. Az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Műsorismétlés következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel. Érkeztünk Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és az a három nagyon kedves úriember, aki most itt minket meglátogatott, hát egyenként is hatással képesek lenni a kulturális életre, de akkor hadd adja meg a tiszteletet először, mert mindenkit mindjárt bemutatok, de Meződi Józsefet nagy szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál.
1: Hát már régóta terveztem ezt a találkozást, úgyhogy örülök neki. Én fel tudom sorolni álmomból az apostol összes diszkográfiát, még a kislány vigyázt is, mindent tudok.
2: De azért van, amit nem tudsz.
1: Biztos, hogy van olyan, mert miért ne lenne, de szívesen tanulok. Örülök a találkozásnak. Igen, az apostol együttes ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és hát ha már ikonokról beszélünk, akkor hadd köszöntsem azt a két úriembert is, akik most nem először vannak ebben a műsorban, valószínűleg nem is utoljára. Lehoczki Erik és Kecskés Gábor, nagy szeretettel örülök nektek, köszönjük, akik szintén a kultúrára esküdtetek fel, meg arra, hogy közösséget építettek mindenhol, ahol erre igény van, és azt gondolom, hogy hát a fővárosban aztán nagy igény van erre, főleg a mai világban, amikor ugye minden, már ott van a telefonunk, az információ stráda, mindenfajta információ jön, nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy kinek higgyünk, mit csináljunk, de lassan már a barátainkkal is ott tartjuk a kapcsolatot, ezért fontosak olyan kulturális események, ahol azonos gondolkodású emberek együtt tudnak lenni, például egy apostolkoncerten.
2: Hát ugye? Igen, egy apostolkoncert az egész izgalmas tud lenni.
1: Hát évtizedek óta.
2: Igen, az már 55 éve.
1: Szívből gratulálok.
2: Éppen most az 56-at töltjük. Hál' Istennek rátaláltunk a fiatalokra, akik nekiálltak és elkezdték istápolni az együttest, úgyhogy végre nem nekem kell szervezni a fellépéseket, hanem most már csak megmondják, hová kell menni, és akkor csak
1: oda. De most az apostolnak valaha volt menedzsere?
2: Nem nagyon. Mi voltunk a Németh Zolival ketten, és
1: igen, így tudtam én is.
2: Mi vettük fel a telefont, igen.
1: Aha. Na most a két úriember, most először is akkor a bizalmat nézzük, jó? Hogy, hogy alakul ki a bizalom ennyi évtized után? Hát hogy jött ez a két fiatal ember?
2: Én a papáját ismertem meg az Eriknek tulajdonképpen, és akkor egyszer csak valahogy az történt, hogy ők ilyen szervezéseket végeztek, és felajánlották, hogy nem akarjuk, hogy legyünk társak, és akkor persze azt mondtuk, hogy igen. Legalábbis én azt mondtam, hogy igen, a többiek meg nem tudtak mit csinálni, mert ha én azt mondom, hogy igen,
1: akkor a főnök, igen, jó,
2: akkor igen.
1: No, majd egy picit közelebb, legyetek kedvesek a mikrofonhoz, mondom a két fiatal embernek, hogy csak hogy a hallgatók is halljanak mindent, ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy kimentem itt a stúdió elé, értetek, és mind a két fiatal fatternak hívott.
2: Hát ez elég régóta
1: hív. Tudom, hogy mindenki így hív, de hogy például az, hogy ők így hívhatnak, az egy bizalmi?
2: Igen.
1: Lépés volt a részedről?
2: Hát vannak még olyanok, akik még bizalmasabb neveket is kaphatna, engedélyeznek. Tehát gyakorlatilag az öregnek meg faternak hívnak Pesten, mert mikor én az apostol együtteshez kerültem, akkor én már 32 éves voltam, úgyhogy ő hozzájuk képest én egy mély hülye voltam.
1: 32 évesen megkaptad a fater?
2: Igen.
1: Neve. Na, oké. Okay. Időben. Ennyi idő alatt hozzá lehetett szokni.
2: Há, hogy ne.
1: Ti is hozzászoktatok? Ahhoz kérdezem a két fiatal embert, hogy megvan a bizalom?
3: A bizalom abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy ha szabad ilyet fogalmazni, vagy mondani, hogy a kémia az egyből megvolt, a jó értelembe vett kémia, és igazából az első másodperctől gördülékenyen megy a munka. Most az, hogy faternak hívjuk-e a fatert, az igazából egy picit ilyen fura volt, hogy Józsi, és mondták, hogy nem, ő nem a Józsi.
2: Józsi bácsi, azzal kedvencem. Ja.
1: Okay. Nincs Józsi bácsi.
2: Nincs.
1: Oké. Okay. No, de azt a hallgatóknak mondom, amikor Erik és Gábor legutoljára itt jártak, Idol vagy Idol Management, kinek hogy tetszik, ugye a ti cégetek, arra tettétek fel a hát ha nem is az életeteket, de egy szeletét, hogy mindenfajta kulturális programot szerveztek, igen, itt Budapesten is. Elhozzátok meg, vagy megmutatjátok a kultúrának azt a részét, ami minőségibb, ami szerethetőbb, és akkor ebbe kapcsolódott az apostol együttes. Biztosra lehet menni az apostollal? Kérdezem tőletek. Tehát ez egy jó márka név?
2: Hát ezt én tőlem ne kérdez.
1: Nem, ezt tőlük kérdezem. Ja. Aztán majd mondod te is.
2: Én dicsérem magamat.
1: Ha kell is. Az ön marketing a legfontosabb a mai világban. Szóval Gábor?
4: Teljes mértékben így gondoljuk, hogy az apostol az egy nagyon jó márkanév, nagyon jó brand. Azért is álltunk bele teljes mellszélességgel, válszélességgel a projektbe, mert mi is hiszünk bennük. Uh-huh. Nyilván én is ezen nőttem föl, tehát az apostol uh-huh. zenéken nőttem föl, de szerintem ezt Erik is elmondhatja magáról, és azt vesszük észre, hogy reneszánszát éli az együttes, tehát annyira van igény az apostol koncertekre, hál' Istennek, hogy valahova vissza kell mennünk jövőre, akár vidéki várost is említhetnék, de azt veszük észre, hogy tényleg van igényre, szeretik őket, és egyre több fiatal jön el a koncertre. Nyilván a célközönségünk nem feltétlenül a fiatalság, de azt veszük észre, hogy nyitottak a új generációk is a minőségi zenére.
1: Na, nem véletlenül jöttetek így együtt, mert hogy itt nem messze a rádiótól lesz egy nagy koncert.
2: Igen. Ugye?
1: A momot.
3: Székesfehérváron.
1: Ott is lehet. Ott is szól a rádió.
2: Hát nézd, az igazság az, hogy valamilyen okból kifolyólag a rádiók ilyen nem nagyon játszanak az apostol együttes nótáit, hál' Istennek. Így a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy mi
1: el kell,
2: tudjuk.
1: Hogy menjenek. Igen. Okay.
2: És akkor így könnyű.
3: Ami a hátrány, az az előnye.
2: Így van, pontosan. És ez tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy részünkről, hogy csináltunk egy nagy koncertet a sportarénán, uh-huh. Paplászló,
1: igen.
2: És ott egy csomó ember nem fért be, volt ugye tele lett a nézőtér, és volt egy csomó ember, és írták nekünk ilyen e-maileken, hogy mikor fogunk játszani megint Pesten, és akkor Erikék felvetették ezt a MOM történetet, és akkor mondtuk, hogy hát egy kicsit tudod, az ember ilyen félősen csinálja Pesten ezeket a dolgokat.
1: Na de miért? Hát egyszer bementek az arénába, ami egy jóval nagyobb, itt a momkultot, azt tudom, hogy a momkultot azért szeretik nagyon, mert elérhető.
2: Igen.
1: Mármint abban, hogy a közönség létszámát tekintve, tehát hogy azzal olyan nagyon sokat nem kockáztattok.
2: Nem kockáztatásról beszélek, hanem arról, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy most csináltunk egymás után két nagy koncertet, és akkor...
1: Ja, értem, oké.
2: Most, hogy akkor hogy kíváncsiak, de úgy tűnik, hogy kíváncsiak
1: hát,
2: rá.
1: Ha 55 éve kíváncsiak, gondolom most nem marad abba. Tehát, hogy tényleg az ember ezzel hogy van, hogy megszületik egy sláger, ami bizonyít évtizedek múltán is minden korszakban, de ahogy megkérdeztem őket, hogy mármint a fiatal embereket, akik most egyengetik az apostol útját, hogy lehet-e biztosra menni az apostol névvel, például az apostol slágerekkel lehet biztosra menni?
2: Egész biztos. Egész uh-huh. biztos, hogy biztosra lehet menni. Mert én ugye látom, hogy a fiatalok is, meg az idősek is éneklik azokat a nótákat, amiket a mama, meg a nagymama, meg a család énekelt, meg meghallotta, és automatikusan megtanulják ezeket a nótákat, úgyhogy nekünk ezzel nincsen semmi baj, a koncertnek az utolsó 10 nótájából nincs olyan, egy van, amit nem énekelnek, de az egy ilyen lírai uh-huh. produkció, és az...
1: Ott szemérmesek. Hát, nem akarnak sírni, nem?
2: Igazán az egy pozánszólósos történet,
1: ja, hát okay.
2: Úgyhogy okay. Nem fér bele.
1: Okay.
2: De ha nagyon akarnám, akkor meg tudnám őket énekeltetni már, hogy a közönséget, csak hát ez itt nem illik oda.
1: Oké, okay. Megértettem. Erik, te is ismerted az apostol dalokat?
3: Persze.
1: Persze,
3: okay. hát nálunk igazából ilyen családi olyan szintű kötődés alakult ki, hogy hát anyának a kedvencei. Uh-huh. Tehát a mai napig is Hát megy veletek az összes koncertet, tehát legutóbb is Gödöllőn volt veletek, meg nyilván ahová mi szervezzük, meg ami olyan, és neki is elérhető távolságban van, ő megy. Tehát ő,
1: na de látjátok, hogy tényleg ez, ugye Gábor kezdte mondani, hogy a fiatalok is szeretik a dalaitokat, de hogy ezért tettetek ti tudatosan lépéseket, vagy ez megy magától, ez automatikus, hogy generáció.
2: Tehát igazándiból nagyon tenni nem lehet. Érte, ha valami tetszik. Nézd, én úgy veszem észre, hogy ez az fajta zene, ami most uralkodik a médiában, meg mindenhol, ez egy nagyon jó dolog, ezt meg lehet tanulni, és akkor később elfelejtjük az egészet, de az, hogy ilyen szerelmes nótákat mondjuk, amiket mi játszunk, azok mindig emberségről szólnak, tehát embereknek a kapcsolatairól, barátságról, és ilyesmiről. Tehát most a mostani stílus az ehhez messze van, ettől nagyon messze van, és időnként az embereknek előbb-utóbb előjön az, hogy hát megfognám a feleségem kezét, vagy valami. Na éppen tegnap haragszom rá, és én azt szoktam figyelni, hogy azok az emberek, akik azért mennek el, mert az asszony azt mondja, hogy ma pedig most megyünk koncertre, és látom, hogy karba tett kézzel néz így kifele, hogy inkább a kocsmába lettem volna, hogy minek kell nekem itt lenni, a végén meg megfogja a felesége kezét, és együtt mennek haza. Tehát azért, ha ezt el tudom érni, akkor ennél nagyobb öröm nincs.
1: És ez a legtöbb, így van. Amit lehet, ez meg úgyis öröklődik.
3: Meg amit ugye Gábor is mondott, hogy meglepő módon, tehát amire te is most reflektáltál, hogy meglepő módon ilyen 16-18 éves kortól fölfelé jönnek, és nem egy koncerten, nem egy koncert képünkön látjuk azt, hogy tele van fiatallal. Van, aki a nagymamát kíséri el, van, aki a szüleivel jön, de volt olyan is, aki ugye pár van, tehát szerelmes, ahogy Fotel mondta, szerelmes párként jönnek el. Trendi lett, úgy látjuk, hogy trendi lett megint a régi szép szerelmes daloknak a hallgatása, fogyasztása.
2: Hála Istennek.
1: Hála Istennek, persze. Na de hogy milyen jó, hogy ezért nem kell görcsölni. Az ember teszi a dolgát, aztán ez
2: igen, itt
1: egyszer csak felfedezik a kincset.
2: Így van, csak itt az egyetlen egy probléma nekünk, a mi részünkről, hogy hogyan rakjuk össze a programot, hogy benne legyenek az, ami biztos nyerő nóta, és hogyan lehet, ugye, mert azért másfél órát játszunk, azért ott van olyan nóta, amit esetleg nem ismernek.
1: Kislány, vigyázz, benne van?
2: Az most már nincs.
1: Na miért? Legjobb dalotok. Tele van jó fúvós megoldásokkal.
2: Igen.
1: Tegyétek igen. Vissza.
2: Jó.
1: A setlistbe. Ki találta ki a momot egyébként? Hogy a Momkultban legyen koncert.
2: Gábor.
1: Te?
4: Az én ötletem volt, igen, mindenféleképpen szerettünk volna egy budapesti helyszínt. Úgy éreztük, hogy az együttes megérdemli a fővárosi jelenlétet, és rengeteg vidéki nagyvárosba eljutunk.
1: De mindenhova ti viszitek az Apostolt?
4: Hát a vidéki turnék alkalmával így igaz, igen. Van még egy-kettő olyan fellépés, amit a Faterék leszerveztek előttünk, a megjelenésünk előtt, de igyekszünk teljes körűen az együttes mögött állni, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy igen, mindenbe picit bele.
1: Tehát az Apostol a zászlós hajó most a vállalkozásotokban, meg a...
2: Erre nem fogok
1: misszióban
2: válaszolni, mert akkor én majd visszakérdezek.
3: Most már azért is válaszolunk. A Fatárnak mondom, hogy igen. Egyébként igen, tehát most ugye a vidéki turné alkalmával azt hiszem most 52 helyszínnél tartunk.
1: Komolyan?
3: Aha.
1: Az óriási.
2: Fizikálisan azért ez megterhelő.
1: Elhiszem.
3: Így van, volt olyan, hát igen, tehát a 90%-a az telt ház, hát volt, ahol dupláztunk is, tehát igazából az a szeretet, ez tényleg minden városban kivétel nélkül, és folyamatosan jönnek a social médiára az üzenetek, az e-mailek.
1: De akkor a Gödöllőt is ti szerveztétek?
3: Mondjad?
1: A Gödöllőt is?
3: Nem,
1: az egy másik.
3: Az még Fater, tehát ahogy Gabi is mondta, tehát az előttünk azért le lett kötve.
1: Láttam pont egy óriás plakáton az M3-oson.
2: Ja, ilyen kiszúrtam. Ők tették ki.
1: Aha.
2: Nagyon.
1: De ott vagytok mindenhol, ez a lényeg.
2: Hát nem mindenhol, mert például a pesti viszonylatban mondjuk a Szigeten még egyszer sem játszottunk.
1: De az hiányzik?
2: Nem tudom, mert a kordáig tuk ezzel mindenki volt már a Szigeten, és nem tudom, most új vezetőség van a Gerendai, aki volt valamikor, hát most nem tudom.
1: Na hát majd a két
3: akkor ez a felkérés ember. Volt, tehát ezt ilyen burkolcélzásnak érezzük.
1: Ezt a műsort a szakma hallgatja, igen. Ezt csak mondom.
2: Úgyhogy... Igen, csak az egy, én szerintem az egy olyan mérföldkőszerűség történet, hogy mondjuk az, hogy a Barba Negrába nem hívnak meg, azt én meg tudom érteni, de nem is nagyon biztos, hogy én szeretnék oda menni, de teljesen más közönség. Uh-huh. De azért egy ilyen szigetfesztiválon azért vegyes a fölvágott, tehát sokféle fajta ember van, és azért ott az érdekes megmutatni az emberek magát, hogy le tudja vonni azt, hogy hol van hiba, vagy hol van luk, vagy hol kéne valami más csinálni. Uh-huh.
1: Ugye itt mindenki vidéki a stúdióban, hogyha jól tudom. Tehát mindenki vidékről származik. Igen. Akkor most talán adekvált a kérdés, tehát nem ördögtől való, ha azt kérdezem, hogy amikor elmentek egy Apostol koncerten, mindenhova elmentek a két fiatalt kérdezem? Persze. Tehát kísérítek a igen. zenekart. Meg lehet az ország részeket különböztetni a közönség reakcióját illetően? Van különbség a pesti reakciók meg a vidéki reakciók között?
2: Hát nekünk igazándiból, ha ez jó kérdés egyébként. Tulajdonképpen két dolog van, ami nekünk nem nagyon megy. Az egyik az a Pest, tehát a budapesti fellépések.
1: De senkinek.
2: Valahogy nagyon nem akar ez összejönni. Ugyan csináltunk már egy 6 nagy koncertet, a legnagyobbat azt 99-ben csináltunk.
1: Hát abból lemez is volt.
2: Abból lemez is volt, meg tévéfelvétel is volt, meg a Demisussos is volt, meg én is voltam. Úgyhogy az egy nagyon nagy sikerű előadás volt. Aztán még egy hely van, Pécs, ott születtem, és azt az Istenek nem lehet, én nem tudom.
1: Ja, hogy a proféta, nem tudsz profétával válni.
2: Igen, saját, aha. Igen. De hát ez van, ezt így
1: na, akkor mi volt Salgótarjánban? Volt már Apostol?
4: Persze volt, igen. Hatalmas teltház.
1: Mert ugye a két fiatalember Salgótarjánból jött, csak ezért.
4: Így igaz. Mi azt tapasztaljuk, hogy bárhová megyünk, az a szeretet, ami övezi, amiről már beszéltünk is, az együttest, és ezáltal minket is, mert mit hozzájuk csatolnak, úgyhogy nekünk is jól esik az a hatalmas szeretet, amit kapunk a faterékon keresztül. Tehát mindenhol azt tapasztaljuk, hogy hatalmas a szeretet. Ez viszont minden ország részben picikét másabbul élik meg az emberek. Tehát van, ahol hatalmas buli van, állóvastaps, ahol olyan a közönség, van, ahol kicsikét szolidabbak, máshogy fejezik ki az elégedettségüket, de az alap mindenhol az, hogy hatalmas szeretet, és alig bírjuk a fatert elrángatni már a koncert utáni dedikálás, fotózkodásról.
2: Én megszoktam annak idején már, de 50 éve megszoktam.
1: Na de azt szoktad meg, hogy autogramot kell?
2: Igen, hogy lemegyek a közönséghez. Vannak emberek, akik ilyen védőőrizetbe mennek lefele, és akkor nem
1: meg
2: szabad.
3: Most már te is, tehát kőkemény szekus melót is vállalunk olyan.
2: Igen, ott szoktak állni, de...
1: De tényleg ilyenkor a női rajongók is ugyanúgy ott vannak, és...
2: Persze.
1: És ugyanazok a félmondatok is megvannak?
2: Mindenféle félmondat van.
1: Aha, gondoltam, oké.
2: Okay. Visszatérő félmondatok is van. De igazániból...
1: Ezért akartam mindig rockstar lenni.
2: Igen, nem olyan nagy... Lenne nehézséged az innek, hogy van ebben egy kis munka is, nem elég sok. Tehát gyakorlatilag én mindig lemegyek és beszélgetek a közönséggel, ezért gyakorlatilag napra kész vagyok a környezetbe is, tehát hogy tudom, hogy egy városban vagy egy faluban mi történt, meg elmondják, meg mit tudom én is. Ott állok, van, gyerekek már mennének, én még mindig ott állok, aztán írkálom alá, meg fényképezek.
1: De megszoktad meg a fotókat tudom. És a szelfiket?
2: Persze.
1: Hogy most gondolom
2: az... Hát az a dolgom.
1: Ah, oké, na, látod, milyen szépen mondod, tanulhatnának tőled a kollégák. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, ennek a három úriembernek, akik egy ügyet képviselnek, meg még inkább örülök. Meződi József fatert, az Apostol ikonját köszöntöm nagy szeretettel, és az Idol vagy Idol Management két fiatal vezetőjét, Lehoz Kérdiket és Kecskés Gábor, örülök nektek is. Közös az ügy, az az ügy, hogy, hogy közösséget építsetek az apostol rajongokból, még nagyobb közösséget, eddig is volt nagy közösség, de most ugye próbáljátok ezt az új generációnak is átadni. Lesz egy koncert, de mondjuk már, hogy mikor.
3: Ha már így együgyűek vagyunk.
1: Hogy eddig nem mondtuk el.
3: Igen. Szeptember 12-én jövünk a Momkódba, 5 órai kezdettel csapjuk meg az első koncertet. Bízunk benne, hogy első koncertet, tehát azért is viszonylag korai az időpont,
1: ja,
3: tehát ez
1: értem,
3: az 5 óra.
1: Hogy akkor duplázni.
3: Így van, hogy megnézzük, hogy tudunk-e duplázni Budapesten. Ez igazából az együttesnek is, illetve nekünk is egy visszacsatolás lenne magáról, a fővárosról, hogy tudunk-e, tudunk-e egy ilyet összehozni. Vidéki városban már volt dupla.
1: Ugyanígy, úgy hogy akkor volt egy első, és aztán
3: ott Egerben azt hiszem, hogy 6 órakor kezdtük az elsőt, és 8:30-kor a másodikat, úgyhogy közte volt egy 15 perc huszonás.
2: A nagy halál. Ez a nagy halál.
1: Hát de főleg az énekesnek, nem?
2: De igen, ez a nagy halál. Akkor már mondják, hogy lesz még egy előadó, Jézus Mária.
3: Hát akkor látod a személy, hogy ilyen vérbe forog.
1: Hát oké, de hallom a pályatársaitól, hogy akik mondjuk ilyen csinálnak hasonló nagy arénákat, amiket ti is csináltatok, hogy ott a próbán le kell énekelni ugyanazt a koncertet. Persze. Tehát két koncertet kell leénekelni.
2: Így van.
1: Tehát akkor neked most ugyanez van ezeken a dupla
2: előadásokon. Igen, csak ezek gyakorlatilag, hát van amelyik rövidebb, van amelyik hosszabb, ezek általában ilyen másfél órás, 90 perces.
3: Na, 90 perc.
1: De például ilyenkor, amikor első koncert van, akkor neked figyelni kell arra, hogy ne használd el minden energiát.
2: Hát ez egy technika. Aha. Az énekesnek kell lenni egy olyan technikájának, hogy főkészül arra, hogy végig tudja fizikálisan is végig tudja állni, meg mozogni, mert azért valamit kell. Én nekem most, hogy egyébként fáj a csípőm, de az nem jelent semmit.
1: Csak akkor mi, beveszed a gyógyszert rá, vagy
2: igen,
1: koncert előtt? Tényleg?
2: Igen. Muszáj, mert ez egy ilyen műtét előtti pillanat, amikor meg akarják csinálni a csípő, protézist akarok betenni. De
1: hát, hát az idő, nem?
2: De mostan nem
3: lehet. Megkészülünk a következő 10 évre.
1: Ja, na, látod milyen? Ezért kellene.
2: Igen, ők
1: pozitív fiatal emberek.
2: Hát fiatalok menedzserek. Még, hát figyelj, hát nekik még előttük az élet.
1: Na, kérdezem őket, akkor Gábor most hozzád, hogy sokat mesél a régmúltról?
4: Igen, isszuk a szavait, mondhatom azt, nagyon sok
1: esetben. Már lassan könyvet tudnátok írni.
4: Igen, nagyon sok esetben leülünk és beszélgetünk, és nem is kell őt kérdezni, mert ugye annyira szeret mesélni, és mi örömmel hallgatjuk, hogy olyan sztorik, olyan dolgok történtek meg velük, hogy tényleg... Van, ami hat fül között marad, van, ami pedig publikus, de sokat nevettünk, meg nagyon sok mesét hallunk tőle, úgyhogy mi nagyon szeretjük, igen.
2: Majd egyszer csinálunk egy könyvet, de én nem biztos, hogy én fogom megírni. Én majd csak elkezdem mondani. Aztán valaki majd kiválogatja, hogy mi az, ami fontos.
3: Én tudok ajánlani egy nagyon jó írót egyébként neked.
2: Igen?
1: Jó, majd András. Ezt külön megbeszéljük. Ezt külön megbeszéljük.
3: Igen, most a reklámait így bebetuszkoltuk.
2: Nincs elég bajom most még.
1: Na látod, még ez is.
2: Még ez is.
1: De az legyen a legnagyobb baj, hogy a közönséggel találkozunk. Igen. Nem te mondtad?
2: Igen.
1: Ez a dolgod.
2: Az a dolgom.
1: Erre esküdtél fel.
2: Igen, annak én annak idején, amikor Pécsen még zenekarom volt ott a Rózsakertben, meg a Pannonia bárban, meg mit tudom én, ott én arra jöttem rá, hogy nekem az a dolgom, hogy szórakoztassam a közönséget, ahogy tudom, és lehetőleg a legjobban.
1: De ez egész jól bejött.
2: És kész, és azóta
1: nem?
2: Én ezzel nem...
3: Igen, letolt egy pár bulit azóta.
1: Tehát, hogy most oké, értem, hogy nem lett proféta az ember a saját hazájában, de nem is érzed, hogy büszkék rád? Vagy menet közben se érezted, hogy büszkék
2: nem,
1: rád?
2: Nem, az Pécs az egy érdekes, ez egy tükeváros, ahol az emberek máshogy élnek, az ott lakó emberek. És ott rengeteg egyetem van, meg minden, úgyhogy ott az fiatalok, azok meg csak a fiataloknak a helyére járnak.
1: Ez csak onnan származol.
2: Így van, tehát igen, de...
1: Most én Salgótarjánban éreztem mindig ezt.
2: Jó, de olyan régen eljöttem már onnan, hogy már én is. Okay.
3: De érdekes egyébként pont a Pécs, hogy bárhová. Tehát, és most
1: tehát próbálkoztatok bevinni a postolt Pécsre?
3: Persze, persze. Ezt most vagy kivágod, vagy nem, majd ezt eldöntöd.
1: Én semmit nem vágok ki ebből.
3: Köszönöm szépen. Innen is csókoltatjuk a pécsieket.
1: Nem baj az, ha eljut
3: hozzá. Nem, tehát igazából, tehát bármelyik városban oda csörgünk, küldünk egy e-mailt, hogy figyelj, vinnénk az apostolt, persze, milyen időpontra szeretnétek, tehát mindenki ilyen tárt karokkal, ragyogó szemekkel vár minket, Pécset kijöjt, tehát oda nem kapunk időpontot, úgyhogy az ilyen furi, de
1: na jó, összességében, tehát
3: de például nézd meg Győr, tehát igazából egy fiatal pezsgő város az is, és hát igazából megszóltak minket, hogy hát nem a Richterbe kellett volna 600 nem tudom hány főnek szervezni, ami 2 hét alatt csonteltház lett. Ráadásul karácsonyi időszak előtt lett teltház, hanem hát az Audi arénába kellett volna, úgyhogy most egy Audi arénával azért már nem próbálkozunk, de visszamegyünk ősszel megint Győrbe. Ugyanúgy a Richterbe.
1: De előtte még itt lesz a szeptember.
3: Szeptember 12.
1: Szeptember 12.
3: Jövünk 5 órakor, vegyétek nagyon a jegyeket, hát tudunk egy jó duplázást
1: csinálni. Monkult apostol. Ezt majd néhányszor még el fogom mondani, hadd maradjon jó, meg. Majd kiposztolom. Segítek a misszió.
2: Én már felejtek, tudod. Nekem van egy naptárom, ezt itt így fogom, és akkor, hogyha valami van, azt mindig beírom, és akkor innen tudom, hogy mi van. De ha ez nincs nálam,
1: akkor nem tudom. Na jó, de arra emlékszel, hogy Pestet meg kell hódítani.
2: Azt
1: mondtad, az egy feladat, meg Pécset is. Úgyhogy megvannak a célok a hármas, a triumvirátusnak.
2: Igen, ez még a bakacs listán ott van.
3: És közben belökött nekünk egy szigetet.
1: Ja, de meg a sziget is, bocs, hát azért mondom, mert itt vannak a pesti mik ezek ilyen megmászandó hegyek, de milyen jó, hogy még 55 év után is arról tudunk beszélni, hogy még meg kell mászni bizonyos hegyeket.
2: Hát az élteti az embert, én szerintem, hogyha nem tudsz magadnak föltenni elérendő célokat, akkor az egész nem működik. Tehát akkor az ember nem tud működni. Akkor tud működni, hogyha mondjuk tüdőgyulladásra fekszel a kórházba, és ott azon agy az, hogy a 2 hét múlva nem tudom én, hol Nyíregyházán lesz egy koncert, hogy azt meg kéne csinálni valahogy akárhogy. És akkor máshogy állsz az egészhez hozzá. És akkor valószínű, hogy meg is fogod tudni csinálni.
1: Abszolút. Ezt. Ha itt lennének a többiek, az Oliék, akkor ugyanezt mondanák, mint te?
2: Azt nem tudom. Figyelj, emberek válogatják. Az Oli az most a legyező kiállításokkal van elfoglalva. Ugye van neki egy fantasztikus legyező gyűjteménye, és most volt egy bemutató először Pápán, aztán Pesten, most azt hiszem Kecskeméten vagy valahol, és most egy ilyen országra viszik
1: el. Hát van szívügye mindenkinek.
2: Igen, mindenkinek van valami.
1: Akinek de a közös nincs szívügye az meg az apostol.
2: Hát igen.
1: Na, ami most már tiétek is, a nézek Gáborra, meg Erikre. Van kedvenc dalotok? A zenekartól?
2: A vége.
1: Ja, a finálé.
4: Számomra nincs, mert én azért szeretem elsősorban az apostol nótákat, mert mindegyiknek van mély mondani valója. Tehát nem bántva a mostani kor zenéit, de azért régebben sokkal mélyebb dalokat írtak, sokkal nagyobb mondani valóval, és nagyon nehéz lenne kiemelni szerintem egyet abból a sok remek műből, amit a Faterék énekelnek, de szerintem ezzel bárkit megkérdezik.
1: Komplett az életmű.
4: Így igaz.
1: A diszkográfia.
4: Bár kaptunk tőle egy felajánlást, hogyha esetleg lesz egy szabad 5 percünk, nézzük már meg azokat a dalokat, amit esetleg még nem annyira hype-oltak fel, vagy nem annyira koncerteznek vele, hogy nézzük már át, hogy melyikből lehetne csipegetni. Úgyhogy az a nem az tudom az hány órás anyag, az még átnézésre
2: van. Hát az, amiket nem játszunk.
1: És hogy azt visszahozni a köztudatba?
2: Most egy nagy divat az, hogy olyan régi nótákat nézd meg, hát a kordáiknak is elővettek egy olyan nótát, amit soha nem játszottak gyakorlatilag, csak fölvettek.
1: És azt senki nem tudja, hogy azt nekem köszönheti.
2: Igen?
1: Én ezt elmondtam már sokszor, hogy volt.
2: Hát meg a Máté Péter.
1: Hát a Máté Péter, hát az az alap. Na de ugyanaz volt, mint az apostol lemezek, hogy én ezt otthon hallgattam gyerekként. Pontosabban édesanyám hallgatta. Igen. Ezért minden tudtam, hogy melyik lemezen mi szerepel. Igen. És amikor én ezt a Schwabinak mondtam annak idején, mentek a megasztárok. Még akkor egy másik médiumnál dolgoztam, és én voltam a Megasztár felelős. Tehát ott kellett lennem a Megasztáron minden héten, és nagyon untam, hogy külföldi dalokat énekelnek. És mondtam egyszer a Schwabinak, hogy ezek mind bűn rosszak, miért nem magyar dalokat nyomatnak? Azt mondja, na majd, ha egyszer mutatsz nekem olyan dalt, mint a Zene nélkül mit érek én, majd akkor dumálj. Mondom, tudok egyet. 1980 szeptember volt lemez, a fekete borítós, ott találod a B oldalon a repteret. Mondom, ugyanaz az ember írta Máté Péter, csak éppen Korda énekli. Meghallgatta, fú, azt mondja, ez nagyon jó. És aztán ez a dal lett, a Kordáik a föld világ körül volt egy ilyen műsor. Igen. Annak a főcímdala, és onnantól indult el.
2: Hát igen.
1: Ez az egész.
2: Igen.
1: Na, de ahhoz kellett valaki, persze, aki emlékezett rá.
2: Így van, azért mondtam, mert én nem tudom kiválasztani, ugyanis
1: de mi a létráról válaszunk egyet, ami nem jön be?
2: Nem csak a létráról, ez úgy van, hogy én nem tudok erre mit mondani, mert én mindegyiket szeretem. Aha. De nekem kellett fölénekelni, és én a nótákat általában Szenes Iván írta a szövegeket, igen. És az Iván, amikor írta a szövegeket, azt nekem magamévá kellett tenni, és föl kellett énekelni azt, amit én érzek. Aha. Tehát ez egy érdekes dolog. Most ez gyakorlatilag minden nóta, 2-3 nóta van, ami nem nőtt a szívemhez, de a többi mind.
1: Értem.
2: Tehát én nem tudok kiválasztani azt, hogy mi lenne az. A kívülállóknak könnyebb ez az eset, mert ugye először hallja, és abból könnyebben ki tudja mondani.
1: De hát itt van ez a két abszolút mai gondolkodású fiatalember, Erik és Gábor, úgyhogy akkor megvan a feladat, valami kóprodukcióban összehozni a faterékat, feldolgozni egy régi.
3: Hát, mindenféleképpen, de hát van mai feldolgozás a Pixával.
2: Ja.
3: Igen. Bizony.
1: Ja, tényleg.
3: Bizony.
1: Látod, a régieket fel tudom sorolni azonnal, már az újakban már én is elbukom, de akkor van ilyen.
2: Igen, van.
1: Oké. Hát akkor csinálni kell még egyet.
3: Igen.
1: Legyen addig, amíg még valami be nem robban megint. No, majd tehát akkor szeptember 12-e?
2: Igen,
1: Momkult, 17 órai előadásokra még kaphatók jegyet, úgyhogy éljenek vele, kedves hallgatóink, és hát akkor igyekezzenek, hogy megtöltődjön a második is, hadd legyen, de arra akkor edzened kell. Menni fog?
2: Szerintem igen.
1: Oké. Mert hogy kellenek a mérföldkövek?
2: Hát persze, hogy kellenek.
1: Egy zenekar 55. évében
2: is. Így van, mert azok visznek előre. Hát, ha nincsenek előre kitűzött célok, akkor a zenekarnak nem sok.
1: Ti minden héten van. Találkoztok? Csak kérdezem.
3: Hát valamikor virtuálisan, személyesen.
1: Mióta tart ez a...
2: Ez?
1: A kooperáció.
3: Éve kezdtünk el erről beszélgetni első körben. Azt
1: és mindenki elégedett az elmúlt egy évben?
2: Bárhogy ki mindenki. Én
1: hát ti hárman, akik itt vagytok.
3: Szerintünk ja, ők igen, a közönség igen.
2: Többi meg...
1: Nem számít.
3: Hát első körben 10 vidéki helyszínnel szerettünk volna elindulni, és amit mondtam is... Igen, és hogy jöttek be, hogy innen, és akkor mértük fel az igényeket, hogy melyik városból jött be a legtöbb. De
1: sejtettétek, hogy ez lesz?
2: Igazándiból nem. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy amikor az 55 éves koncertet megcsináltuk, akkor aki csinálta a koncertet, tehát aki létrehozta a koncertet, az elkérte a mi listánkat, hová kellett volna menni játszani. Aha. És mi azt leadtuk, azt a listát, amiből aztán nem lett semmi, úgyhogy megcsináltuk a koncertet, és akkor jöttek az Erikék, akik fölajánlották, hogy ők segítenek nekünk ebbe a történetbe, és onnantól kezdődött az egész, és ott lett ez egy ilyen szuper barátság is, mert ők tudják, hogy tudták, hogy minek, most éppen nagyon szarba vagyunk, bocsánat.
1: Értem. És köszönöm az őszintesség.
2: Hát ez van, és akkor abból kellett előhozni valamit, hogy a zenekar legyen játsza, mert az összeszervező, akikkel mi kapcsolatba álltunk, azok mind azt mondták, hát azt mondtátok, hogy utolsó koncert, mert ugye az volt az.
1: Igen, igen, emlékszem.
2: Az utolsó cirkusz. Tehát nem értették, hogy mi csak azt akartuk ezzel jelezni, hogy a nagy csarnok
1: világos. Okay.
2: Nem játszunk többet, de ezt félreértették, mert gondolom voltak egy csomóan, akik ezt direkt félreértették mindenkivel, és innentől kezdve ott álltunk üres.
1: Megrekedve.
2: Úgyhogy mindenki visszamondta.
1: De ez a generációs különbség, ez jót tesz nektek?
2: Nem tudom, hogy lesz.
1: Nincs ezzel
2: lesz,
1: probléma.
2: Lenni, nekem semmi probléma. Okay.
4: Abszolút hát
2: a
4: nincs.
2: Gyerekeim
4: abszolút
2: lehetnének.
1: Hát ezért kérdezem, akkor jó így.
2: De nem.
4: De nem.
1: Na jó, nagyon örültem nektek. Hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Sok csillogó szempárt szeptember 12-én a Momkultban is, itt Budapesten, nem messze a rádiótól, kedves hallgatóink. És aztán mindenhol, ahol az apostol feltűnik az országban, azt keressék az Idol vagy Idol menedzsmenten keresztül. Meződi Józsefnek nagyon köszönöm.
2: Én
1: Faternek,
2: is köszönöm, hogy meghívtál.
1: Az apostol ikonjának, Kecskés Gábornak és Lehocki Eriknek.
4: Köszönjük szépen.
1: Úgyhogy tőlük most elköszönök. Megyünk tovább, jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Mezőti Józsefnek, Lehocki Eriknek és Kecskés Gábornak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tömeges járvány ütötte fel a fejét egy Veszprém vármegyei idős otthonban. Hivatalosan beszüntette magyarországi tevékenységét a csődbe ment bolgár Robinson Tours. Világsztárokkal érkezik Budapestre a Real Madrid szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Klimatizált motorvonatokkal utaztatják a gyerekeket az Erzsébet táborok turnusváltásánál a hőségriasztás idején, közölt a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, mivel a Balaton északi parti vasútvonala csak Balatonfüredig villamosított. Az Ánka és Balatonfüred közötti szakaszon klimatizált buszokkal, a hosszabb útvonalon pedig Flirt és Kiss motorvonatokkal szervezték meg az utazást. Az elmúlt egy hétben csaknem 4500 gyermek utazását szervezték meg így. Tart a vizsgálat és átvilágítás a közmédiánál, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, hogy a parlament által megválasztott megbízott vezető egy kisebb csapattal végzi az átvilágítást, miközben széleskörű szakmai párbeszéd

0: is zajlik. A TELCE vezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem avatkozik a közmédia mindennapi működésébe, és a végleges vezető kiválasztása teljesen nyílt, átlátható pályázaton történik majd. Arra kért mindenkit, hogy a közmédia megújítására vonatkozó javaslatait az online felületen küldje el, amely hamarosan megnyílik. Több mint 50-en betegedtek meg a Veszprém vármegyei idős otthonban, ahol hányással, hasmenéssel és lázzal járó járvány terjed. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentése szerint az intézményben szigorú járványügyi intézkedéseket vezettek be. A járvány megfékezése érdekében az intézményben látogatási és felvételi tilalmat rendeltek el. Összesen 107 embert volt érintett, közülük 55-en betegedtek meg. A megbetegedettek között 49 gondozott és 6 dolgozó volt. A Bolgár Robinson Tours utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal törölte a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás keretében Magyarország területén utazás szervezői és utazás közvetítői tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából. Ezt megelőzően az illetékes bolgár hatóságnál, valamint a fizetésképtelenség elleni védelmet biztosító társaságnál is megtették a bejelentést. Az érintett utasok akár igény az Axiom biztosító társasághoz fordulhatnak. Csaknem 10 hónappal eltűnése után ismét szabadon repül Szerbiában Félix, a jeladóval ellátott fiatal parlagisas, amely első vonulása során Szíriába került, ahol állatcsempészek befogták. A ritka ragadozót a napokban engedték vissza a természetbe Szabadka környékén. Szombat este a Ferencváros a Real Madriddal csap össze felkészülési mérkőzésen a Grupa Arénában. A 15-szörös BEC BL győztes sztárcsapat világsztárokkal érkezik Budapestre. A Királyi Gárda vezetőedzője Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek, így Mbappé és Bellingham is. Ott lesz viszont a brazil Vinicius Junior, aki a budapesti Fradi Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik. A találkozót teltház előtt rendezik, újra világsztárokat láthattak a szurkolók élőben, majd a Grupa Arénában. Betlehem Dávid aranyérmet nyert ma a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a Párizsi Európa bajnokságon. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. Fabien Bettina címvédőként ezüstérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger.

0: az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
2: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 3 jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra, közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre, ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-at a frakciónak. A kormány fő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közeműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest

0: kész a partnerségre. A terror elhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint, Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágneshorgász a Dunában, derült ki a Mágneshorgászat Official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és 400 ezer darab készült akkor belőle. A rozsdás fegyvert a rendőrség elvitte, nem maradt a megtalálónál. Felbecsülhetetlen értékű honfoglaláskori lelet együttest, köztük aranyvereteket találtak egy Pest vármegyei település határában, közölte a Magyar Nemzeti Múzeum. Nyár elején Tóth Károly, a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntese bukkant a tárgyakra egy olyan területen, ahol korábban nem folyt régészeti kutatás, és értesítette a Ferenci Múzeum centrum szakembereit. Az erdészeti mélyszántás után előkerült leletek között több különleges, magas színvonalú kidolgozású tárgy is van, amelyek a korabeli elit hagyatékához tartoznak. A feltárást a múzeum, az Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösen végzi, a vizsgálatok jelenleg is zajlanak. A tervek szerint ősszel tervásatás kezdődik a területen, az előkerült tárgyakról és a kutatás részleteiről akkor közölnek további információkat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem, sőt

vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
1: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendje, ingyenes koncertet ad a budapesti fesztiválzenekar a Hősök terén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, közösen átvészeltük az idei nyár legkritikusabb napjait, közölte a miniszterelnök. Szombattól a harmadfokú hőségriasztást másodfok váltja. Véget ér az állami szférában a rendkívüli otthoni munkavégzés, újraindulnak a 17 és 22 óra között korábban nem közlekedő tehervonatok, és visszakapcsolhatók az épületek vízkivilágításai is. Ismertette a döntést Magyar Péter, bár továbbra is hőség várható, a néhány fokos enyhülés csökkenti az energiarendszer terhelését, így mostantól nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem pedig a lakosság részéről. A paksi atomerőmű helyzete javult, egy turbina stabilan termel. A kormányfő megköszönte a lakosság, a vállalatok és a szakemberek összefogását. A kormány kétnapos ülésén több a gazdaságot és a lakosságot érintő döntést hozott, jelentették be péntek délután budapesti sajtótájékoztatón. A kabinet 2027. júniusáig meghosszabbítja a krónikus betegség menedzsment programot és enyhíti a háziorvosok elszámolási feltételeit. Utasították az egészségügyi minisztert egy hatékonyabb, szélesebb körű szűrési rendszer kialakítására, miután a szervezett szűréseken a részvétel alacsony és csökken. Szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken a tűzifa áfája, és hamarosan döntés születik a szociális tűzifa keretemeléséről is. A kabinet 5,5 milliárd forinttal támogatja a debreceni, a sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtér idei működését. Arról is határoztak, hogy 2027. január 1-e után tilos lesz több vadon élő állatfaj és hibridjeik beszerzése, tartása és cirkuszi szerepeltetése. A kormány erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki

0: számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Elindult a társadalmi egyeztetés a Budapest-Belgrád vasútvonal új menetrendjéről és a kapcsolódó volánbusz hálózatról, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett, hogy néhány napja megkezdődött a személyvonatok indulásához szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme, és ha a most zajló sötétüzemi tesztek sikeresek, elindulhat a személyszállítás. A tervezett fél óránkénti elővárosi szolgáltatást, két óránként induló interrégió és Eurocity járatokat, valamint új, gyors csatlakozó buszjáratokat ígér. A cél egy összehangolt vasúti és buszos rendszer kialakítása. Az egyeztetés augusztus 14-ig tart. A beérkező véleményekről nyilvános összefoglaló készül. Faápolási munkák miatt az 51 aljelű villamos helyett pótlóbusz jár a Mester utca, Ferenc körút és a Kopány utca között vasárnap és a következő hétvégén. Az 51-es pótlóbusz meghosszabbított útvonalon szállítja az utasokat. Szeptember 12-én ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad a Hősök terén a Budapesti Fesztivál Zenekar, ahol bemutatkozik a zenekar most alakult gyerekkórusa is. A hangverseny 18 óra 30 perckor kezdődik. A programban Schubert 8. befejezetlen szimfóniája, Arvo Pärt nyári keringője, valamint Prokofjev Hamupipőke szvítje szerepel. A koncertet Fischer Iván vezényli. A rendezvény ingyenes, a részvételhez regisztrációra sincs szükség, de a szervezők azt kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhely érdekében időben érkezzenek, a helyszínen papírszékeket is biztosítanak majd. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

0: hallgatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát. Templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával, a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is, ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szépművészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szépművészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
1: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 jelölt közül választ szombaton köztársasági elnök jelöltet a Tisza párt. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét az óbudai gázgyár területén. Elfogták a 600 millió forintos ingatlan csalás feltételezett irányítóját. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. 3 személyt ajánl a Tisza elnöksége szombaton a párt országgyűlési frakciójának megfontolásra. Közülük választják ki azt, akit kedden az országgyűlés megválaszt a Magyar Köztársaság elnökének, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. Kiemelte, hosszú egyeztetésen vannak túl, rengeteg jelölt érkezett, miután neveket kértek a magyar emberektől. Hozzátette, nagyjából 10 olyan név van, amely érdemben felmerülhetett a tisztségre. Ezeket tárgyalta meg a Tisza elnöksége, és ezekből ajánlanak 3-at a frakciónak. A kormány fő szerint Magyarország jól jár majd azzal, akit a frakció végül támogat. Elkeríti a Dunameder szennyezett felszínét az egykori óbudai gázgyár területén az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével, jelentette be a főpolgármester a Facebookon. Karácsony Gergely hangsúlyozta, ez különösen fontos a Sziget Fesztivál előtt, és azért is, mert az előző kormány idején, bár ez állami kötelezettség, semmi nem történt a kármentesítés ügyében. Több mint 10 éve nyilvánvaló, hogy fel kell számolni a föld alatt fekvő mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot. Budapest tavaly csatlakozott a Graphisoft Park peréhez, amelyet megnyertek, így az új kormánynak sürgős feladata lett a terület rendezése. A főpolgármester szerint a Duna alacsony vízállása miatt a szennyezés már szabad szemmel is látható. Az első lépés a szennyezés elhatárolása, ezt pedig a teljes kármentesítési folyamat elindítása kell, hogy kövesse, amelyben Budapest kész a partnerségre. A terrorelhárítási központ közreműködésével elfogták annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és segítőjét, akik hamis okmányokkal próbáltak megszervezni több mint 600 millió forint értékű ingatlan ügyletet. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság eljárásában eddig 10 ember érintettsége merült fel, a bíróság pedig elrendelte a két őrizetbe vett férfi letartóztatását. A csoport hamis személyigazolványokkal és meghatalmazásokkal próbálta megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. A nyomozás legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten, de a rendőrség időben közbelépett, így kár nem keletkezett. Egy második világháborús géppuskát talált egy mágneshorgász a Dunában, derült ki a Mágneshorgászat Official csoport pénteki bejegyzéséből. Az MG42-esből egy 120 centis, mint egy 10 kilós darab került elő. A második világháború egyik legismertebb géppuskája percenként akár 1500 lövést is leadhatott, és 400 ezer darab készült akkor belőle. A rozsdás fegyvert a rendőrség elvitte, nem maradt a megtalálónál.